Jól van, Tomi, nem kell kiabálni, megértettük, és az is biztos, hogy kicsit még csúszik az új dal megjelenése. Jövő hét pénteken elvileg új Molnár Tamás dalt kapunk, amit itt a Petőfi Rádióban is bemutatunk, majd, ha minden jól megy. Addig viszont még ez a felvétel tudja bennünk tartani a lelket, meg az Adalbertek névnapja, őket köszönhetjük fel a folytatásban, meg az Imágo Mundi srácokat is megköszönhetjük. Káoszos nem lesz a folytatás, max dalban, kicsit fejben ezt érezheted.

0: szeretlek.
1: Fehér elefántot most sem láttunk, csak dalban hallottunk. Panna jó voltából itt a Petőfi Rádióban. Szeptember 27-e vasárnap van, a mikrofonnál Kenész Kolos, és az idegenforgalom világnapját is ma tartjuk. Ez 1980 óta van világszerte, és hát ezzel kapcsolatban természetesen a gazdasági fellendülés is előtérbe kerülhet, hiszen valljuk be, hogy az idegenforgalomban rengeteg település él, akár itthon is, és fontos azért ezzel foglalkozni, hogy milyen lehetőségek vannak, amik nem csak nekünk, de akár a külföldieknek is rengeteg extrát adhatnak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Üdv a Petőfi Rádió hallgatóknak szeptember 27-én, pontban hajnal 3 órakor itt a mikrofonnál Kenész Kolos hallható, és bizony gördítjük tovább ezt a vasárnapot, ebben segít nekünk Bia mindjárt a Félek című dallal, de most a Change Bridge Pop, valamint a Messze valahol, hát itt a Petőfi.
0: Itt egy újabb óra. Kizáró.

rajtam új életet, mintha nem tudnák, hogy nekik is bőven megteszi a régi, legfeljebb egy kicsit. Alakítani kell rajta, hol bevenni, hol kiengedni, vagy vasalni rá matricát, persze sokszor. Egy mosás is megteszi,

egy gyönyörű dal. Bence Kalandjai, Fogadalom itt a Petőfi Rádióban. Üdv neked, vasárnap van, szeptember 27-e a mikrofonnál Kenész Kolos. 142 éve ünnepélyes keretek között nyílt meg a fővárosban az Operaház, ami a hazai művészetet nagyban támogatta. Az épület amúgy az egyik legjelentősebb 19. századi műemléke a fővárosnak, és neo-reneszánsz stílusban épült Ybl Miklós tervei alapján. Nálunk pedig van régi és új minden, amit szeretsz itt a Petőfi Rádióban. Mindjárt Noéma és a Hablány, de most a Richard Mann Orchestra és az idő elmúlt

0: Minden magyar.
1: Petőfi Rádió.
2: Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Régóta nézem, ahogy éltek, minden nap úgy fantomtól féltek. Nem mertek lépni, meg élni, nem tudtuk szólni és kérni. Néha azt hiszem, hogy hiába, úgyis menekülsz a piába. Úgyis menekülsz a drogba, saját magad döntöd így romba. Minek vagy még azzal a lányjal, a közben csetesz ezernyi mással. A közben a másikat kívánod, szerinted milyen a világod? Szerintem inkább legyél korrekt, a dolgokat egyenesen old meg. Igen, tudom, hallottam sokszor, de a világod nem veled boxol. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Miért vagy még azzal a sráccal, hogyha megbánt minden szavával? Hogyha nem is ilyet akart, mert sok a zseton, meg olyan kivart. Hey, ne dobd ki az idődet, mert találodkor jó messzire kilőnek. És mire visszaérsz ide, néha több ezer év. Lehettél ember, úgy ami kell még. Apukádnak nem kellett egy ilyen gyerek. Szia Fanka, Deli vagyok, majd én ölelek. Mert én tudom, hogy mi a drága. Nálam a szeretetnek lehet csak aranyára. Leszarom a házad, meg leszarom a kocsit. Csak tudj ölelni, gyere, hogy egy pacsit. Na mi van, ver? Ugye így is lehet. Te legyél velem, én meg leszek veled. Csak is a szíved meg a szemed. Csak is a szíved meg a szemed. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Tudom, hogy milyen az apád, ebből ne legyen már parád. Nem látta soha, hogy mekkora csoda vagy. Hiába néz, sajnos ő teljesen vak. Tudom, hogy milyen az anyád, de ha lesz majd egyszer egy saját babád, te csináld máshogy, szeresd jól, és ne feledd, az élet kicsit rock and roll. Kell a tánc, meg kell a buli, hogy a fejedben oldódjon fel a ramazuri. Jött egy felhő, meg Budapest várat.

0: az a szíved meg a szemed. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed.
1: Ej, nagy lány, állj ki magadért. Úgy vigyázhatsz magadra, és úgy vigyázhatsz másukra. És testvér, alkoss, találj haza, add oda magad, saját magadnak. Funkadeli, földbolygó, egyenesen az éjszakából.
2: Petőfi Rádió. Petőfi Rádió.

A Dunaparti járkálás mellé is szólhatnak a dalok itt a Petőfi Rádióban. Hogyha éppen kiszellőzted a fejed, amit néha nem árt megtenni, akkor reméljük, hogy segítenek ezek a felvételek. Amúgy fontos tudni a közlekedőknek, hogy a Magyar Közút UD üzletek július 1-től részleges üzemszünetet hirdetett az M6-os autópálya Ivándárda és az országhatár közötti szakaszára. Hogy ez mit is jelent? Azon a nagyjából 2,5 kilométer hosszú útszakaszon a 3,5 tonna feletti járművek esetében nem szükséges az UD bevallása sem, viszonylati jelleggel, sem pedig a fedélzeti eszközzel, azaz obuval közlekedő járművek esetében. Fontos info vége! Lauri, sosehol! Ez pedig most indul! Ez a járatlan!

0: dobogás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A négyes számot is nagyon szeretjük, főleg a hajnal 4 órát jelentés, esetleg neked most lett vége az éjszakai műszakodnak. Jó pihenést kívánunk, ha pedig most ébredsz, kellemes ébredezést, adjuk az energiát a dalokkal, mindjárt érkezik Vavra Bence és ad egy térképet. És hogy mit mutat a térkép? Például a Roy Galik dalát.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel.

Escape My Shadows, emlékezni rád, ez szólt a Petőfi Rádióban. SMS számunk 0630 30 33 80, várjuk a pötyögéseket, akár az utak helyzetével kapcsolatban, de persze, hogyha valakit meglepnél esetleg a rádión keresztül, erre is megvan nálunk a lehetőség, de ingyenes a lehet üzenni Viberen, illetve a Petőfi Rádió Facebook oldalán is. Addig pedig a Labirintusban veszünk el, még pedig a Lucinia jó voltából. Köszi, hogy most is minket választottál. Csodába.

Egy szót sem szólsz, de mégis értelek. Szívünk együtt dobban, de mondd, ha tévedek. Minden érint.

Adom a lelkemet, csak akkor kapod meg, ha engem szeretnél, és nem csak a testemet.

Batai Annával gondolhatod át az életed értelmét, meg esetleg azt, hogyha van a tudatodban olyan együttes zenekar, aki szeretné megmutatni magát egy egész ország előtt, akkor erre meg is van a lehetőség, de akár, ha te vagy az, aki játszol, akkor figyelj, mert neked szól a következő néhány percben az üzenetünk. Ugyanis szeptemberben újraindult a Petőfi Rádió koncertes műsora, a Hajrá Magyarok című műsor, Mákkata műsorvezetésével, ígérem, többször nem mondom ki a műsorszót, és ide várjuk a feltörekvő vagy kevésbé feltörekvő zenekarok, együttesek, énekesek, dalszerzők jelentkezését a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu címre, és egy feltörekvő bandával folytatjuk, akkor mit szólsz? Sztár, minden éjjel, ez szól a

0: csak nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Petőfi Rádió, hajnal 5 órakor is. Jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, örülök, hogy velünk vagy. A mikrofonnál Kenész Kolos hallható, és nem sokára pedig a Anahit jó voltából megírt Bírom még című dal szól, de most Kozma Orsival indítjuk a következő etapot, ez a Változik a világ.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

My Babe címmel szólt Fekete Jenő dala itt a Petőfi Rádióban. Jó reggelt kívánunk neked a mikrofonnál, Kenész Kolos, és úgy tűnik, hogy ma is túlnyomóan napos lesz az időjárásunk. Az Alpok alján azonban megélénkülhet a mai napon a déli délkeleti szél. Jelenleg 1 és 10 fok között mérünk az ország különböző pontjain, napközben pedig 21 és 26 fok közé meleg.

körút zenélt nekünk, ez volt a zenéje, vagy valakinek itt a Petőfi Rádióban. Ez az együttes szeretné visszahozni a 80-as évek Budapestjét, és mi is egy kis időutazásban részesítünk minden alkalommal, amikor az éjszakai műsor megy, hiszen van itt régi új, minden, amit szeret. Szeptember 27-e vasárnap van, erre a napra ébredtünk, az Adalbertek ünneplik névnapjukat, Isten éltesse őket sokáig. 26-27 fok, akár ez is lehet majd napközben, ugyanis nagyon kellemes lesz a vasárnapunk, sok napsütéssel megfűszerezve, és mi is fűszerezzük dalokkal tovább a reggeled. Már is az elefánt felvétele, a Kalitka szól nálunk.

0: Minden magyar.
1: Petőfi Rádió.
2: Nem kell az ékszer, volt minden elégszer. Te is emlékszel, miért nem kapok glóriát? Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már

0: Ez a műsorszám a termék megjelenítés mellett egy kis Kenész Kolost is tartalmazott. Örülök, hogy együtt tölthettük az utóbbi órákat. Folytatjuk délután 2-kor. Mova lesz majd a vendégem 3 után. Érdemes lehet rá is figyelni, meg most Korcsok Laurával is jó szórakozás.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás Meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás Meseóra. A Petőfi Rádióban.
3: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Bánáti Bence.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Napos száraz idő lesz, 10 milliárd forintot fordít a kormány a kórházi várólisták csökkentésére. Elutasította az Egyesült Államok a Hormuzi szoros megnyitására tett iráni javaslatot.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
4: Tart a felújítás az M3-as autópályán a 60 nyugat csomópont közelében. Az 53-as és 57-es kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladnak a járművek. Budapest felé a belső sáv és a szemközti oldal belső sávja járható. Vezessenek óvatosan, ha bármi rendkívülit látnak az utakon. Írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: A korábban jelzetnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó. A részleteket a pénzügyminiszter ismerteti majd. Beszélt arról is, hogy a katás adózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé. A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy 10 milliárd forintot fordítanak a kórházi várólisták csökkentésére. A program még idén elindul. A vízgazdálkodást és az asszály elleni küzdelmet nevezte a következő évek egyik legfontosabb nemzeti ügyének a kormányfőszolnokon. Magyar Péter úgy fogalmazott, az előző kormány több mint 8%-os költségvetési hiányt titkolt el, és az ország pénzügyi helyzete több ezer milliárd forinttal rosszabb volt a korábban közöltnél. Ismét Torockai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk Mozgalom kongresszusa. A szervezetet annak 2018-as alakulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Torockai László a tisztújító kongresszuson azt mondta, hogy a Mi Hazánk az egyetlen politikai erő a parlamentben, amely felveti és megválaszolja a világ és a magyarság előtt álló valódi kérdéseket. Több mint 400 érvényes pályázat érkezett a tankerületi igazgatói álláshelyekre, közölte a Klebelsberg központ. A 60 tankerületi központ vezetésére összesen 567-en pályáztak, közülük 407 jelentkezés felelt meg a feltételeknek. A pályázókról az érintett települések polgármesterei és a tankerületekhez tartozó iskolák dolgozói is október 5-ig véleményt mondhatnak. Az amerikai elnök elutasította Irán javaslatát a Hormuzi szoros megnyitásáról. Teherán egy héten belül ígérte a lépést, cserébe az iráni kikötők blokkádjának megszüntetését és az olajexport szankciók aluli felmentést kérte. Donald Trump szerint Irán azért akart mielőbb megállapodni, mert gazdasági nehézségekkel küzd, és a szoros lezárása miatt jelentős bevételektől esik el.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: A pára és kötfoltok feloszlása után szinte mindenhol kisüt a nap, eső nem valószínű, a szél csak a Fertőtó térségében erősödik meg. A hőmérséklet délután 21 és 25, este 7 és 14 fok között alakul. A jövő héten is marad a napos, száraz idő.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Szeptember 27-e, azzal szeptember utolsó vasárnapja kezdődött reggel 6 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Itt az Éles Stílus magazinban nem sokára dr. Nagy Claudia Vivien, kardiológus, űrorvos lesz a vendégem, előtte azonban boldog leszek, ezt játszom.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Minden magyar.
6: Petőfi. Boldog leszek levegő ki, boldog leszek, nézd csak meg, boldog leszek levegő ki, boldog leszek levegőbe, boldog leszek levegő ki, boldog leszek, nézd csak meg.
7: Azt mondják, szedjek rívott rélt, vagy legyek szerelmes, a szerelem segít. Valami mindig húzom, melkasom szorít. Nem kapok levegőt, úgy érzem, nem jó így. És akkor van, hogyha haza nem akarok menni, mert otthon azt érzem, hogy

0: ki.
1: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.
2: A szívünk megállás nélkül dolgozik értünk, mégis sokszor csak akkor kezdünk igazán odafigyelni rá, amikor már valamilyen panasz jelentkezik. Pedig a mindennapi életmódunkkal nagyon sokat tehetünk a szívünk egészségéért. A Szív Világnapja alkalmából most arról beszélgetünk, hogy hogyan vigyázhatunk jobban a szívünkre, mire érdemes figyelnünk, és mikor nem szabad legyinteni egy-egy tünetre. A vendégem dr. Nagy Claudia Vivien, kardiológus, űrorvos. Köszönöm, hogy eljöttél hozzám ma reggel.
3: Én is köszönöm a meghívást, és jó reggelt kívánok mindenkinek.
2: Kezdjük talán az alapoknál, hogy mit jelent az, hogyha valaki tudatosan vigyáz a szívére?
3: Alapvetően nem kell nagyon bonyolult dolgokra gondolni, néhány alapvető szabályt kell betartani. Minden ott kezdődik, hogy megfelelő mennyiségű alvásunk legyen, megfelelő táplálkozásunk legyen, mozogjunk, sportoljunk. Itt is rögtön nem arra kell gondolni, természetesen ez is életkor függő, hogy nagyon sok kilométert kell egyben lefutnunk. Ha valaki minden nap legalább 20 percet sétál tempósan, folyamatosan, mert azzal is nagyon sokat tesz az egészségért, és egyébként ezt a nagy nemzetközi tanulmányok is igazolják. És hát mindemellett még a stresszkezelést emelném ki. Egyébként az idei szívünk napjának az egyik fő témája a stresszkezelés, a stressz management, hogy hogyan küzdjünk meg ugye a mindennapjainkban mindannyiunk körül jelenlévő stresszel.
2: Azt említetted, hogy megfelelő mennyiségű alvás. Az mit jelent? Egy felnőttnek mennyire van szüksége?
3: Igen, ez az életkorral valóban változik, és ugye a gyermekeknél nagyon sokkal hosszabb ez az időtartam, ugye ott akár 10 óránál is, 8-10 óra az a minimum, amit egy gyermeknek aludni kell, már egyébként pedig iskolás korban. De aztán a felnőtt korban ez egy ilyen 7-9 óra közötti intervallumban mondjuk azt, hogy az úgy jó. A kevesebb sem nyilván nem jó, de egyébként a sokkal több sem kedvező. Aztán idősebb életkorban 50-60 éves kor fölött ismételten csökken az a szükséges alvás mennyiség. Egy ilyen 5-6-7 óra közötti intervallum már egy 60 év fölötti korosztálynak egyébként elég tud lenni, hogyha az megfelelő mélységű, az összes alvás fázis magában foglaló, pihentető alvás.
2: A mozgással is hasonlóképpen van, hogy különböző mennyiségű, meg minőségű mozgásra van szükségünk az életkor előre haladtával?
3: Itt is sok tényező játszik szerepet, hogy idősebb korban más a mozgékonyságunk, az izületek, izmok, csont is teljesen más. Természetesen nem lehet eléggé hangsúlyozni a minél fiatalabb korban, mert gyermekkortól elkezdett rendszeres testmozgásnak a fontosságát. Idősebb korban, ami kiemelt szerepet kap, az egyébként az izom mennyiségnek, az izom tömegnek a megtartása, mert ennek is egy nagyon fontos védőhatása van. Tehát annak az idős 50-60, hát az 50 fölötti még nem idős, a 60-70 év fölötti idős embernek, akinek van izomzata, megfelelő mennyiségű izom, ma ő mondjuk kevésbé lesz kitéve egy elesés következtében tartós ágyhoz kötöttséget jelentő például szomnyaktörésen.

0: súlyok emelése, itt sem azt kell elképzelni, mint a bodybuilderek, hogy elmegyünk az edzőterembe, és akkor 120 kilóval fekve nyomunk, hanem kis testsúlyokkal, akár 2-1,5 kilós vízzel végzett edzés is, már ugye idősebb korban jelentősen hozzájárulhat az izomtömeg megtartásához.
1: Említetted korábban a felsorolásban a stresszkezelést is, úgyhogy ezzel megyünk tovább nem sokára. A vendégem dr. Nagy Klaudia Vivien, kardiológus, űrorvos, itt az Éles Stílus magazinban.
2: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód magazin a Petőfi Rádióban.
3: Ez a legújabb magyar zene. Minden magyar.

0: élet. Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja. A mai téma.
1: A mai témánk a szívvilágnapja. A vendégem pedig dr. Nagy Claudia Vivien, kardiológus, űrorvos, akivel arról beszélgetünk, hogy hogyan vigyázhatunk és hogyan figyelhetünk a szívünk egészségére. Említetted a stresszkezelést is, ami az idei fő témája volt a szívünk napjának. Hát azt hiszem, hogy a stressz nem válogat, hanem egészen kicsikortól kezdve ott van velünk, akár az iskolában traumák, egyebek hatására, vagy csak egy dolgozat is stresszt válthat ki belőlünk. Így, hogyha egy kicsit orvosi szemmel nézzük meg, akkor a stressz milyen hatással van a szívünkre és az érrendszerünkre?
2: Gyakorlatilag a stressznek is egy több formája van, nem minden stressz rossz. Tehát vannak olyan helyzetek, amik igenis egy nagyobb ébertséget, egy nagyobb odafigyelést, nagyobb koncentrációt igényelnek, versenyszituációk, vagy egy dolgozat mondjuk, amit említettél, vagy egy olyan helyzet, ahol egy picit oda kell tennünk magunkat, és amikor ezt nyilván ugye egy picit emeli a pulzusunkat, egy picit növeli az agyi készenlétünket, ez egy normális és egyébként szükséges, nagyon jó helyzet. Az a rossz, amikor ez krónikussá válik, rossz irányba fordul, és hát gátol abban, hogy egyébként jól teljesítsünk, és hát hosszú távon ugye az egészségünkre is hatással van. Egy krónikus, nem megfelelően kezelt stressz ugye a szívünkre több módon hat. Egyébként az úgynevezett a vegetatív idegrendszer, annak is ugye a szimpatikus része, ami emeli a vérnyomásunkat, emeli a pulzusunkat, azoknál a betegeknél, illetve azoknál az egyéneknél, akiknél ez a krónikus stressz, ez nagyon nagy mértékben van jelen, ezekben az értékekben egy kóros irányú eltolódást tud okozni, és ugye van az úgynevezett pánikszindróma, ami önmagában is egy betegség, ez a hirtelen ahhoz hasonló állapot, vagy érzések, mint hogyha valamilyen nagyon nagy baj, egy akut szívinfarktus lenne akár, vagy egyéb akut kórképek rosszul lét, ami mögött, ha ez valóban pánikszindróma, akkor szervi baj nincsen, de egyébként hosszú távon a krónikus stressz nem csak ilyen akut tüneteket, mint szapor a szívdobogás tud okozni, hanem sajnos, és ez kimutatott tény, krónikus betegségekhez vezet, és ezek nem csak egyébként kardiovaszkuláris betegségek, hanem egyéb szervrendszert érintő, például ugye akár tumoros betegségeknek a kialakulásában is ennek nagy szerepe van. Vagy például autoimmun kórképeknek a kialakulásában, fenntartásában, vagy akár rosszabbodásában.
1: Hogyan tudjuk felismerni, hogy például nálunk már krónikus stresszről van szó?
2: Egyrészt úgy tudjuk felismerni, hogy kizárnak nálunk minden mást, és hát az ember azért észleli magán, romlik az alvás minősége, nem tudjuk úgy koncentrálni, tehát koncentrációs zavarok is fellépnek, tehát ez sajnos hát egyre több mindenkinél van jelen, úgyhogy amint kizártuk el bármilyen szervi okot, akkor a következő lépésben erre kell gondolni, de egyébként nem is, a legtöbb esetben nem jut el ez egy valós betegség szintjére, hanem egyszerűen élünk vele együtt, mindenki stresszel ebben a rohanó világban, és hát ha rendbe rakjuk a többi részt, tehát hogyha rendbe rakjuk például az alvásunkat, az étkezésünket, akkor és mozgunk rendszeresen, ezzel már sokat tudunk enyhíteni ezen a fajta krónikus stresszen, amiről beszélsz, és még mindemellett vannak olyan technikák, amit egyébként az idei szívünk napján, még kicsit korábban, egyébként szeptember 13-án került megrendezésre a Nemzeti Múzeumnak a kertjében.
1: Beszélgettünk is róla, itt volt nálam professzor dr. Gellér László is.
2: Igen, ő a Magyar Kardiológusok Társaságának jelenlegi elnöke, és ezáltal ugye a program főszervezője, és az idei évben nagyon sok olyan program volt, ami kifejezetten arra irányult, hogy hogyan kezeljük a stresszt, különböző légzés technikák, mozgásformák, például volt tai chi óra, volt jóga óra, volt különböző légzés technikáknak az oktatása, és ezek egyébként könnyen elsajátítható dolgok, és ezekkel tudjuk kezelni a stresszt, és ezek valóban hatékonyak is.
1: Nem sokára a dohányzás témakörével folytatjuk a beszélgetést. A vendégem dr. Nagy Claudia Vivien, kardiológus, űrorvos, itt az Élet Stílus magazinban.
0: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód magazin a Petőfi Rádió.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést dr. Nagy Claudia Viviennel, kardiológussal, űrorvossal, itt az Éles Stílus magazinban. Előtt azonban most a hírpercek következnek, utána pedig ezt a dalt fogom játszani neked.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Bánáti Bence.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Folytatódik a napos száraz idő. A korábban jelzetnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től. Ismét Torockai Lászlót választották a Mi Hazánk elnökévé.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Hídépítés miatt sávelhúzásos terelésre és sebességkorlátozásra kell számítani az 1-es főúton Török Bálintnál a 10-es és a 11-es kilométer között. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
2: A kata visszaállításán és széles körült kiterjesztésén dolgozik a kormány, mondta a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter hozzátette, rendezni kell a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Emiatt a kata havi adóját is emelni kell egy lépésben jelentősen, vagy két kisebb lépésben. Emellett a tervek között szerepel, hogy az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra emeljék. A kormányfő bejelentette azt is, hogy 10 milliárd forintot fordítanak a kórházi várólisták csökkentésére. A program még idén elindul, és legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia. Tette hozzá Magyar Péter, aki beszélt arról is, hogy jövő év elejétől bevezetik a vagyonadót.
3: 2027. január 1-től lesz vagyonadó, és az a jó hírem van, hogy szigorú feltételek mellett fogjuk bevezetni, mint azt vállaltuk, és lehet, hogy egy bizonyos összeghatár fölött, mondjuk 500 milliárd fölött nem is 1% lesz a befizetendő vagyonadó, hanem több. Ezt tudom mondani egyelőre.
2: Magyar Péter kormányfő azt kéri a Tisza frakciótól, hogy egyhangúlag szavazza meg mentelmi jogának felfüggesztését. A miniszterelnök ugyancsak országjárásának szolnoki állomásán hangsúlyozta, semmit akargatni valója nincsen, és ma sem tenne másként, ha meg kellene védenie a barátait vagy fiatalokat egy fizetett provokátor zaklatásától. Az országgyűlés hétfő reggel rendkívüli ülésen tárgyalja az előző kormány két minisztere és Magyar Péter mentelmi ügyét. Az ügyészség a miniszterelnök esetében telefonlopás, Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés, Sezták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogatása miatt nyomoz. A Fidesz tegnap azt közölte, kiállnak Hankó Balázs mellett, szorosan nyomon követik az eljárást, és a volt miniszterrel szemben jogellenesen fellépőket felelősségre vonják, amikor a nemzeti erők helyreállítják a jogállamot. Ismét Torockai Lászlót választották a Mi Hazánk mozgalom elnökének a párt 5. kongresszusán. Az elnökség tagja lett újra Apáti István, Dócs Dávid, Dúró Dóra, Novák Előd és Pakusza Zoltán. Új tagként került a testületbe Balogh Csaba, a Mi Hazánk mozgalom budapesti elnöke, és Tóth Máté energiajogász. Utóbbit a héten választotta meg a médiatanács tagjának az országgyűlés. Mivel a két tisztség összeférhetetlen, hétfőn hozzák nyilvánosságra, hogy Tóth Máté melyik posztról mond majd le. Torockai László beszédében bírálta a Tisza kormányt, mint mondta, a brüsszeli globalista vezetés tervét hajtja végre pénzért cserébe. Kritizálta a Fideszt is, egyebek közt a kampány színvonala miatt, és teljes megújulásra szólította fel a volt kormánypártot. Hangsúlyozta, a következő időszak legfontosabb feladata a pártépítés, és ehhez új embereket is be kell fogadni a tagságba.
4: Be kell fogadnotok olyanokat is a soraink közé, akiknek joggal mondhatjátok azt, és emberileg teljesen meg is értem, ha így vélekedtek, hogy hol voltatok ti eddig. Miért szavaztatok másik pártra? Miért most jöttök, amikor nem maradt más pártelnök a parlamentben Magyar Péterrel szemben, csak Torockai László? Miért most érkeztek?
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
2: 5 milliárd forintot csoportosított át a laktanyák felújítására a honvédelmi miniszter. A több mint 30 helyszínen elkezdett, vagy már be is fejezett munkák során körletek, legénységi épületek, vizes helyiségek, oktatótermek újultak, vagy újulnak meg. A tárcavezető elmondta, az összeg abból a 18 milliárd forintból származik, amelyet a korábbi honvédelmi miniszter saját irodájának felújítására szánt. Ruszin Szendi Romulus hozzátette, hivatalba lépése után leállította a beruházást, az idei évre eső 5 milliárd forintot pedig oda csoportosította át, ahol valóban szükség van rá. Több mint 400 érvényes pályázat érkezett a tankerületi igazgatói álláshelyekre, közölte a Klebelsberg központ. A 60 tankerületi központ vezetésére összesen 567-en pályáztak, közülük 407 jelentkezés felelt meg a feltételeknek. A pályázatokról az érintett települések polgármesterei és a tankerületekhez tartozó iskolák dolgozói is véleményt mondhatnak, ehhez e-mailben küldik a szükséges információkat. Motoros felvonulást tartottak a Magyar Rák Ellenes Liga szervezésében Budapesten, hogy felhívják a MER-rák megelőzésére a figyelmet. A WHO friss felmérése szerint 164 országban, köztük Magyarországon is, az emlőrák a leggyakoribb daganat a nők körében. Rozványi Balázs, a Magyar Rák Ellenes Liga elnöke a Kossuth Rádió krónikájának elmondta, az eseményt 10. alkalommal rendezték meg a MER-rák elleni küzdelem világnapjához kapcsolódva. Hozzátette, céljuk, hogy felhívják a figyelmet az önvizsgálat és a szervezet szűrő vizsgálatok fontosságára, valamint arra, hogy érdemes időben orvoshoz fordulni. Hozzátette, a MER-rák gyógyítható, ha időben felismerik, de itthon még alacsony azoknak az aránya, akik rendszeresen járnak szűrővizsgálatokra.
5: A népegészségügyi szűréseken való részvételi aránya az ilyen 30-valahány százalék a legutóbbi adatok szerint, ami nagyon-nagyon alacsony, hogy ne használják erősebb kifejezéseket. Ennek mondjuk 70% körül kéne lenni, hogy évente kb. 700 nő életét megmenthessük ezzel.
2: Szerdáig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. A jogszabályok értelmében kizárólag azok a szervezetek lehetnek kedvezményezettek, amelyeket legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek. Egyre több otthonban oldják meg klímával a fűtést. Szakértők szerint ősszel különösen fontos a berendezések karbantartása, mert a nyáron felgyülemlett szennyeződések a fűtési szezonban visszakerülhetnek a lakótér levegőjébe. A porszűrők és a burkolat tisztítása otthon is biztonságosan elvégezhető, ez azonban önmagában nem jelenti azt, hogy a klíma teljesen tiszta lesz. Meg kell különböztetni a karbantartást, amit bárki elvégezhet, illetve a teljes nagy takarítást. A hőcserélőben, a ventilátorban és a kondenzvízrendszerben olyan szennyeződések is felhalmozódhatnak, amelyek eltávolításához már szakember szükséges, mondta el a Kossuth Rádió krónikájának Stuller István szakértő.
6: Egy végfelhasználónak a szűrőket kell takarítani. Mindjárt észreveheti egy végfelhasználó, hogy a klíma teljesítménye csökken. Több idő kell neki, hogy lehűtse, vagy hogyha télen fűtünk vele, fölfűtse az ingatlant. Ezért mi azt szoktuk javasolni, hogy általában ilyen 2 hetente érdemes ránézni, mert már 2 hét alatt is, hogyha egy kicsit koszosabb egy ingatlan, akkor el tud sajnos koszolódni úgy a szűrő, hogy az már észrevehetően rontja a klíma teljesítményét. A másik egy professzionális tisztítás. Ezeket általában, amikor üzemmód váltás történik, érdemes, és akkor szokták elvégezni. Milyenkor a szakember megfelelően átmossa a berendezést, leellenőrzi, próbaüzemet csinál.
2: A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a bolti szprék és a habok átmenetileg megszüntethetik a kellemetlen szagokat, de a mélyebben fekvő alkatrészeket már nem tisztítják meg megfelelően. A szakszerűtlen magas nyomású mosás vagy szétszerelés pedig az elektronikát, a ventilátort és a lamellákat is károsíthatja.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: A hajnali ködfoltok megszűnése után ismét sok napsütésre számíthatunk kevés felhővel. Délután 22-25 fok valószínű. Hasonlóan napos, száraz, kellemes idő lesz a jövő héten is.
0: Petőfi Rádió. Sport.
7: Újabb sérült a magyar labdarúgó válogatottban. Köszöntöm a hallgatókat. A sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Regics Damir bokasérülést szenvedett az ukránok ellen 1-0-ra elveszített pénteki válogatott labdarúgó mérkőzésen, így a következő 3 meccsen nem játszhat a Nemzetek Ligája B-divíziójában. El is hagyta az edzőtábort, számolt be róla a Magyar Labdarúgó Szövetség. Marco Rossi szövetségi kapitány egyelőre nem hívott be senkit a helyére. A világ és Európa bajnok Spanyolország 3-2-re nyert Anglia vendégeként a labdarúgó Nemzetek Ligája A-divíziójának első fordulójában a londoni Wembley stadionban. Horvátország 2-1-re győzött Csehországban. Az U21-es magyar labdarúgó válogatott a korosztályos kontinens tornáról és a 2028-as Los Angeles-i olimpiáról is lemarad, mivel 3-1-re kikapott Horvátországtól az Európa bajnoki selejtezőben. 4 góllal 27-23-ra kikapott a magyar női kézilabda válogatott az olimpiai és világbajnoki címvédő norvégoktól a bukaresti Eurókupa 4-es döntő első elődöntőjében. A miénk így ma a bronzéremért játszanak majd. A magyarok ellenfele Románia lesz, mivel a házigazda 28-20-ra veszített a dánok ellen a másik elődöntőben. Címét megvédve 8. alkalommal nyerte meg a gyorsasági kamion Európa-bajnokságot Kis Norbert, a Révész Racing versenyzője, azzal, hogy a franciaországi Le Mans-ban rendezett idei 6. forduló első futamán rajtcél győzelmet aratott, és ezzel behozhatatlan előnyre tett szert az összetetben. A 2. futamban Kis a 4. helyen zárt. George Russell, a Mercedes brit pilótája nyerte a Forma 1-es azeri nagy díjat. A 2. helyen Max Verstappen ért be a Red Bull-lal, majd a 4-szeres világbajnok holland után csapattársa Isaac Hadjar lett a 3. A VB pontversenyben vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője 5. zárt. Köszönöm a figyelmet!
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Vissza a magyar szemékhez.

0: Stílus, a Petőfi Rádió életmód magazinja. A stúdióban
1: Korcsok Laura és a vendégem dr. Nagy Klaudia Vivien, kardiológus, űrorvos, akivel a Szívvilágnapja alkalmából beszélgetünk arról, hogy hogyan óvjuk a szívünket, és hogyan tudunk vigyázni rá. Itt Vivien több tényezőt felsorolt már nekünk, mint például a megfelelő mennyiségű alvás fontosságát, azt, hogy próbáljuk csökkenteni a stresszt, illetve figyeljünk az étkezésünkre, és hát a sport az elkerülhetetlen és a legfontosabb a szervezetünk számára szinte, de tehát nem csak a testünkre van jótékony hatással a sportolás, hanem a lelkünkre is egyaránt. Viszont van egy valami, ami semmilyen jótékony hatással nem bír, és ez nem más, mint a dohányzás. A dohányzás milyen kártékony hatással van a szívünkre és az érrendszerünkre? Orvosi szemmel mit mondanál?
2: Alapvetően a dohányzás szív koszorú ereket károsítja, minden erőnket károsítja egyébként. A szívben a koszorú erek felelősek a szív izombér ellátásáért, és az ott kialakuló plakkokban, tehát azokban a úgynevezett érelmeszesedésben, amik a végezetül beszűkítik a koszorús ereket és a szívizomnak vérellátási zavarát, és hát súlyos esetben szívinfarktust okoznak, azokért felelős. Tehát a tartós dohányosok között a szív koszorúér betegségnek és a szívinfarktusnak az aránya rendkívül magas. Annak ellenére, hogy az elmúlt évtizedben ugye számos dohányzást korlátozó intézkedés került bevezetésre, mégis nagyon magas a dohányosok aránya Magyarországon. Minden 25%-nak mondják, és ebből ugye beletartoznak sajnos ezek az új típusú dohánytermékek is, ugye a hevített elektromos cigaretták és különböző egyéb ilyen dolgok, amik ugye még súly, tehát gyakorlatilag ezekkel az a gond, hogy nem is tudjuk, hogy milyen hosszú távú következményekkel jár ezeknek a használata. Egy-két dolgot látunk, illetve a pulmonológusok látnak, a tüdőgyógyászok, és hát szörnyű problémákat, betegségeket is tud okozni, akár már fiatal korban is. Mindenképpen aki ilyet használ, annak nem szabad azt gondolni a propaganda és a hírverés ellenére, hogy ez bármivel jobb, mint a dohányzás. Sőt, nem tudjuk még, hogy mennyivel rosszabb annál. Úgyhogy a dohányzás minden formája káros, és mindenkinek csak és kizárólag a leszokást. Ennek minden formájáról javaslom.
1: Hogyha esetleg valaki már az idő előre haladtával nem tartotta be azokat, amiket te most mondtál nekünk, mint prevenció, mint megelőzés, és már tüneteket tapasztal, mi az, aminél abszolút orvoshoz kellene forduljon, és nem csak legyinteni, hogy jól van az úgy?
2: Igen, tehát mindenféle olyan tünetnél, amely a mellkasi fájdalomnak különböző formája, tehát mellkasi nyomó, szorító érzés, akár terhelésre, akár már mint fizikai vagy emocionális terhelésre, akár attól függetlenül jelentkezik, mindenképpen forduljon orvoshoz. Nehéz légzés és annak ugye különböző szintjei vannak, gyengeség, fáradékonyság és ezeknek a kombinációja egy krónikus dohányzásnál, krónikus dohányosnál mindenképpen nagy figyelmet érdemel, de nem győzöm hangsúlyozni azt, hogy egyébként semmelyik életkorban nem késő abba hagyni a dohányzást, és ha már kialakult a betegség, még akkor is tudunk beszélni megelőzésről, a prevencióról, annak az úgynevezett másodlagos formájáról, amikor már a kialakult betegséget kezeljük életmódváltással, és ez egyik a gyógyszerek mellett a leghatékonyabb mód, mert nem lehet minden csak önmagában gyógyszerekkel kezelni, a megfelelő életmód legalább olyan fontos.
1: Így, hogy a beszélgetésünk végén azért egy picit pozitívabb témával zárjuk. Mit látsz a mai fiatalokon? Én azt gondolom, hogy talán kicsit tudatosabban élnek, és az életmódjukat is úgy folytatják, hogy egészségesen, egészségtudatosan.
2: Igen, ez egy nagyon örömteli dolog, hogy a fiatalok egyre többen odafigyelnek az egészségükre minden szinten, tehát mind a táplálkozás, arról most viszonylag kevés szó esett, rendkívül fontos, de mind pedig a testmozgás területén, és hát a stresszkezelésben is, és hát az lenne a cél igazából, hogy ne a betegségek után menjünk, és nem már egy kialakult betegségnél próbáljunk meg valamit csinálni, persze ez is nagyon fontos, hanem egyszerűen próbáljuk megelőzni nézni, mert van kardiovaszkuláris betegségekre genetikai hajlam, de abban, hogy ez mikor jelentkezik, egyáltalán jelentkezik-e, és milyen súlyossággal, rendkívül nagy szerepe van az életmódnak, és hát annak örülünk, hogy erre egyre többen odafigyelnek, és egyre többen fogékonyak, de azért még mindig rengeteg teendőnk van ennek kapcsán.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, remélem, hogy mindenki tudatosabban fog figyelni ezekre a dolgokra, amit elmondtál most nekünk.
2: Én is köszönöm, és én is remélem.
1: Dr. Nagy Claudia Vivien, kardiológus, űrorvos volt a vendégem ma reggel az Éles Stílus magazinban.
0: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazin.

0: Vadfruttik dalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Hogyha minden hétvégén, vagy a legtöbb hétvégén hallgatod a Petőfi Rádiót így kora reggel, akkor pontosan tudod, hogy most 7 óra közelettével mi következik. Hát természetesen a Csukás meseóra, gyerekmesékkel, zenékkel, mondókákkal, nyelvtörőkkel, és már hangolódunk egy kicsit a Magyar Népmese napjára is, ami majd szeptember 30-án lesz, ugyanis a vendégemmel erről fogunk beszélgetni. Dávid Judit pedagógus érkezik majd hozzám. Tarts velünk a továbbiakban, addig is mesés időtöltés neked.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Október 2-ától új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát, kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszki Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát október 2-ától, minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Bánáti Bence.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Napos, száraz idő lesz. 10 milliárd forintot fordít a kormány a kórházi várólisták csökkentésére. Újabb nagyköveteket hívtak vissza.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Tart az útépítés az 52-es úton Fülöpszállás és Solt között. A 35-östől az 51-es kilométerig több szakaszon is a fél útpályát lezárták. Napközben torlódásokra számítsanak. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: A korábban jelzetnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál is magasabb lehet az adó. A részleteket a pénzügyminiszter ismerteti majd. Beszélt arról is, hogy a katás adózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé. A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy 10 milliárd forintot fordítanak a kórházi várólisták csökkentésére. A program még idén elindul. Újabb 14 magyar nagykövetet és külképviseleti vezetőt hívott vissza a kormány. Felmentették mások mellett az ankarai, a pekingi és a berni nagykövetet, valamint Magyarország New Yorki állandó ENSZ képviselőjét. Orbán Anita külügyminiszter korábban bejelentette, hogy összesen 37 diplomáciai poszton tervez személycseréket. Elkészült a rendvédelmi dolgozók tehermentesítését és a bürokrácia csökkentését célzó törvénymódosítás tervezet, közölt a belügyminiszter. Posvai Gábor azt írta, a javaslatcsomagban szerepel, hogy emelnék a hivatásos állomány munkáját támogató rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban dolgozók alapszabadságát, és rájuk is kiterjesztenék a betegszabadság után járó távolléti díjat. Lerótta tiszteletét New Yorkban a 2001. szeptember 11-i emlékhelynél Baka András köztársasági elnök. Az államfő szerint a 25 évvel ezelőtti események fordulópontot hoztak az egész világ életében, mindenekelőtt azonban felfoghatatlan tragédiát jelentettek az áldozatok és családjuk, közösségeik számára. Baka András munkalátogatáson tartózkodik az Egyesült Államokban, csütörtökön beszédet mondott New Yorkban az ENSZ közgyűlésén, pénteken pedig zsidó szervezetek vezetőivel találkozott. Lourdesba érkezett 14. Leó pápa, a katolikus egyházfő a Mária kegyhelyéről híres városban folytatja franciaországi látogatását. A pápa Lourdes állomásának legfontosabb témája a szexuális erőszak elleni küzdelem, valamint ma délelőtt egyházfői misén is várják a zarándokokat. 14. Leó franciaországi útja holnap Metzben zárul.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: A pára és kötfoltok feloszlása után szinte mindenhol kisüt a nap. Eső nem valószínű, a szél csak a Fertő-tó térségében erősödik meg. A hőmérséklet délután 21 és 25, este 7 és 14 fok között alakul. A jövő héten is marad a napos, száraz idő.
2: A hírek után. És most Csukás Mese Rádió. Indul a Csukás Mese óra.
5: Itt a
3: Petőfi Rádióban.
5: Csukás Mese Rádió.
6: Én nagyon szeretem.
2: Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva.

0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.
1: Volt egyszer egy szegény ember, annak volt 3 fia. A legnagyobbikat nyakiglábnak, a másodikat csupahájnak, a legkisebbiket pedig málészájnak hívták. Ezek annyit tudtak enni, hogy az apjuk még kenyérből sem tudott nekik eleget adni. Egyszer azt mondja nekik, menjenek már szolgálni, hát keressék meg a maguk kenyerét, kiették már őt mindenéből. Elindult a legnagyobbik, nyakigláb. Ment, mendegélt. Találkozott egy öreg emberrel, az felfogadta szolgának egy esztendőre. Ahogy elmúlt az esztendő, az öreg azt mondja neki, adok néked egy asztalt, amiért jól szolgáltál. Ennek csak azt kell mondanod, teríts asztalkám, s lesz rajta mindenféle. Elfogadod?
2: Azt, aki a hegyet megette volna kenyérrel.
1: El, persze, hogy el. Nyakigláb alig várta, hogy kiérjen a faluból. Egy bokor mellett előveszi az asztalt, s mondja tüstént neki. Teríts asztalkám. Hát lett azon annyi minden, ennivaló, innivaló, hogy nyakigláb szeme szája is elállt a csodálkozástól. Jól is lakott mindjárt, de úgy, hogy majd kirepett. Azzal indult hazafelé. Talált útjában egy fogadót, oda is betért. Bement mindjárt egy szobába. Terítetett az asztallal, jól lakott, aztán kért egy pohár bort. De amíg bent volt, a kocsmáros megleste, hogy mit csinál. Látta, hogy milyen asztala van ennek a legénynek. Ha az ő fogadójában olyan volna. Ahogy este lett, lefeküdtek. Nyakigláb is jó mélyen elaludt. A kocsmáros meg csak belopózott, és a csoda asztalt kicserélve egy másik, valamelyik pontosan olyan volt, mint nyakiglábé. Másnap reggel nyakigláb újra elindult. Addig ment, míg haza nem ért. Otthon eldicsekedett, hogy milyen asztala van ő neki. Na lássuk, mondják a többiek. Épp jó éhesek vagyunk, mint mindig. Mondta szegény nyakigláb az asztalnak, hogy teríts asztalkám. De bíz az nem terített. Az egész család meg már várta, hogy jól lakjanak. Hogy nyakigláb így becsapta őket, még üresebbnek érezték a hasukat. Kapták magukat, jól elverték nyakiglábot. Elindult most már a második gyerek is, csupahály. Az is ahhoz az öreghez érkezett, akinél nyakigláb szolgált. Őt is megfogadták egy esztendőre. Mikor kitelt az idő, az öreg őt is magához hívta. Fiam, a szolgálatodért neked is adok valamit. Itt van egy szamár. Ennek csak azt kell mondani, hogy tüsszents, csacsikám, és annyi aranyat tüsszent neked, amennyit csak akarsz. Elfogadod? Egy ilyen jó szágot. Csupahány nagyon megörült a szamárnak. El is indult vele hazafelé. Útközben ő is betért a fogadóba. Evett, ivott, amennyi a bőrébe fért, és azt mondta, hogy majd csak reggel fizet. De a szamarat magával vitte a szobájába. Ahogy este lett, odaállította maga elé, és azt mondta neki. Tüsszents, csacsikám! A csacsi hegyezte a fülét, aztán elkezdett tüsszenteni. Tüsszentett is egy végből olyan sokat, hogy csupahály már alig fért a sok aranytól. Feszette az aranyat, és lefekít. De a kocsmáros a kulcsokon ezt is megleste. Mikor észrevette, hogy csupahály már alszik, bement a szobába hozzá, és a szamarat is elcserélte egy másikkal. Csupahály vitte haza a csacsit, ő is nagyra volt vele, hogy mit

0: furkó. Ennek csak azt kell mondani, ki a zsákból furkócskám? És akkor a furkó kiugrik, és azt verhetsz meg vele, akit csak akarsz. Málé szája hóna alá vette a furkót, és elindult vele hazafelé. Neki is útjába esett a kocsma. Már nagyon éhes volt, és szomjas is. Bement. Evett, ivott, amennyit jól esett. A kocsmáros kérte tőle az árát, de Málé száj nem tudott fizetni, mert hogy egy fillérje sem volt. A kocsmáros elkezdett lármázni, hogy ő bizony elveszi Málé száj gúnyáját, ha nem fizet, vagy pedig becsukatja. Erre Málé szájt is elfutotta a méreg, elővette a zsákot, és azt mondta, ki a zsákból furkócskám, verd meg ezt a kocsmárost! A furkó csak kiugrott a zsákból, neki a kocsmárosnak, és csihi-puhi elkezdte porolni. A kocsmárosnak hamar elegetett a verésből, elkezdett jajgatni. Jaj, jaj, jaj, hagyd abba a verés, barátom, visszaadok mindent, amit a bátyáittól elloptam. Málé száj csak nagyot nézett. Mit lopott el kent az én bátyáimtól? Hát a terítsasztalt meg az aranytüsszentő szamarat. De a furkó még folyvást ütötte a kocsmárost ez alatt is. Azt mondja Málé száj. Jó, ha visszaadod az asztalt meg a szamarat, akkor nem bántalak. Vissza-vissza, furkócskám, vissza a zsákba! A furkó visszament, a kocsmáros meg behozta az asztalt meg a szamarat, és odaadta Málé szájnak. Málé száj hazament. Otthon elmondta a testvéreinek, hogyan szerezte vissza az asztalt is, meg a szamarat is. Volt már mit enni, meg inni, volt pénz is, amennyit csak akartak. A szegény ember családja így aztán nagyon boldog lett.
1: Csukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek. Szólásmondások.
2: Képzeld, mi történt?
3: Na, mi?
2: A barátom, Peti, kapott egy távirányítós robotot. Azt mondta, hogy ez a világ legjobb játéka, és soha nem fogja letenni. Most meg ott porosodik az ágya alatt.
3: Hát igen, erre szokták mondani, hogy minden csoda 3 napig tart.
2: 3 napig? De a robot nem is romlott el, és az elemei sokkal tovább bírja, mint 3 nap.
3: Persze, nem is a robot romlott el, csak elmúlt az újdonság varázsa. Ez azt jelenti, hogyha valami nagyon különleges vagy izgalmas dolog történik, például valaki kap egy ilyen szuperjátékot, akkor az elején még oda van érte, de aztán hamar megszokja és már nem is tűnik olyan érdekesnek. Pont mint Peti robotja, ami pár nap után most már csak egy sima játék a sok közül.
1: Nem hagynak a gyerkőcök aludni a hétvégén. Lépjetek be a mesék birodalmába. Hallgassatok csodás meséket, dalokat és vidám tartalmakat a Csukás Mese Rádió kínálatából. Induljon mesésen a hétvégéd! Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.

0: gombot.
1: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából.
2: Itt, a Petőfi Rádióban.
3: A páva meg a varjú, aki elmeséli nektek, Szabó Gyula.
4: Szárnyát a páva kiterjesztve, magát nagy büszkén mutogatta. Nézte a varjú szemmeresztve, s magában mind ezt hajtogatta. Kár, kár, de igaz, e hegykepi ma szebb, mint én vagyok, tolla, hogy ragyog. Nagy volt a varjú irítsége, de haj csodát, mindjárt lett vége, amint megszólalt büszke páva fülsértőn, rikoltva fennen. Most már magamat nem szégyellem, kárgott a varjú. A páva bár szép a tolla, de csúfa hangja, s így végre is alsóbb a rangja. S elégedetten, csúf károgással tovább repült a varjú egy háza.
3: A Páva meg a Varjú című mesét hallottátok.
1: Csukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió, egy fej.

Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.

a nyúl harangocskája. Élt az erdőben egy bűbájos kis nyulacska, akinek mindig lógott a nyakában egy apró harangocska. A harangot még a mamájától kapta, hogy mikor elcsatangol, akkor is tudja a nyúlanyó, hogy merre van a fiacskája. Márpedig a kis nyuszi imádott barangolni, egész nap a fák között bóklászott, ugrándozott, bukfencezett. Ám egy nap olyan messzire elcsámborgott, hogy kénytelen volt a visszaút előtt egy kis pihenőt venni. Kényelmesen elhelyezkedett egy bokor tövében, és akkor eszébe jutott a harangocskája. A legjobb lesz, ha felakasztom egy fa tetejére a drága harangocskámat, nehogy valaki elcsenje, amíg szundítok egyet, gondolta a tapsifüles, és felmászott az egyik fára, majd ügyesen elrejtette a lombok közé a harangot. Azután visszamászott a bokor tövébe, lehajtotta a fejét, és egy pillanat alatt elbóbiskolt. Ásított egy nagyot a nyúl, amikor felébredt. Lassan kinyitotta a szemét, felpillantott az ágak közé, és legnagyobb meglepetésére a harangocskáját nem látta sehol. A nyuszi már azt hitte, valaki elvitte. De a szél megmozgatta az ágakat, és fentről halk csilingelés hallatszott. Csak mikor jobban megnézte, akkor vette észre, hogy a fa időközben hatalmasra nőtt, és a legfelső ágán ott lógott az elveszett harang. Drága harangocskám, gyere le szépen! Kiáltott fel neki a nyúl. Ám a harang meg sem moccant. A nyulacska akkor a terebélyes fához fordult. Kedves fa, kérlek szépen, add vissza az én csengő-bongó harangomat! Dehogy adom, olyan szépen csilingel a fülembe, vágott vissza a fa. Na, azt majd meglátjuk, mondta a nyulacska. Majd gondolt egyet, és elszaladt a baltához. Kedves balta, azért jöttem, mert van egy fa az erdőben, aki nem akarja visszaadni nekem a harangocskámat. Kérlek, vágd ki azt a fát, hogy visszakaphassam a harangocskát. A balta morgolódni kezdett. Nem látod, milyen elfoglalt vagyok? Nincs nekem időm ilyenekre. Talán most nincs, de majd lesz, vágta rá a nyúl, és már ment is egyenest a köszörűkőhöz a fészerbe. Kedves köszörűkő, kérlek, köszörüld meg a baltát, hogy kivágja a fát, és végre visszakaphassam a harangocskám, kérlelte a nyuszika. Hogy merészeled megzavarni a délutáni pihenőmet? Förmet rá a kő. Menj, keresd mást, aki ráér segíteni neked. A nyulacska szomorúan lépett ki a fészer ajtaján. Akkor eszébe jutott a víz. Oda ment a kúthoz, és lekiáltott. Kedves víz, kérlek segíts rajtam. Hajtsd meg a köszörűkövet, hogy az megköszörülje a baltát, az kivágja a fát, én pedig visszakapjam a harangocskám. Talán majd máskor, most nem érek rá, felelt a víz, és lebukott a kút mélyére. A nyulacska dübe gurult, már éppen azon volt, hogy megdobja egy nagy kővel a kút vizét, mikor megpillantotta a mezőn legelésző bikát. Odafutott hozzá, és már messziről kiabálta. Kedves bika, így áll a kút vizéből, különben a köszörűkő nem köszörüli meg a baltát, és a balta nem fogja kivágni a fa pedig nem adja vissza a harangocskám, sorolta a nyúl. Csak ne olyan hevesen! Épp most töltöttem tele vízzel a bendőmet. Nem iszok én már egy kortyot sem, dörmögte a bika. A nyulacska erre begurult, és elfutott az egérhez. Drága barátom, kérlek, csípd meg a kedvemért a bika lábát. Ha megcsíped, ő iszik a vízből, a víz meghajtja a köszörűkövet, a kő megköszörüli a balta kivágja a fát, a fa pedig visszaadja a harangocskám. Megcsípni a bikát? Hisz még a végén eltapos, ellenkezett az egér.
A válasz hallatán a nyúl nem is habozott tovább, és rögtön az egér régi ellenségéhez, a macskához ment. A macska éppen a verandán heverészett, mikor a nyúl hízelegni kezdett neki. Kedves macska úrfi, kérlek, fogd meg a ház egerét, hogy végre visszakaphassam a harangocskámat. És elhadarta neki az elveszett harang történetét. Miau, megfogom én neked szívesen, de előbb innék egy kis finom tejecskét, nyávogta a macska. A nyúl megörült a macska jó szívűségének, és már is futott a tehénhez az istállóba, hogy egy bödön friss tejet kérjen tőle. Jó napot, tehén uraság! Szépen kérlek, adj nekem egy kis tejecskét. Nagyon hiányzik a harangocskám, és ha nem viszek a macskának egy kis tejet, nem segít visszaszerezni. Könyörgött a nyulacska a tehénnek. Nagyon szívesen adok neked a tejemből, de csak miután megtömtem friss fűvel a bendőmet, kérlek, hozz nekem egy keveset a mezőről, mondta a foltos tehén. A nyúl pedig, mint a szélvész, szaladt a mezőre friss fűért. Szerencsére éppen ott találta a bérest, aki szívesen adott a nyuszikának a lekaszált fűből, miután meghallotta az elveszett harangocska történetét. A nyúl pedig boldogan ugrándozva vitte a tehénnek az eleséget. A tehén komótosan elrágcsálta a füvet, majd megajándékozta a nyulat egy bödön édes tejecskével. Hálás köszönet, kedves tehén uraság, mondta a nyúl, és már szaladt is a macskához a verandára. Miután a macska jó ízűen elfogyasztotta a tejecskéjét, rögvest indult az egérvadászatra. A nyulacska legnagyobb örömére a macska megfogta az egeret, az egér megcsípte a bika lábát, a bika ivott a kút vizéből, a kút pedig meghajtotta a köszörűkövet. A köszörűkő sem volt rest, megfente a baltát, a balta kivágta a fát, a szépen szóló harangocska pedig visszakerült gazdájához, az ugri-bugri tapsi füleshez. A nyulacska pedig olyan boldog volt, hogy visszakapta a harangját, hogy mindjárt a nyakába kötötte, s attól a naptól kezdve úgy vigyázott rá, mint a legféltettebb kincsére.

0: Ha tetszett, amit hallottál, ha szeretnél még több mesét, zenét és szórakoztató tartalmat, keresd a Csukás Mese Rádiót, ahol az egész nap mesés. Vágj bele velünk a nagy kalandokba, repülj velünk a mesék birodalmába, hiszen a jó történetek sohasem érnek véget. A jövő hétvégén is várunk 7 órától a Petőfi Rádióban.
1: Most vissza a magyar szemékhez. Ez a Petőfi Rádió.
2: Minden magyar.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás meseóra velem Korcsog Laurával. A népmese szinte mindannyiunk életében jelen van. Gyerekkori emlékeket, különleges hősöket és örökérvényű tanulságokat őrzünk belőlük, és a magyar népmesék generációkat kötnek össze, és ma is nagyon fontos szerepük lehet abban, hogy hogyan képzelik el, értik meg és fedezik fel a világot a gyerekek. A Magyar Népmese napja szeptember 30-án lesz, ebből az alkalomból pedig ma reggel a vendégem Dávid Judit tanítónő, pedagógus, vele beszélgetünk. Köszönöm, hogy eljöttél hozzám.
1: Köszönöm én is a meghívást, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Miért fontos szerinted, hogy a mai gyerekek is találkozzanak a magyar népmesékkel?
1: Én szerintem ez minden generáció számára fontos, és mindig fontos, mert hogy ugye ezen keresztül tudunk visszanyúlni a gyökereinkhez. A népmesék azok a tradíciót közvetítik számunkra, egy népnek a hagyományait, szokásait.
0: Te, amikor mondjuk bevezeted a foglalkozásaidba, hiszen nálatok vannak úgynevezett műhelymunkák, jól mondom?
1: Műhelyek délutánonként, amik olyasmik, mint máshol a szakkörök, igen.
0: És akkor itt ti foglalkoztok, vagy te bevezeted a gyerekeket a mesék világába, egészen széles körben, tehát 3.-6. osztályig. Mit tapasztalsz rajtuk, amikor a mesékkel foglalkoztok?
1: Olyan szerencsések vagyunk, hogy a mi iskolánkban lehetőség van arra, hogy mese foglalkozásokat tartsunk az órarenden belül, amit mi mesekuckó foglalkozásnak nevezünk, ez többször is volt egy héten, amíg kicsik voltak a gyerekek, addig mesekuckónak neveztük, és mi olvastunk fel, illetve fejből meséltünk nekik, amikor pedig nagyobbak lettek, akkor olvasókuckóvá változott ez a foglalkozás, ami azt jelenti, hogy elheverhetnek a tanterem bármely pontján, babzsákon, párnán.
0: Jó is az.
1: Igen. És akkor vagy a kötelező olvasmányt olvassák, vagy pedig saját maguk által választott könyvet. És ez annyira jól hozzászoktak, hogy már figyelmeztetni se kell őket, hanem tényleg ez az életük részévé vált.
0: De jól hangzik. Meg az, igen, is, hogy azt is mondtad, hogy fejből meséltek nekik, míg mesekuckó van.
1: Igen, igen.
0: Ez miben másabb, vagy jobb, vagy rosszabb?
1: Én ezt különösen szeretem, és azt érzem, hogy nagyon nagy ereje van annak, amikor valaki fejből tud mesélni gyerekeknek, nem csak a tanítványaimnak, hanem a saját kisfiamnak is, tehát családban is nagyon bátorítom az anyukákat, nagymamákat, mindenkit, aki egy kicsit is kedvet érez hozzá, mert teljesen más a kapcsolódás a gyerekkel, hogyha rá tudok nézni, az én stílusomban tudok hozzá beszélni, az én hanglejtésemet hallja, hogy egy ilyen biztonságos, puha, meleg közeg, egy ilyen jó emlék neki, valószínűleg nem is csak a mesére fog emlékezni, hanem arra az egész érzésre, hogy milyen jó volt ott a nagymamával, anyukámmal. Nekem is vannak ilyen gyerekkori élményeim, és tényleg ez is egy ilyen nagyon-nagyon kedves emlék tud lenni egy egész életre, hogyha az embernek így megalapozzák gyerekkorába ezt a mesélést. Egyrészt azt gondolom, hogy az a gyerek, aki kicsikorától fogva szoktatva van ahhoz, hogy népmeséket hallgasson, egyáltalán meséket hallgasson, az még kamaszkorában is fogékony lesz erre, és azt látom, hogy bár ez elég nagy kihívás nekem, hogy ugye a 9 évestől 12 éves gyerekeket egyszerre szórakoztat, vagy egyszerre olyan tevékenységet találjak, amit mindenki élvez, mégis azt látom, hogy be lehet őket vonni. Például, hogyha az elején népdalokkal, mondókákkal egy kicsit elmélyítjük, vagy ráhangoljuk a gyerekeket, valamilyen népi játékokkal is lehet próbálkozni, vagy találós kérdésekkel, és akkor egy ilyen sokkal komplexebb foglalkozás lesz a végén, sokkal jobban elmélyülnek, és ugyanakkor fel is töltődnek.
0: Nem sokára azzal folytatjuk, hogy említetted, hogy vannak ezek a szimbólumok a mesékben, és leggyakrabban a népmesékben előfordul, hogy ugye a legkisebb fiú útnak indul, a jó elnyeri a jutalmát, a rossz bűnhődik, hogy ez a gyerekek életében, vagy a gyerekek számára mit jelent? Ez lesz a következő témánk, a vendégem pedig Dávid Judit, tanítónő, pedagógus. Vele beszélgetek ma reggel a Csukás meseórában.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás meseóra velem Korcsog Laurával. A mai vendégem Dávid Judit tanítónő, pedagógus, vele beszélgetünk ma reggel. Köszönöm, hogy továbbra is itt vagy velem.
1: Én is köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Ott hagytuk abba, hogy meséltél nekem arról, hogy a mesékben sokszor előfordulnak bizonyos karakterek, bizonyos történések. És a népmesékben azért előszeretettel látjuk ugyanazokat a karaktereket, a legkisebb fiút, aki útnak indul, vagy a jót, aki elnyeri jutalmát, a rossz meg akkor bűnhődik. Milyen értékeket vagy kapaszkodókat adnak szerinted ezek a visszatérő karakterek a gyerekeknek?
1: Minden gyerek általában a főhőssel azonosítja magát, és ahogy a főhős végig járja ezeket a stációkat, ezeket a nehézségeket, úgy a gyerek is lélekben vele együtt utazik, vele együtt megküzd ezekkel a nehézségekkel, a végén pedig elnyeri a jutalmát, feloldozás lesz a vége, hiszen elveszi a királylányt, a legkisebbik szegény legény vagy királyfi, visszakerül az aranyalma a kertbe, vagy bármilyen más dolog, igen, ez jó nekik. Az nagyon fontos, hogy a gyerekek számára nagyon élesen elkülönül a népmesékben a jó és a rossz. Tehát ott nincsenek vegyes karakterek, mint például a rajzfilmekben, vagy a mostani egy-két mesében, ami nagyon nagy segítség nekik, mert így tanulja meg a világrendjét. Tehát amíg egészen kicsi, addig meg különösen fontos, hiszen ő nem tudja eldönteni, hogy mi az, ami jó az életben, mi az, ami helytelen, és a mesék erre is irányt mutatnak, vagy ebben is példát szolgálnak, hogy hogyan kell viselkedni, mi az, ami elfogadható, mi az, ami elfogadhatatlan. Aztán ezek később árnyalódnak.
0: Amikor például te választasz egy népmesét a gyerekeknek, akkor mikre figyelsz? Fontos, hogy milyen korosztálynak milyen mese való?
1: Nagyon-nagyon ez az első legfontosabb választás, igen, hiszen például egy láncmese, ami a legkisebbeknek a kedvelt meséje.
0: Nekem is.
1: Igen, még most is?
0: Igen, még most is.
1: Igen, ezt a legkisebbek szokták nagyon-nagyon szeretni, mert ugye a számukra egy kiszámítható világot mutat. Tudja, hogy mi fog történni, mi fog következni, ugyanakkor megmutatja, hogy az életben nagyon logikusan következnek a dolgok, hiszen hogyha a tehén nem a tejecskét, akkor a cica nem tudja megfogni az egeret, nem felcserélhetők ezek az elemek, és így megtanulja, hogy van egy bizonyos logikai rend, egy rendszer a világban, amihez neki alkalmazkodnia kell. Aztán még nagyon szeretik az állatmeséket, ahol az állat egy-egy emberi tulajdonságot személyesít meg. Később pedig a tündérmesék jönnek be, már a csoportos óvodások imádják ugye a királylányos királyfis történeteket, sárkány legyőzését, ilyesmiket, és aztán a kamaszoknak is vannak ám nagyon-nagyon jó mesék, amikor már ilyen komolyabb témákhoz is hozzá lehet nyúlni, mint például a halál, akár vicces formában is, ugye, amikor a halál bekopogtat az öregasszonyhoz, és akkor mindig elbújik előle, tehát ki lehet cserezni, ki lehet nevetni a halált, akár ilyen formában is, nem tabuként kezeljük akkor ezt a témát, hanem mégis van egy ilyen hozzáállása.
0: De gondolom, ők nem csak mesét szeretnek hallgatni, hanem akár már mondani is. Mit látsz rajtuk, mennyire szeretnek így ilyenekben részt venni? Mert ugye például most a Csukás Meserádióban zajlik még a pályázatuk a legmesésebb mesemondó, és várják a gyerekek jelentkezését, akik szívesen mesélnének bármilyen mesét. Mit látsz a te korosztályodnál, akiket te tanítasz?
1: Én azt látom, hogy nagyon-nagyon élénk a fantáziájuk szerencsére, és nagyon kreatívak, ami tényleg nagyon szívmelengető, ez a fogalmazásaikból is látszik, és szépen is fogalmaznak.
0: Az nagyon jó hír.
1: Igen, ugye?
0: Mert nem gondoltam volna így a mai világban, ahol már kevesebbet olvasnak a gyerekek.
1: Ó, mi nagyon sokat olvasunk. Igen, ez is egy fontos kritérium, hogy nagyon sok olvasás is legyen, illetve, hogy nagyon sok mesemesélés is. Az lehet könyvből is mesét mesélni, vagy pedig fejből. Ez teljesen két külön műfaj, és nagyon nagy ereje van a fejből mesélésnek. Nyilván inkább a népmeséket lehet fejből mesélni, mert ugye azok olyanok, amiket szájról szájra lehetett adni. de a, egyébként a műmeséket is akár el lehet fejből, de hát akkor ugye elvész az írónak a stílusa, meg a nyelvezet eleleményessége, úgyhogy leginkább erre a népmesék alkalmasak.
0: Remélem nagyon sokan lesznek bátrak, és majd hallhatunk jó kis meséket, meséléseket. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem voltál.
1: Köszönöm én is a lehetőséget.
0: És csak így tovább, meséljetek sokat.
1: Köszönöm szépen.
0: A vendégem Dávid Judit, pedagógus, tanítónő volt ma reggel a Csukás Mese órában.

0: Hát ez a dal valami hihetetlen. Rúzsa Maggitól a Rúzs szólt most itt a Petőfin Minden Magyar. Most viszont a zenei alapból szerintem már pontosan tudod, hogy a legfrissebb hírek után melyik dalt játszom majd neked. Együtt énekelhetjük közösen, hogy na-na-na-na-na. Hát akkor vidéki Samson, ez szól majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
2: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
1: a Kultúrfitnessben.
4: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.
2: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
1: Ez a Kultúrfitness.
2: Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal. Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
2: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül vagy bandával.
2: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
5: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz, élőben. Élőben.
1: Hajrá Magyarok!
2: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Bánáti Bence.
1: Ez a Petőfi Rádió.
6: Marad a napos száraz idő, szigorúbb feltételekkel vezethetik be a vagyonadót. Ragaszkodik a hormuzi szoros újranyitásához szabott feltételeihez Irán.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Az M0-as autóút déli részén a Ráckevei Dunahídon hídjavítás miatt az M1-es autópálya felé vezető oldalon csak egy sáv járható. A 23-as kilométernél lassulásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
6: A korábban jelzetnél szigorúbb feltételekkel vezethetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó. A részleteket a pénzügyminiszter ismerteti majd. Beszélt arról is, hogy a katás adózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé. A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy 10 milliárd forintot fordítanak a kórházi várólisták csökkentésére. A program még idén elindul. Magyar Péter kormányfő azt kéri a Tisza frakciótól, hogy egyhangúlag szavazza meg mentelmi jogának felfüggesztését. A miniszterelnök hangsúlyozta, semmi takargatni valója nincsen, és ma sem tenne másként, ha meg kellene védenie a barátait vagy fiatalokat egy fizetett provokátor zaklatásától. Az országgyűlés holnap reggel tárgyal az előző kormány két minisztere és Magyar Péter mentelmi ügyéről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében telefonlopás, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Sesták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Ismét Torockai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk Mozgalom kongresszusa. A politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Torockai László a tisztújító kongresszuson azt mondta, hogy a Mi Hazánk az egyetlen politikai erő a parlamentben, amely felveti és megválaszolja a világ és a magyarság előtt álló valódi kérdéseket. Ragaszkodik a hormuzi szoros újranyitásához szabott feltételeihez Irán. A perzsa állam külügyminisztere közölte, diplomáciai úton próbálják rendezni a konfliktust, de jogaikból nem engednek. Donald Trump amerikai elnök tegnap elutasította Irán javaslatát a hormuzi szoros megnyitásáról. Teherán egy héten belül ígérte a lépést, cserébe az iráni kikötők blokkádjának megszüntetését és az olajexport szankciók alóli felmentést kérte. Lezuhant egy katonai delegációt szállító kis repülőgép a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A tragédiában 17-en meghaltak, köztük az Afrikai Ország Katonai Bíróságának két két vezetője. A hivatalnokok a vádat képviselték a távollétében háborús bűnök miatt halálra ítélt bukott államelnök elleni perben.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Szinte mindenhol kisüt a nap, eső nem valószínű, a szél csak a Fertőtó térségében erősödik meg. A hőmérséklet délután 21 és 25, este 7 és 14 fok között alakul.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szép jó reggelt! Remélem felkészültél a közös éneklésre, ugyanis a kezdő dalunk a Magnacum Laudétól a vidéki sanzon lesz, úgyhogy hangerült feltekerni, hangszalagokat bemelegíteni, a mikrofon mögött Korcsok Laurát hallod, és akkor éneklésre fel!
1: Itt egy újabb óra!

Ragada, Paulina dalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Gondolkodjunk már egy kicsit így vasárnap reggel az élet nagy dolgain, mint például azon, hogy van egy szó, amit néha túl könnyen mondunk, és túl sokszor, és ez nem más, mint a bocsánat. Hogyha ráléptél valakinek a lábára, vagy elkéstél, vagy felemelted a hangod, elfelejtettél valamit, bocsánat, mindig ezt mondjuk. És persze van, amikor tényleg ezt kell mondanunk, mert hibázunk, és ugye az őszinte bocsánatkérés az nagyon fontos, de talán még fontosabb, hogy ne kelljen ugyanazért újra és újra bocsánatot kérnünk a másiktól. Hogyha tudod, hogy valami a másiknak fáj, vagy nem esik jól, akkor inkább ne tedd, vagy próbálj figyelni arra, hogy ne bánt meg őt újra és újra. Ha tudod, hogy rendszeresen elkésel, akkor indulj el 10 perccel korábban, vagy hogyha tudod, hogy bizonyos mondatokkal megbántod a másikat, akkor gondold át, mielőtt kimondod azokat, mert a bocsánatkérés szép dolog, de még szebb, hogyha eleve úgy cselekszel az életben, hogy nem kell sokszor bocsánatot kérned. Én viszont most azt mondom neked, hogy sajnálom. Ezzel a dallal folytatjuk most itt a Petőfin.

rien. Il ne pourra plus jamais me toucher. Tu l'as dit.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Beköszöntött az ősz. Ez azt is jelenti, hogy a zenészek számára elkezdődnek az őszi klubturnék időszaka. Ez így van Nagy Bogival is, akinek az első két helyszíne már most telt házas, pedig az első állomása 10.-23-án lesz Kecskeméten, és 10.-24-én pedig Székesfehérvár. Ez a két állomás már telt házas, úgyhogy minél hamarabb nézd meg a helyszíneket, és találd ki, hogy hol szeretnél ott lenni, hogy nehogy elfogjanak a jegyek. Ugyanis Bogi folyamatosan közreműködéseket készít, folyamatosan koncertezik, hihetetlen, hogy hogy bírja, nem is egyszer belegondolni sem tudok. Például ezen a héten megjelent a Filóval közös dala is, előtte Vinivel közös dala. Nem tudom, hogy ki maradt még ki a sorból, ki az, akivel még nem dolgozott együtt, de szeretne, de szerintem ez nem sokára kiderül, hogy ki az, aki még közreműködik majd Bogival. Viszont most egy ilyen koprodukció következik még hozzá a BSV-vel, ezt játszom most.

A teljesség felé. Ezt hallottad most itt a Galaxisoktól a Petőfin, minden magyar. Ha már latolgattuk azokat a szavakat, amik a leggyakrabban előfordulnak nálunk, és csak úgy könnyen kimondjuk folyton, és itt például beszéltünk a bocsánatról, akkor van még egy ilyen szó, ami iszonyatosan idegesítő tud lenni bizonyos helyzetekben, és ez nem más, mint a mindegy. Mikor megkérdezed, hogy mit ennél ebédre? Mindegy. Mikor megkérdezed, hogy hova menjünk, mit csináljunk, milyen program legyen a mai napon? Mindegy. Szerintem bármilyen válasz jobb lenne, azon kívül, hogy mindegy, hiszen ezzel nem tudunk mit kezdeni. Ezt pontosan tudjuk, számunkra is mindegy, ezért kérdezzük, hogy mi legyen a mai napi program. Na hát kérlek, írd meg nekem a 06303030380-as telefonszámra, hogy számodra mik azok a szavak, amik bosszantóak, amik idegesítenek, és amikkel nem tudsz mit kezdeni. Szerintem jobb, hogyha ezt megbeszéljük, és így tudatosul bennünk, hogy nem csak bennünket zavarnak, és hát ha akkor majd kevesebbet használjuk ezeket a szavakat. Most azonban a folytatásban Azaria is azt mondja nekünk, hogy mindegy, ha tetszik nekünk, ha nem. Szóval mindegy, ez szól Azitól, itt a Petőfin.

0: vagyok.
1: Ez volt az igaz, hamis itt a Petőfin Minden Magyar. Az viszont igaz, hogy most a legfrissebb hírek következnek, utána pedig egy olyan dallal megyünk tovább, ami azt üzeni számunkra, hogy maradjunk gyerekek, úgyhogy énekeljük majd közösen ezt a dallat.

0: műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
1: Műsorajánló.
2: Egyszer volt, hol nem volt.
3: Még az óperenciás tengeren is túl.
4: A mese tanít.
3: Még veszélyeztek is valat, ilyen hiába valóságokat.
4: Megnevettet.
5: Mit nevetne? Magának nincsen feje.
4: Ám végül mindig győz az igazság.
3: Na, fiam János, te vagy mától fogva ennek az országnak a király.
4: A Magyar Népmese Napja. Szeptember 30-án egész nap az M2 Mese TV-n és a Csukás Mese Rádióban.
1: A műsorajánló után társadalmi célú reklám.
6: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap? Vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
1: A társadalmi célú reklám után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Reklám.
8: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kupon füzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
9: Séta?
10: Gondoltam.
11: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség négy lábon.
12: Indulhatunk.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Bánáti Bence.
0: Ez a Petőfi Rádió.
13: Marad a napos, száraz idő. Holnap dönt az országgyűlés, a miniszterelnök és két korábbi miniszter mentelmi jogáról. Lourdesba érkezett 14. Leó pápa.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
13: Munkavégzés miatt lassú a haladás az M0-as autóút déli részén a Ráckevei Dunahídon az M1-es autópálya felé vezető oldalon a 23-as kilométernél. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
13: Rendkívüli ülés tart holnap az országgyűlés. A képviselők dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s politikus mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Sesták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Magyar Péter tegnap azt kérte a Tisza frakciótól, hogy egyhangulag szavazza meg mentelmi jogának felfüggesztését. A vízgazdálkodást és az asszály elleni küzdelmet nevezte a következő évek egyik legfontosabb nemzeti ügyének a kormányfő. Magyar Péter országjárásának szolnoki állomásán úgy fogalmazott, az előző kormány több mint 8%-os költségvetési hiányt titkolt el, és az ország pénzügyi helyzete több ezer milliárd forinttal rosszabb volt a korábban közöltnél. Beszélt arról is, hogy amíg Tisza kormány van, addig nem épül elektrolitgyár a városban. 5 milliárd forintot csoportosított át a laktanyák felújítására a honvédelmi miniszter. A több mint 30 helyszínen elkezdett, vagy már be is fejezett munkák során körletek, legénységi épületek, oktatótermek újultak, vagy újulnak meg. Ruszin Szendi Romulus elmondta, az összeg abból a 18 milliárd forintból származik, amelyet a korábbi honvédelmi miniszter saját irodájának felújítására szánt. Ragaszkodik a hormuzi szoros újranyitásához szabott feltételeihez Irán. A perzsa állam külügyminisztere közölte, diplomáciai úton próbálják rendezni a konfliktust, de jogaikból nem engednek. Donald Trump, amerikai elnök tegnap elutasította Irán javaslatát a hormuzi szoros megnyitásáról. Teherán egy héten belül ígérte a lépést, cserébe az iráni kikötők blokkádjának megszüntetését és az olajexport szankciók alóli felmentést kérte. Lourdesba érkezett 14. Leó pápa, a katolikus egyházfő a Mária kegyhelyéről híres városban folytatja franciaországi látogatását. A pápa a Lourdes állomásának legfontosabb témája a szexuális erőszak elleni küzdelem, valamint ma délelőtt egyházfői misén is várják a zarándokokat. 14. Leó franciaországi útja holnap Metzben zárul.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
13: Szinte mindenhol süt a nap, eső nem valószínű, a szél csak a Fertőtó térségében erősödik meg. A hőmérséklet délután 21 és 25, este 7 és 14 fok között alakul.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: 9 óra után vasárnap játszunk most egy kicsit. Kezeket fel, akik örök gyerekeknek érzik magukat, és kezeket fel, akik nem is szeretnének mások lenni, csak gyerekek életük végéig. Én Korcsok Laura vagyok, és én is felemeltem a kezem. Maradjatok gyerekek, ezzel kezdünk.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kis

0: Ez a Petőfi Rádió.
1: A teste régi bérlakás a Móricon, a belekopott vízvezeték rendszerek.

0: Bérlakás. Ezt hallottad most itt a Petőfin, Minden magyar. Ennek a dalnak kicsit olyan volt az üteme, mint egy jó lassú szívverésnek, és ha már szívverés, akkor szeptember utolsó vasárnapja, azaz a mai nap, a Szív világnapja, és ebből az alkalomból reggel az Éles Stílus magazinban dr. Nagy Claudia Vivien volt a vendégem, kardiológus, űrorvos, akivel arról beszélgettünk, hogy a szívünket hogyan óvhatjuk meg, hogyan vigyázhatunk rá, és nagyon egyszerű dolgokat mondott nekünk, ami tényleg tartható, mint például, hogy figyeljünk a megfelelő mennyiségű alvásra. Nyilván ez életkortól is függ, illetve arra, hogy hogyan étkezzünk, tehát egészségesen étkezzünk, és sportoljunk rendszeresen, akár az csak egy napi 20 perc séta is elegendő, de már azzal is segítettünk a szervezetünknek. És említette még nagyon fontos pontként a dohányzást. Hogy a dohányzásnak annyi káros hatása van, sőt, semmilyen jótékony hatása nincsen, úgyhogy ő mindenkit arra biztatott, hogy a dohányzást ne is kezdje el, vagy hogyha valaki függő, akkor minél hamarabb mindenféle dohányterméket hagyjon el. És akkor biztosan szebb lesz az ég mindenki számára, hogyha mindenki figyel saját magára és életmódot vált, hogyha eddig nem tette volna. Mostanában szebb az ég. Ezzel folytatjuk most itt a Petőfin.
1: Ez a legújabb magyar zene.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Hát én most egy nagyon mérges üzenetet kaptam még hozzá Tomitól, akinek a felesége egy majdnem baleset szituációba került a saját hibáján kívül, ugyanis teljesen szabályosan közlekedett, míg egy másik autós rosszul indexelt, és utána még ő dudált, ő beszélt csúnyán és hangosan a feleségével, amit nagyon zokon vett, és egyébként meg tudom érteni, hiszen eleve senki nem érdemel meg ilyen csúnya beszédet és ilyen hangnemet a vezetés közben, úgyhogy arra kérte az autósokat, hogy türelmesebben vezessenek, körültekintőbben és figyeljenek a másikra. És hát kért tőlem egy dalt ennek a kedves úriembernek, aki így beszélt az ő feleségével, úgyhogy én most ezt a dalt lejátszom ennek a kedves úriembernek. Megtalállak még. Ez szól most itt

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgysem tehetek.

Magyar, ez a Petőfi Rádió. A Zanzibárral megyünk tovább, előtte azonban egy kis kulisszatitok, ugyanis gondoltad volna, hogy a Zanzibár énekesnője Terecskei Rita a pályája elején annyira lámpalázas volt, hogy kínlódott a színpadon, sőt még egyébként a mai napig is izgul a fellépések előtt, annak ellenére, hogy mikor réges-régen megkezdte a közös zenélést a Zanzibárral, már akkor több ezer ember előtt léptek fel, most pedig már hát húha, több mint 25 éve zenélnek együtt, rengeteg koncert van mögöttük, és még most is benne van az az egészséges druk, de szerintem addig jó, míg ez jelen van. Szólj már! Ez szól tőlük most, itt

0: emlékszem. Ezt hallottad most a 4-es Street-től, itt a Petőfin Minden Magyar, és a következő óra elején teszteljük azt, hogy ugyanúgy emlékszel-e a mostani 2026-os dalszövegekre, mint például egy 2023-asra, ugyanis 2023-ból választottam most egy dal számodra. Ó igen, ezt játszom majd a kezdésben. Jöjjön valaki már, és igazán szeressen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Bánáti Bence.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Marad a napos száraz idő, 10 milliárd forintot fordít a kormány a kórházi várólisták csökkentésére. Svájc semlegességéről tartanak ma népszavazást.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Munkavégzés miatt lassú a haladás az M0-as autóút déli részén, a Ráckevei Duna hídon, az M1-es autópálya felé vezető oldalon, a 23-as kilométernél. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Rendkívüli ülés tart az országgyűlés holnap délelőtt. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegedés elfogadása miatt nyomoz. Magyar Péter tegnap azt kérte a Tisza frakciótól, hogy egyhangulag szavazza meg mentelmi jogának felfüggesztését. A korábban jelzetnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó. A részleteket a pénzügyminiszter ismerteti majd. Beszélt arról is, hogy a katás adózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé. A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy 10 milliárd forintot fordítanak a kórházi várólisták csökkentésére, a program még idén elindul. Országjárásba kezdett Orbán Viktor, erősítette meg a Fidesz kommunikációs igazgatója a Magyar Nemzet értesülését. A volt miniszterelnök minden megyében a párt megyei választmányának tagjaival találkozik. A nem nyilvános egyeztetések középpontjában a politikai helyzet, a Fidesz közösségének összetartása, valamint az ország és a párt jövője áll. Orbán Viktor eddig két megyében járt. Több mint 400 érvényes pályázat érkezett a tankerületi igazgatói álláshelyekre, közölte a Klebelsberg központ. A 60 tankerületi központ vezetésére összesen 567-en pályáztak, közülük 407 jelentkezés felelt meg a feltételeknek. A pályázókról az érintett települések polgármesterei és a tankerületekhez tartozó iskolák dolgozói is október 5-éig véleményt mondhatnak. Szigorítanák Svájc semlegességének szabályait, erről tartanak ma népszavazást. A javaslat szerint az alpesi ország, ha nem éri támadás, nem működne együtt katonai vagy védelmi szövetségekkel, így a NATO-val sem, és csak az ENSZ által jóváhagyott szankciókhoz csatlakozhatna. A kezdeményezést a jobboldali Svájci Néppárt támogatja, a kormány és a legtöbb párt viszont ellenzi.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Szinte mindenhol süt a nap, eső nem valószínű, a szél csak a Fertő-tó térségében erősödik meg. A hőmérséklet délután 21 és 25, este 7 és 14 fok között alakul.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ó, igen, szeptember 27-e vasárnap, 10 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod, és ó, igen, egészen déli 12 óráig utazunk még együtt a legjobb magyar zenék kíséretében, és ó, igen, ez szól most majd a kezdésben a Halott Pénztől és Bája Alextől.
1: Itt egy újabb óra.

0: évtized magyar dalait szeretted a legjobban. Egy kis ízelítő a 2000-es évekből.
1: A Petőfi Rádiót hallgatod. Minden magyar.

0: A Márci dalát hallottad most az Anna and the Barbie-től, itt a Petőfin Minden Magyar. Ennek a dalnak hihetetlen mondani valója van, és talán számomra az egyik legfontosabb üzenete ennek a dalnak, hogy amit ma megtehetsz, azt ne halaszd holnapra. Mint például, biztos van az a telefonhívás, amit már napok óta tervezel. Majd este felhívom, aztán este már fáradt vagy, aztán majd holnap, és ebből valahogy lesz egy hét, egy hónap, pedig lehet, hogy csak 2 perc lenne. Felhívni anyát, apát, a nagymamát, a nagypapát, megkérdezni, hogy hogy vannak, mit csináltak aznap, hogy telt a hetük. És nem csak a telefonhívásokat halogatjuk egyébként. Van, akit már nagyon régóta meg szeretnénk látogatni, csak valahogy sosem jutunk el odáig. Majd a jövő héten, majd az ünnepek után, csak hogy az élet nem mindig kérdez vissza, hogy mikor lenne nekünk kényelmes. Úgyhogy, ha most eszedbe jutott valaki, akit régóta fel szeretnél hívni, vagy meglátogatni, akkor ne halogass tovább, vedd a kezedbe a telefont és tedd meg. Telefonhívás. Ezzel folytatjuk most itt a Petőfin.
1: Ez a legújabb magyar zene.

Magyar, ez a Petőfi Rádió. Egy nagyon szívmelengető üzenetet kaptam most Virágtól, ugyanis a korábbiakban arról beszélgettünk, hogy amit ma megtehetsz, azt ne halaszd holnapra. Itt említettünk egy telefonhívást, egy valaki meglátogatását, hogy ne halaszd tovább, hogyha ma megteheted és felhívhatod a szüleidet, nagyszüleidet, akkor tedd meg, akkor kérdezd meg, hogy hogy vannak, milyen volt a napjuk, hogy érzik magukat, és Virág megtette. Nagyon régóta nem beszélt az anyukájával, mert annak idején összevesztek, és azóta nem voltak túl jó kapcsolatban, és régóta szerette volna ezt a viszonyt, ezt a kapcsolatot rendezni, és ma felhívta az anyukáját, és nagyon jót beszélgettek, és sikerült a konfliktust is elrendezniük. Úgyhogy én ilyenkor, amikor ilyen üzenetet kapok, akkor konkrétan majd kiugrok a boldogságtól a bőrömből. Úgyhogy köszönöm szépen, Virág, hogy megosztottad velem ezt a történetet. Boldogságtól, ezt játszom most a Margaret Island.

Hatból a három. Ezt hallottad most itt a Petőfin minden magyar, és ugye hatból a három az három. Azonban Betonhofinak most nem három Budapest Parkos koncertje volt, hanem kettő az elmúlt héten. Nagyon jól sikerültek, én csak videókat láttam róla, illetve most szemezgettem az új dalakkal, ami például a Hello Hello is, és itt a YouTube-on én nem értem. Lehet, hogy én vagyok béna, de a kommentekben mindenki recepteket ír. Akár egy túrós csusza, akár egy tejberizs recept, görög joghurt recept, bundás kenyér, banánkenyér, én nem tudom, hogy miért. Ha valaki tudja, hogy miért van itt ennyi recept, halászlét is felfedezek most itt. Ha valaki tudja, hogy miért vannak receptek, akkor írja már meg nekem a 0630303380-as számra. Na mindegy, ettől függetlenül a dal szerintem szuper lett, de ezt döntsd el te magad, hiszen már most itt a Petőfin, ezt az új szerzeményt játszom neked. Hello, hello! Ez szól most Betonhofitól, itt a Petőfin.

0: Zivatar, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar, és ez az, amit mostanában nem nagyon fogsz tapasztalni már, mint zivatart, de hogy pontosan milyen időjárásra számíthatsz a következő napokban, ezt most fogod hallani a legfrissebb hírekben, utána pedig az órát ezzel a dallal indítjuk majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Egyszer volt, hol nem volt.
3: Még az óperenciás tengeren is túl.
4: A mese tanít.
3: Még veszélyeztek is valat. Ilyen hiába valóságokat.
4: Megnevettet.
5: Mit nevetne? Magának nincsen feje.
4: Ám végül mindig győz az igazság.
3: Na, fiam János, te vagy mától fog vennek az országnak a király.
4: A Magyar Népmese Napja. Szeptember 30-án egész nap az M2 Mese TV-n és a Csukás Mese Rádióban.
2: Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
2: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül, vagy bandával.
2: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
6: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz, élőben. Élőben.
1: Hajrá Magyarok!
2: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Bánáti Bence.
1: Ez a Petőfi Rádió.
7: Marad a napos száraz idő. Holnap dönt az országgyűlés, a miniszterelnök és két korábbi miniszter mentelmi jogáról. Sokan meghaltak egy lövöldözésben Dél-Afrikában.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Munkavégzés miatt lassú a haladás az M0-as autóút déli részén a Ráckevei Dunahídon, az M1-es autópálya felé vezető oldalon a 23-as kilométernél. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
7: Rendkívüli ülés tart az országgyűlés holnap délelőtt. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés, Sezták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Magyar Péter tegnap azt kérte a Tisza frakciótól, hogy egyhangúlag szavazza meg mentelmi jogának felfüggesztését. Meg kell újítani az 1999 végéig kiadott visszavonásig érvényes postai meghatalmazásokat, hívta fel a figyelmet a Magyar Posta. A 2000 előtt kiállított dokumentumok jövő hét szerdán hatályukat vesztik. Az érintettek személyesen, bármelyik postán vagy online is megújíthatják a meghatalmazást, amelyre akkor van szükség, ha valaki más veszi át a címzet helyett a postai küldeményt. 17-en meghaltak, 15-en pedig megsebesültek egy dél-afrikai lövöldözésben. Az ismeretlen elkövetők a Johannesburghoz közeli egyik fogadónál géppisztolyokkal támadtak először az utcán állókra, majd az épületben is tüzet nyitottak. A Dél-afrikai Köztársaság a világ egyik legveszélyesebb országa. Naponta körülbelül 60 ember válik gyilkosság áldozatává.
1: Petőfi Rádió. Sport.
8: Jó napot kívánok, Mujdrica Istvánt hallják. Újabb támadóját veszítette el a magyar labdarúgó válogatott. A hazai szövetség tegnap esti tájékoztatása szerint Regis Damir a pénteki ukránok elleni Nemzetek Ligája mérkőzésen bokasérülést szenvedett, így a szakmai stáb nem számíthat rá a következő három találkozón. Mint ismert, a magyar csapat pénteken egy ukránok elleni 1-0-ás vereséggel kezdte szereplését a Nemzetek Ligája B divíziójában, legközelebb pedig holnap Észak-Írország ellen játszik majd Belfastban. A világ és Európa bajnok Spanyolország 3-2-re nyert Anglia vendégeként a Nemzetek Ligája A divíziójának első fordulójában, míg Horvátország 2-1 győzött Csehországban. A B divízióban is két mérkőzést rendeztek tegnap, az eredmények Szlovénia-Skócia 0-0 és Észak-Macedónia-Svájc 0-3. Gazdag Dániel és Salói Dániel csapata is kikapott magyar idő szerint ma hajnalban az észak-amerikai labdarúgó bajnokságban. Gazdag végig a pályán volt a New England Revolution együttesében, amely a Real Salt Lake otthonában szenvedett 3-0-ás veresége. Salói Dániel pedig szintén kezdő volt és 73 percet töltött a pályán a Toronto színeiben, de ezúttal a kanadai csapat is kikapott méghozzá 2-0-ra a Nashville vendégeként. Nem sikerült elődöntőbe jutni a Marozsán Fábiának a hongcsúi keménypályás férfi tenisztornán. A világranglista 59. helyén álló magyar játékos ugyanis a mai negyeddöntőben 7-6-6-4-re kikapott a nála 48 helyen hátrébb rangsorolt francia Kylian Jacquet-től. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Szinte mindenhol süt a nap, eső nem valószínű, a szél csak a Fertőtó térségében erősödik meg. A hőmérséklet délután 21 és 25, este 7 és 14 fok között alakul.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jól sejtem, hogy éhes vagy már? Akkor jó hírem van, kezdődik a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával és mai vendégemmel, Cserháti Tamarával, gasztrobloggerrel, úgyhogy perceken belül kezdjük a beszélgetést, előtte azonban Fábián Juli dalát játszom neked.
1: Itt egy újabb óra,

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával. A mai vendégem Cserháti Tamara, gasztroblogger, aki tegnap is itt járt nálam. Tegnap a magyar zsidó konyháról beszélgettünk, hiszen nem is olyan régen megjelent Tamara legújabb könyve, ami erről szól. Előtte azonban több könyve is megjelent, többek között az Édes Közel-Kelet is, úgyhogy ma erről beszélgetünk, mármint erről a világról, erről az ízvilágról. Köszönöm, hogy ma is eljöttél hozzám.
1: Én is köszönöm, hogy újra itt lehetek, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Hogyha esetleg valaki tegnap nem hallgatott bennünket, akkor egy kicsit helyezzük őt is képbe azzal kapcsolatban, hogy hogy került közel hozzád ez az ízvilág, ez a konyha. Erről mesélj egy picit.
1: Hát ahogy tegnap is említettem, én a férjem által csöppentem bele ebbe a számomra teljesen ismeretlen világba, és hát azonnal magában ragadott. Elég sokat jártunk 13 évvel ezelőtt Izraelben, és mindig, amikor visszajöttünk, a férjemnek honvágya volt, hiányoztak azok az ízek, amiket gyerekkorában hozott, vagy tapasztalt, és hát próbáltam a kedvébe járni, és elkezdtem a konyhában kísérletezni, és elkészíteni neki ezeket az ételeket. Akkor, ahogy tegnap is említettem, még nem volt annyira egyszerű feladatom, dolgom, hiszen nehezebben beszerezhetőek voltak ezek a különlegesebb fűszerek, vagy például a koriander, ami az egész közel-keleti konyhának az alapja. Egyébként ezt nagyon sokan nem szeretik. Megvan az oka, tehát hogyha egyből belevágok a közepébe.
0: Nyugodtan.
1: De általában az emberek 30%-a úgy érzi, a 30%-ból 15% úgy érzi, hogy egy bizonyos tisztítószerhez hasonlít, a tisztítószerre hasonlít az íze, mások pedig azt gondolják, hogy valamilyen bogár íze van. Nem tudom, hogy valaki fogyasztotta már életében bármilyen bogarat, tehát,
0: én nem.
1: De valamiért ehhez hasonlítják, és hát valamilyen enzim nekik másképp működik, mint nekünk, nem tudja nekik megfelelően lebontani. Úgyhogy ez ezért van. De szerencsére én szeretem a koriandert, úgyhogy nálunk nem volt ilyen probléma a konyhában.
0: Tegnap ugye a magyar zsidó konyhát említettük leginkább, meg onnan javasoltál nekünk finomabbnál finomabb recepteket. Most az Édes Közel-Kelet a témánk. Mennyire különbözik a két ízvilág?
1: Hát én inkább egyébként, tehát az első szakácskönyvem az a Jalla volt. A Jalla azt jelenti, hogy gyerünk, menjünk, csináljunk. Hogyha valaki először Izraelben jár, akkor mindenhonnan ezt hallja, hogy Jalla, Jalla, Jalla. Tehát minden mondatot és minden beszélgetést így fejeznek be, így köszönnek el egymástól. És a piacokon ugye ezt hallottam, hogy ordítják, hogy Jalla, Jalla. És beleszerettem ebbe az arab eredetű szóba. És ezért adtam a könyvemnek ezt a címet, és az első könyvemben a kedvenc izraeli ételeimet foglaltam össze. Ebbe találhatóak levesek, húsos, húsmentes ételek, előételek, ugye ebbe van a humusz, a tahini, amit ugye gyakran láthatunk a közel-keleti éttermek étlapjain. Vannak benne desszertek, szóval szinte minden, és aztán néhány év múlva írtam meg az Édes Közel-Keletet, ami a kedvenc desszertjeimet és édes sós desszertjeimet foglalja össze, mert hogy nem csak főzni szeretek, hanem sütni is, és én nagyon szeretem, amikor főleg hétvégén belengi az egész házat a frissen, sőt,

0: sütemény illata, és aztán úgy gondoltam ugye harmadjára, hogy egy picit is szerettem volna ugye méltó búcsút venni ettől a témától, mert úgy érzem, hogy ebben már lehet, hogy nem lesz több, de hogy szerettem volna visszatérni a gyökereimhez, és megmutatni azt, hogy én milyen konyhából jövök, és hogy találkozott ez a kettő a végén együtt, tehát a magyar és az izraeli konyha, és így született meg a Mákos című könyvem, és akkor ebben találhatóak tényleg magyar ételek, amikhez nem nyúltam, hagyományos ételek, és aztán egyre szépen lassan, egyre jobban közelít ahhoz a konyha felé, ami már valóban én vagyok.
1: De hogy ez mennyire jelentett neked nehézséget, ezzel folytatjuk nem sokára. A vendégem Cserháti Tamara, gasztroblogger, itt a Befordultam a konyhára című magazin.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával. Velem szemben a stúdióban Cserháti Tamara gasztroblogger ül, és arról beszélgetünk, hogy, vagy ott tartunk a beszélgetésben, hogy Tamara, számodra mennyire volt nehéz a magyar és az izraeli konyha keveredése vagy vegyítése, ez a receptekben hogy jelentkezett nálad, hogy kreáltad ezeket?
1: Eleinte azért eléggé meggyűlt vele a bajom, hiszen két főszabály az volt, amit ahogy átléptem én nála a küszöböt, azt betartottam, hogy nincs disznóhús, tehát én most már 13 éve nem fogyasztottam disznóhúst. Egyébként sem vagyok egy hús szerető ember, tehát én voltam másfél évig, nem túl sokáig vegetáriánus, kipróbáltam, hogy milyen a hús nélküli élet, és nem keverhetjük a tejterméket a hússal. Ennek egészségügyi okai is vannak egyébként, tehát mind a kettőnek. Tehát a bélnek azért rendesen dolgoznia kell, hogyha a húst is, vagy tejterméket fogyasztunk, és hogyha együtt a kettőt, akkor nagyon megterheljük a szervezetünket, de hát ugye anno a Tórában ezt így leírták, és tulajdonképpen a zsidók is emiatt tartják, és nagyon nehéz volt eleinte, hogy a magyar konyhában ugye mindenbe raknak tejszínt, tejfölt, sajtot, tehát valamilyen tejterméket biztos, hogy keverik, vagy a végére azért odavágnak rá egy jó kanállal, és 13 évvel ezelőtt nem volt ennyi alternatíva. Tehát ma már bemegyünk a boltba, és egy külön blokkot húznak fel erre, meg a diétás termékekre, meg a gluténmentes termékekre, szóval ma már szerintem rettentő könnyű dolgunk van, meg azt gondolom, hogy a fiatalok is sokkal nyitottabbak a konyhában, vagy hát simán odaállnak és elkészítenek maguknak bármilyen ételt, amit mondjuk a közösségi oldalakon látnak. De hogy anno nem volt könnyű dolgom, tehát igen, ezt találtam nehézségnek, hogy mivel helyettesítsem, vagy ha nem is helyettesítem, akkor hogy hagyjam ki és érjem el ugyanazt az ízvilágot.
0: Milyen visszajelzéseket kaptál, akár a fiatalabbaktól, vagy az idősebbektől, mert ugye egészen jól jelen vagy a közösségi médiában, mint amit most említettél.
1: Hát tulajdonképpen engem ők kezdtek el motiválni. Tehát azt hiszem, hogy Covid volt, vagy még Covid előtti időszak volt, amikor elkezdtem. Otthon voltam a két pici gyermekemmel, 21 hónap van közöttük, és nem mentem még vissza dolgozni, és akkor elkezdtem megosztani a éppen aznap elkészített különböző ételeket. Csak sztoriba tettem ki, és rengeteg üzenet érkezett, hogy azonnal küldjem át a receptjét ezeknek az ételeknek, és aztán gyakran tartottunk péntek esti vacsorákat barátoknak, családoknak, családtagoknak, és ők is úgy távoztak, hogy kérlek, ennek a receptjét küldd el. És akkor sokáig rágták a fülemet, ameddig le nem írtam, el nem kezdtem külön jegyzetekbe gyűjteni, hogy ne kelljen utána még egyszer leírnom, és aztán rengeteg étel receptje volt már a telefonomban, és akkor úgy gondoltam, hogy ezeket lehet ki kéne nyomtatnom, mert az én nagymamának a receptes könyve is nálam van. Egyébként pont a Mákos című könyvembe egy oldalt bele fotóztunk. De hát ugye ő még kézzel írta, meg tollal írta, és tiszta zsír, és le van kopva itt-ottam ott, szóval úgy gondoltam, hogy ez majd milyen jó lesz a gyerekeimnek, hogyha én ezt szépen összefoglalom, és össze is fűzöm nekik. Aztán egy idő után meg tényleg azt éreztem pont az Instagramon, hogy ha kitettem bizonyos recepteket, akkor rengetegen mentették le, és jött egy ilyen motiváció, hogy hát akkor miért nem osztam meg ezt az egész világgal tulajdonképpen ezeket a recepteket, ha már privát üzenetbe veszem a fáradtságot, és mindenkinek egyesével elküldöm, akkor lehet, hogy erre többen is kíváncsiak lehetnének. És itthon akkor még azért nem sok hasonló könyvvel találkozhattunk ebben a témakörben.
0: Nagyon jól tetted, hogy elkezdted, és hogy van már egy csomó recepted a receptes könyveidben. Nem sokára egy ilyen recepttel fogjuk folytatni, a vendégem Cserháti Tamara, gasztroblogger, itt a Befordultam a konyhára című magazinban.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

kötsz, nem veszem észre direkt, hogy számoszak, cigizem, simogatlak, nyugit akarok, változtam, pihe könnyű az egyedül lét, az egyedül lét, az egyedül lét.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korsog Laurával. A mai vendégem továbbra is Cserháti Tamara, gasztroblogger. Nos hát Tamara, elérkezett az idő, hogy akkor ma is finomságokat készítsünk, finomságokat ajánlj nekünk, így vasárnap délelőtt mit készítsünk?
1: Hát amit most én így vasárnap reggelre ajánlanék, hogyha valaki most ébredezik, hiszen...
0: Hát azért már csak-csak felkeltek.
1: Hát bízom benne, hogy akinek nincs gyereke, az nagyon sokáig tud aludni, legalább ők pihenjék ki magukat, de hogy az első ételek egyike volt, amit én elkészítettem, és nagyon sokáig kísérleteztem vele. Ugye nálunk a lecsó, de kint saksukának nevezik. Először is vegyünk egy serpenyőt, rakjunk oda egy kis zsírt, vagy olajat. Tegnap említettem, hogy én gyakran használok avokádó olajat, de akkor maradjunk az autentikus lipazsírnál, és akkor pirítsunk meg egy vagy két hagymát, attól függően, hogy milyen mennyiségben készítjük. Vegyünk két vagy három kaliforniai paprikát, vágjuk csíkokra, és akkor ezt is kezdjük el pirítani. Mehet bele egy fokhagyma, piros paprika, római kömény csili, sűrített paradicsom, és akkor ezt jó sokáig kevergessük, amíg meg nem puhul a paprikánk, és aztán utána képezzünk bele ilyen kis köröket, mehet bele négy tükörtojás, ezt fedjük le, és hagyjuk, hogy a tükörtojás valamennyire megfőjön, mehet rá utána a frissesség kedvéért egy kis friss koriander, petrezselyem, fetta sajt és akár avokádó is.
0: Hát igen, azért ez egy kicsit eltér a mi lecsónktól, de kicsit hasonló, igen.
1: És ne felejtsük el a friss kenyeret, ugye azzal tunkoljuk egy picit.
0: Na hát viszont ez ugyanaz.
1: Maradékot, igen.
0: Igen, és valami édes finomság?
1: Sokan gondolják, hogy a baklava ördögtől való, és neki sem állnak, el sem olvassák a receptjét. Egy nagyon édes desszertről beszélünk, de ha már desszert, akkor legyen nagyon édes. Viszont el tudjuk készíteni rétes tésztával. Ugye eredetileg ez filó tésztával készül, egyébként akár a Dohány utcai kosárboltban, akár török üzletekben is meg tudjuk vásárolni fagyasztottan ezt a filó tésztát. Ez egy nagyon vékony tészta, tehát sokkal vékonyabb, mint a rétes, de a rétessel is működik, mert én eleinte jó pár évvel ezelőtt én ezzel próbáltam helyettesíteni, és működik. Tehát vegyünk egy nagy tepsit, tegyük le a filó tésztánknak mondjuk a felét, jó pár réteget, nem is kell egyesével átvajaznunk, és kenjük ki vajjal, mármint magát a tepsit is, igen, azt elfelejtettem, kenjük le csak a felső tésztánk szintén olvasztott vajjal, mehet rá darált pisztácia, mehet rá fahéjas cukor, rakjuk rá a következő adag tésztánkat, ezt is jól vajazzuk be, és akkor vágjunk bele ilyen kis rombusz formákat, mehet a sütőbe, és készen is van.
0: Nagyon jól hangzik. Nem, amúgy tényleg nem tűnik olyan nagyon nehéznek.
1: Egyáltalán nem nehéz, tehát pillanatok alatt el lehet készíteni. A legnehezebb része az a pisztáciának a ledarálása.
0: Mondjuk ehhez egy picit el kell menni boltba bevásárolni, ezt otthon nem biztos, hogy mindenki egyből el tudja készíteni, úgyhogy akár vagy délután, vagy akár jövő hétre ez egy jó program lehet, hogy elkészítik közösen. Köszönöm szépen a tippeket, az ötleteket és a beszélgetést.
1: Én is nagyon köszönöm.
0: Cserháti Tamara, gasztroblogger volt a vendégem hétvégén a Befordultam a konyhára című magazin műsorunkban.

0: Gérvágó, ezt hallottad most a belgától, itt a Petőfi Minden Magyar. Nagyon szépen köszönöm, hogy a mai napodat és a tegnapi napodat is velem töltötted itt délelőtt a Petőfin. Korcsok Laurát hallottad, én már elbúcsúzom, viszont szerintem töltsük együtt a jövő hetünket is, október első hétvégéjét, úgyhogy várlak téged jövő héten is nagyon-nagyon sok szeretettel, érdekes témákkal, világnapokkal. Most viszont maradj itt a Petőfin, Szikora Tomi érkezik hozzád, délután pedig Kenész Kolossal találkozhatsz. Addig is legyenek csodás napjaid, mosolyog sokat!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az ICO Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Ifjabb Szakcsi Lakatos Béla, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: A műsorajánló után...
1: frissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Bánáti Bence.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Marad a napos száraz idő, 10 milliárd forintot fordít a kormány a kórházi várólisták csökkentésére. Ragaszkodik a hormuzi szoros újranyitásához szabott feltételeihez Irán.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Munkavégzés miatt lassú a haladás az M0-ás autóút déli részén, a Ráckevei Dunahídon az M1-es autópálya felé vezető oldalon a 23-as kilométer előtt. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: 10 milliárd forintos várólista csökkentési program indul, melynek legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia, jelentette be a miniszterelnök tegnap Szolnokon. Magyar Péter hozzátette, elsőként a csípő és tért protézis, illetve a szürkehályog műtéteknél csökkentenék a várakozást. Új orvosi csapatokat hoznak létre, hogy a beavatkozásokat ne csak napközben, hanem akár éjszaka is el tudják végezni. A kormányfő hangsúlyozta, jövőre 500 milliárd forinttal több jut majd az egészségügyre, mint idén. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés holnap délelőtt, döntenek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Magyar Péter tegnap azt kérte a Tisza frakciótól, hogy egyhangulag szavazza meg mentelmi jogának felfüggesztését. Ragaszkodik a hormuzi szoros újranyitásához szabott feltételeihez Irán. A perzsa állam külügyminisztere közölte, diplomáciai úton próbálják rendezni a konfliktust, de jogaikról nem mondanak le. Donald Trump amerikai elnök tegnap elutasította Irán javaslatát a hormuzi szoros megnyitásáról. Teherán egy héten belül ígérte a lépést, cserébe az iráni kikötők blokkádjának megszüntetését és az olajexport szankciók aloli felmentést kérte. Szünetel a légiforgalom a szicíliai Catania repülőterén az Etna hamu kibocsátása miatt. Ma éjfélig minden járatot töröltek. Az utasokat arra kérik, hogy indulás előtt tájékozódjanak légitársaságuknál járatuk aktuális helyzetéről. Európa legmagasabb és legaktívabb vulkánja rendszeresen okoz fennakadásokat a légi közlekedésben. Több 10 millió embert érint az Egyesült Államok észak-keleti részét sújtó heves vihar. New Yorkban és New Jerseyben rendkívüli állapotot hirdettek. Több tengerparti települést elöntött a víz, és több mint 100 000 háztartás maradt áram nélkül. Brooklynban egy férfi meghalt, amikor rádölt egy fa. A vihar a légi közlekedést is megbénította.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Itthon szinte mindenhol süt a nap, eső nem valószínű, a szél csak a Fertőtó térségében erősödik meg. A hőmérséklet délután 21 és 25, este 7 és 14 fok között alakul.
2: A hírek után
1: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Vasárnap délben folytatódik a Petőfi Rádiós slágerlistája. Itt a Petőfi 56, amelyben következik a legjobb 28 dal. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. A Bagosi Brothers Company és a Follow the Flow Tuti jönnek, a kezdés pedig a Balkán VIP-jé. Ez a Szabadon.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel és Szikora Tamással.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: A 28.

0: Petőfi 56.
1: A 25.
2: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

0: Hazai zene minden mennyiségben.
1: A magyar zene hivatalos listája a Petőfi Rádióban.
0: Petőfi 56.
2: Betonhoki.jó, ez a dal következik most a Petőfi Rádiós lágerlistáján. Konkrétan meghódította a nyarat, hiszen rengeteg fesztiválon, rengeteg koncerthelyszínen hallottuk ezt a zenét is élőben. Te hol énekelted ezt a dalt? Talán Kecskeméten? Keszthelyen? Zamárdiban? Szegeden? Pécsett? Bábolnán? Kunfehérton? Sukoron? Vagy akár most a Budapest Parkban, hiszen ezen a héten ott volt dupla koncertje. Betonhoffi.jó, ezt indítom a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistájáról. Mutatom az elti helyezését.
0: Petőfi 56.
1: A 24.
3: Persze te sike, aha majd jön a duet, de most melóba vagyok, aztán meg majd jön a szünet. Menj le a boltba, hogy adjanak fület.

0: Hazai zene minden mennyiségben.
1: A magyar zene hivatalos listája a Petőfi Rádióban.
0: Petőfi 56.
2: Következik Filó legfrissebb dala, amelyet nálunk a Petőfi Rádióban premiereztetett. Azt a kutya mindenit. Gyanítom, hogy ezt a számot hallhatjuk majd az októberi koncert helyszíneken is. 22-én Székesfehérváron, 17-én Miskolcon, 16-án Kecskeméten, 9-én pedig Sopronban is fellép majd. Infók, részletek a hivatalos Facebook oldalán. Filó, azt a kutya mindenit. Ez szól most a Petőfi Rádiós lágerlistáján.

0: haverjaival. Petőfi Rádió.
1: Au revoir, ösztönlény, egy új zene. Ez szól most a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistáján. A dal, amely kicsit érdekes, mert mindenkiben van egy olyan rész, amit megtanulunk, vagy megpróbálunk elrejteni. Viszont vannak olyan emberek, akik ezt előhozzák belőlünk. Szóval egy szabadabb, egy vadabb énünk, ami azért néha előbújik egy kapcsolatban. Na kicsit erről szól ez a dal. Au revoir, ösztönlény, a Petőfi Rádiós lágerlistáján.
0: A

0: szavazni.
1: Petőfi 56.
0: A Petőfi Rádió hivatalos magyar zenei listája.
2: Egy óra után együtt ünnepeljük a Blaha Lujzián egyik legfrissebb dalát itt a Sűrű Végtelen. A zene, amely egyszerre beszél a bizonytalanságról, a változásról és arról, hogy néha akkor is ragaszkodunk valamihez, amikor tudjuk, hogy fáj, tudjuk, hogy fájni fog. Itt a Blaha Lujzián és a Sűrű Végtelen mindjárt a Petőfi Rádióban.
0: Szám termék megjelenítés tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: Itthon, otthon,

0: Petőfi Rádió. A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
1: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
0: a Kultúrfitnessben.
2: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.

0: Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
0: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül, vagy bandával.
0: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
2: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
1: Hajrá Magyarok!
0: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
0: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Bánáti Bence.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Marad a napos száraz idő, 10 milliárd forintot fordít a kormány a kórházi várólisták csökkentésére, megújulhat az Intercity flotta.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Átszakította a szalagkorlátot egy autó az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Velence közelében. A 43-as kilométernél csak egy sávon halad a forgalom, torlódásra kell számítani. Munkavégzés miatt lassú a haladás az M0-as autóút déli részén a Ráckevei Dunahídon az M1-es autópálya felé vezető oldalon a 23-as kilométer előtt. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
3: 10 milliárd forintos várólista csökkentési program indul, melynek legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia, jelentette be a miniszterelnök tegnap Szolnokon. Magyar Péter hozzátette, elsőként a csípő és tért protézis, illetve a szürkehályog műtéteknél csökkentenék a várakozást. Új orvosi csapatokat hoznak létre, hogy a beavatkozásokat ne csak napközben, hanem akár éjszaka is el tudják végezni. A kormányfő hangsúlyozta, jövőre 500 milliárd forinttal több jut majd az egészségügyre, mint idén. A Stadler Kiss emeletes motorvonat távolsági változata lehet az egyik lehetséges típus a magyar Intercity flotta megújításánál, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid egy videóban elmondta, a 200 km/órás sebességre képes szerelvények Ausztriában hamarosan távolsági járatként állnak forgalomba. Magyarországon jelenleg 40 Kiss motorvonat közlekedik, ezeket azonban még elővárosi, rövidebb távú utazásra alakított. Ki. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a magyar beszerzésről nyílt versenyalapú közbeszerzésen döntenek majd. Több mint 74 ezer palesztin halt meg a gázai övezetben az elmúlt három évben, a gázai egészségügyi minisztérium adatai szerint. A szervezet azt is közölte, hogy Izrael és a Hamas tavaly októberi tűzszünete óta is több mint 1100 palesztin áldozata van a rendszeresen kiújuló harcoknak. A minisztérium jelezte, hogy a halottak mintegy fele nő és gyermek. A kiskorúak szexuális bántalmazása elleni küzdelem folytatására szólította fel a francia püspököket 14. Leó pápa Lourdes-ban. A katolikus egyházfő megköszönte az eddigi intézkedéseket és hangsúlyozta, továbbra is a legnagyobb éberségre van szükség. A pápa a négy napos franciaországi látogatásának harmadik napján 7 áldozattal is találkozik zárt ajtók mögött.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Estig északon kevés felhő zavarhatja a napsütést, de eső nem valószínű. Holnap a reggeli kötfoltok feloszlása után napközben derült, száraz idő lesz. Helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 4-10, napközben 22-26 fok várható.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Egy óra után megígéretem, hogy csak top magyar zenéket játszunk. Folytatódik a hivatalos lágerlistánk, a Petőfi 56. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Következik a legjobb 14 zene. Elsőként a Blaha Lúziánával. A nyár egyik legnagyobb dobása a Sűrű Végtelen.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag magyar zenéket.

0: a Petőfi Rádió hivatalos magyar zenei listája.
1: A műsorvezető.
2: Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, a színpadon pedig az Imágó Mundi, akik bemutatják nekünk a legújabb dalukat. Itt a Semmi sem ugyanaz. Hangzásban a korábbinál hangsúlyosabban nyúlt a csapata a szintetizátorokhoz. Ezzel alternatívabb, mégis modernebb, könnyen befogadható megszólalást teremtettek. A szegedi popzenekar ebben a dalában pedig kicsit az útkeresés, valamint a magány témáját járják körbe. Imágó Mundi, Semmi sem ugyanaz a Petőfin.
1: A

0: Hazai zene minden mennyiségben.
1: A magyar zene hivatalos listája a Petőfi Rádióban.
0: Petőfi 56.
1: A 9.

0: hivatalos magyar zenei lista.
1: Petőfi 56.
0: A stúdióban.
2: Szikora Tamás, hello! Tavaly ősszel pedig Lengyel Johannáról szóltak a hírek, mert a Megasztárt tényleg lenyűgözte nem csak a zsűrit, hanem a nézőket és a szakmát is. Sokan már akkor úgy vélték, hogy a hangja és az előadásmódja nemzetközi színvonalat képvisel, és konkrétan a világ legnagyobb színpadain is megállná a helyét. Azóta sem lassított, következik az aktuális zenénk tőle a Petőfi Rádiós slágerlistáján. Lengyel Johanna, Egyenes az út.

0: Ez a Petőfi Rádió hivatalos magyar zenei listája.
1: Amelyben következik Csizka aktuális sikere, Fata Morgana a Petőfi Rádió slágerlistáján. A koncepciót az Okos Lány című népese ihlette, amelyben a főhősnek egyszerre kell teljesítenie, sőt kijátszania a lehetetlennek tűnő elvárásokat, Csizka pedig a saját életére és a művészetére formálta át ezeket a többértelmű motivumokat. Egyébként az újdonság alapja egy teljesen váratlan életszituációban született, taxizás közben jött a dal ötlete, koncepciója. Csizka Fata Morgana, mutatom az eheti helyezést.

0: 56.
1: A második.
2: Korinna vagyok, és ez az újdonság tőlem, a Vadvirág, a Petőfi Rádióban. Minden magyar.
0: Magyar zene.

0: Ricsi 56. A hét legjobb hazai zenével. Petőfi Rádió.
1: Következik Betonhoffi, aki ezen a héten duplázott a Budapest Parkban. Nálunk pedig triplázik, hiszen Zsinórban harmadjára nyerte meg a Petőfi Rádiós lágerlistáját ezzel a dallal.
0: A győztes. Ez az első.

0: 56.
1: Betonhofi ezt a hetet megnyerte, és hogy jövő héten is így lesz-e, ez csak is a hallgatóinkon múlik, hogy melyik zenék futnak majd a legjobban jövő héten. A hétvégi listából kiderül, dél és kettő között akkor is számítok majd rád. A folytatás Kenész Kolossi itt a Petőfi Rádióban. Én léptem, Szikora Tamás vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Egyszer volt, hol nem volt.
3: Még az operenciás tengeren is túl.
4: A mese tanít.
3: Még veszélyeztek is valat, ilyen hiába valóságokat.
4: Megnevettet.
5: Mit nevetne? Magának nincsen feje.
4: Ám végül mindig győz az igazság.
3: Na, fiam János, te vagy mától fogva ennek az országnak a király.
4: A Magyar Népmese Napja. Szeptember 30-án egész nap az M2 Mese TV-n és a Csukás Mese Rádióban.
2: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Reklám.
7: Séta?
6: Gondoltam.
8: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre, de ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség négy lábon.
6: Indulhatunk.
9: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
10: Marad a napos, száraz idő. Kiszélesítené a katások körét a kormány, a Fidesz szerint durva adóemelésekre készül a Tisza. Ragaszkodik a hormuzi szoros újranyitásához szabott feltételeihez Irán.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Átszakította a szalagkorlátot egy autó az M7-es Budapest felé vezető oldalán Velence közelében. A 43-as kilométernél csak egy sávon halad a forgalom, torlódásra kell számítani. Munkavégzés miatt lassú a haladás az M0-ás déli részén a Ráckevei Dunahídon az M1-es felé vezető oldalon a 23-as kilométer előtt. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
10: Szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő tegnap országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál is magasabb lehet az adó. A részleteket a pénzügyminiszter ismerteti majd. Beszélt arról is, hogy a katás adózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé. A Fidesz frakció vezetője szerint a Tisza párt durván meg akarja emelni a katások adóját. Szerinte a párt a katásokat is becsapta a választási ígéreteivel. Bóka János hozzátette, nem támogatnak semmilyen adóemelést és új adók bevezetését sem. Ragaszkodik a hormuzi szoros újranyításához szabott feltételeihez Irán. A perzsa állam külügyminisztere közölte, diplomáciai úton próbálják rendezni a konfliktust, de jogaikból nem engednek. Az amerikai elnök tegnap elutasította Irán javaslatát, amelyben Teherán az iráni kikötők blokkádjának megszüntetését és az olajexport szankciók alóli felmentést kérte a hormuzi szoros megnyitásáért cserébe. Szünetel a légiforgalom a szicíliai Catania repülőterén az Etna hamu kibocsátása miatt. Ma éjfélig minden járatot töröltek. Az utasokat arra kérik, hogy indulás előtt tájékozódjanak légitársaságuknál járatuk aktuális helyzetéről. Európa legmagasabb és legaktívabb vulkánja rendszeresen okoz fennakadásokat a légi közlekedésben. Több 10 millió embert érint az Egyesült Államok északkeleti részét sújtó heves vihar. New Yorkban és New Jerseyben rendkívüli állapotot hirdettek, több tengerparti települést elöntött a víz, és több mint 100 000 háztartás maradt áram nélkül. Brooklynban egy férfi meghalt, amikor rádőlt egy fa. A vihar a légi közlekedést is megbénította.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Itthon estig északon kevés felhő zavarhatja a napsütést, de eső nem valószínű. Holnap a reggeli ködfoltok feloszlása után napközben derült, száraz idő lesz. Helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 4-10, napközben 22-26 fok várható.
2: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Ha az ember jól érzi magát, simán elveszett az időérzéke, reméljük, hogy ez a délután képes lesz ezt elérni. Üdv a Petőfi Rádió hallgatóknak, Kolos a fedélzeten, és az Évfél táj című track pedig az első a sorban a Well Hello jó voltából. Ezért nem szabad aggódni, hiszen ez a hétvége is még tart.
0: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel.

0: Véglegesnek tűnik az, hogy a következő időszak időjárása ilyen lesz, mint a mai. Nagyjából 25-26 fok mérhető az ország legtöbb pontján. Igen, kellemes hétvége elé nézünk. Ráadásul az idegenforgalom világnapja is van, így tehát ajánlom majd neked szuper program lehetőségeket is, illetve három után jelentkezünk egy vendéggel, hogy ki ő, mondjuk majd mindjárt neked a részleteket. Addig várjuk az üzeneteket 06 30 30 30 380. Ha valakit meglepnél, itt a lehetőség, hajrá, hajrá!
1: Sziasztok, Lábas Viki vagyok, és ez pedig itt az új dalom, a 30 valahány.

így dalolt Rácz Gergő és Orsovai Reni a Petőfi Rádióban. 14 óra 31 perc van, jár a segítség mindenkinek, aki úton van itt a Petőfi Rádióban. Első körben megnézzük, mi történik az M0-áson. Ott a déli szektorban a Ráckevei Dunahídon híd javítási munkák vannak, ezért egy sávjárató az M1-es felé. Aztán gyalogos átkelőhelyet építenek Vecsés belterületén, a 21-es kilométernél kell számítani lassabb haladásra. Valamint egy műszaki hibás lakókocsi akadályozza a forgalmat a 42-es úton Bárándi és Földes között, a 18-es kilométernél

bármit. Forma és Szolnoki kettős a Petőfin 14:43-kor. Mit van a vasárnap? Közösen töltjük ennek az óráit, és hát a hónap utolsó napjai következnek. Nem tudom, mi történt a szeptemberrel, de így elrepült. Az biztos, hogy ha esetlegesen már készülsz a karácsonyra, akkor nem kell aggódni, nagyon sok üzletben már ott vannak a karácsony, meg a karácsony díszítés, borzasztó, komolyan mondom, borzasztó, nem tudom, mi történik itt, de hogy mindennek a varázsát el kell venni, gyakorlatilag ez elképzelhetetlen, a Halloween-nak szinte vége is van, tehát az, mintha nem is lenne. Alapvetően itt a Petőfi Rádióban viszont lesz meglepetés, ahogy ígértük neked, három után megszólalunk, Mova, azaz Kovács Miki érkezik hozzánk, és bemutatja nekünk legújabb felvételét, aminek címe egyébként Beszélj szebben, hogy kire vonatkozik ez, illetve mit kell még esetleg Mikiről tudnunk, sőt, mik a jövőbeli tervei, ezek mind-mind szóba kerülnek, tehát három után, sőt, mondok jobbat, még gitárt is hozott magával Miki, meg is szólaltatjuk a hangszert, szóval érdemes lehet ránk fülelni. Most viszont Paulina jön.

0: hazai zene, akkor Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Kiborult poharak, nyitott terasz ajtó. Őről a kávé, nyílik a szem az ajtó.

Gyermekem három múlt, én meg ültem az árokban, könnyem hult. Harcolunk, de mire jó? Van itt vesztenivaló. Csak egy jelvény és vége. Sírunk rövésre, hogy béke. Van még itt valami, hagyd a harcot. Ma haza

0: Gortól itt a Petőfi Rádióban, és van még mit mutatnunk 3 után MOVA a stúdióban, élőzen a Petőfi Rádióban, de előtte még Karamell is beszáll mellé.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Marad a napos, száraz idő. Biztonsági akció zajlik egy amerikai erők által is használt légitámaszpont közelében Angliában. Háborús bűncselekmények gyanújával vettek őrizetbe több embert Koszovóban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Munkavégzés miatt lassú a haladás az M0-áson a Ráckevei Dunahídon az M1-es felé vezető oldalon a 23-as kilométer előtt. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Biztonsági intézkedéseket rendeltek el Angliában egy amerikai erők által is használt légitámaszpont közelében. A Fairford melletti akcióban több embert őrizetbe vettek robbanóanyagokkal kapcsolatos bűncselekmények gyanújával. A hadsereg tűzszerészei több járművet átvizsgálnak, és a támaszpont bejáratát fegyveres rendőrök zárták le. A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket. Több mint 700 millió eurós sürgősségi segélycsomagot különít el globális válságok kezelésére az Európai Unió. Az Európai Bizottság közölte a források jelentős részét az afrikai menekültek támogatására és a migrációval kapcsolatos programokra fordítják. Jut majd a pénzből Ukrajnának, valamint a palesztin területek és a libanoni válság által érintett közösségeknek is. Háborús bűncselekmények gyanújával 9 embert vettek őrizetbe Észak-Koszovóban, közölte a koszovói rendőrség és a különleges ügyészség. Az akció annak a 23 albán civilnek az ügyéhez kapcsolódik, akiket 1999-ben hurcoltak el Koszovszka Mitrovicából, és akiknek feltételezett maradványait idén nyáron találták meg. Közülük 3 áldozatot már azonosítottak.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely. A magyar női kézilabda válogatott 4. helyen végzett a bukaresti Eurokupa 4-es döntőjében. A miénk a bronzmérkőzésen 33-30-ra kapta ki a házigazda Romániától. Vindics Tóth Lili Anna új országos csúcsot jelentő 2 óra 24 perc 48 másodperces időt futva nyerte meg a női maratonit Varsóban. Az Európa-bajnoki ezüstérmes 28 éves magyar atléta ezzel több mint 1 percet faragott Szabó Nóra 2024 decemberében Valenciában felállított magyar rekordján. A magyar junior vegyesváltó ezüstérmes lett a triatlonos világbajnoki sorozat döntőjében a spanyolországi Pontevedrában. A Szalai Fanni, Kovács Gyula, Kropko Márta, Hóborzolán összeállítású kvartett a franciák mögött a spanyolokat megelőzve léphetett a dobogó második fokára. A magyar férfi válogatott döntetlent játszott Indiával az üzbegisztáni sakkolimpia vasárnapi utolsó fordulójában, így a 7. helyen végzett. A nők 3-1-re legyőzték az észteket, csapatunk így a 25. lett. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Estig északon kevés felhő zavarhatja a napsütést, eső nem valószínű. A reggeli 5 foltok feloszlása után napközben derül, száraz idő lesz. Helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 4-10, napközben 22-26 fok várható. A következő napokban is marad a szép őszi idő, sok napsütéssel.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Az állóharcnak vége, vidám hangulat, jó zenék. Hát persze, hogy ez a Petőfi Rádió.

0: Itt a Petőfi Rádió, szép délutánt kívánunk mindenkinek, a mikrofonnál Kenész Kolos, és ahogy már ígértük és beszéltünk róla sokszor, egy nagyon várt vendégünk érkezett ide a kettes mikrofonunkhoz. Mova, azaz Kovács Miki. Hello, szia, szép délután.
1: Sziasztok.
0: Hogy vagy, hogy telik eddig a napod?
1: Jól, köszönöm szépen, jól vagyok.
0: Hogy bírod ezt az évszakváltást? Most hirtelen hűvösebbek a reggelek.
1: Egyébként egészen jól. Most már kicsit azért vártam is, hogy legyen picit hűvösebb. Megmondom, hogy így nekem amíg napsütés van, addig jó, úgyhogy...
0: És az még van, hál' Istennek, és te is hozod nekünk a napsütést. Amiről szerintem először beszéljünk, tök izgalmas volt látni, amikor készültél a Ponton koncertre. Hogyan értékeled, milyen volt ez a koncert?
1: Szerintem nagyon jó volt. Pont nagyon sokszor mondtam már ezt talán, hogy most érzem azt, hogy igazán összeért az egész, összeért a zenekar, illetve most ugye kiegészültünk fúvósokkal, és az is nagyon-nagyon király volt.
0: Hogy jöttek a fúvósok egyébként?
1: Rám írtak Sági Robiék, igen, hogy tök szívesen jönnének, és nagyon-nagyon király dolgokat raktak össze. Szerintem abszolút rengeteget hozzáadott a dalokhoz. Pont most vágtam egyébként a videókat, készültek, mert hamarosan jönnek ilyen kis sortok a koncertből, és csomószor ilyen libabőrös, ahogy ráfújnak a dalokra, meg tényleg egy ilyen nagyon jó kivetülése így a daloknak, vagy ilyen prezentálása. Az, hogy nagyon jó zenészeket is sikerült, hál' Istennek, összeszedni így a live zenekarba, ugye, és ja, még így a fúvósokkal is nagyon-nagyon elégedett voltam így az egész mindennel tulajdonképpen. Szerintem a hangulat is tök jó voltam ugye Pontonon, úgyhogy...
0: Mennyire volt nehéz így volt összeintegrálni ezt a sokféle hangszert, hangot, hangulatot?
1: Mm-hmm. Egyébként nem annyira. Mert csak azért se szerintem, mert mindenki, aki részt vett ebben, nagyon tapasztalt zenész, szóval, hogy... Eléggé ügyesek voltak, talán én vagyok a legkevésbé tapasztalt így ilyen szempontból, mert ilyen hangszeres zene, meg hangszeres zenélés szempontjából, de eléggé könnyen ment, meg nagyon smooth volt igazából, átküldték a fúvósok is, hogy mit szeretnének belerakni, és kb. Egyből tetszett. Szerintem egyet próbáltunk velük amúgy.
0: Tényleg, egy próba után?
1: Ha, egy próba
0: ez
1: után.
0: Ez mondjuk sok mindent elmondta.
1: Nagyon-nagyon ilyen apróságok voltak, amiket mondtam, hogy változtassunk, meg a srácok is mondtak egy-két dolgot, de hogy amúgy nagyjából készen

0: ragni kicsit, plusz részeket belerakni, tényleg, hogy akár hosszabb is legyen egy dal, duplázni refréneket, akár B-részt belerakni, kiállásokat, ilyesmi élőben azért lehet még ezeket extrázni.
1: Lehet van, mindent. Aki inspirál egyébként így, akár megnézel egy koncertet, és azt mondod, hogy ez...
0: Most volt egy nagyon-nagyon durván jó, meg nagyon inspiráló. Voltam Szigeten 21 Pilots-en. Fú, amúgy is nagyon-nagyon szeretem őket, de élőben meg...
1: Mondj egy dolgot, hogy mi volt, ami így legjobban magával ragadott.
0: Talán az, hogy ketten vannak csak, aha, és hogy mennyire kitöltik ezt a rohadt nagy színpadot, és hogy mennyire így mindenhol ott vannak. Tehát így csak néztem folyamatosan, hogy felmászik az emelvényre, ott egy dob minden biztosítás nélkül, meg minden, és ja, az durva volt.
1: A hallgatókat biztosíthatom arról, hogy itt jó lesz a hangulat, ugyanis nem jöttél úgymond egyedül, kezedben a gitár, egy jobb ékszer. Mit játszol nekünk először?
0: Szerintem a Legyen igazadat fogom játszani.
1: Hadd szóljon! Élőben Mova itt a Petőfi Rádióban.

0: Yeah, Mova élőben a Petőfi Rádióban. Zseniális vagy.
1: Köszi szépen. Köszi.
2: Az jutott eszembe egyébként, hogy mondjuk így akár baráti társaságokban mennyire szokott jellemző lenni az, hogy játsszál nekünk valamit.
1: Amúgy sem ennyire.
2: Tényleg?
1: Igen. Ez, amúgy most, hogy mondod, ez kicsit meglepő is. Vagy hogy csomóan vannak egyébként, akik tökre szeretik a dalokat, de valahogy ez még sose jött fel. Sőt, pedig olyan is volt, hogy csomószor nálunk ugye ott vagyunk, és lógnak a gitárok a falról, és így nem merült fel valahogy.
2: De érdekes. Ezt én sem gondoltam volna. Mert a másik, ami eszembe jutna egy ilyen esetben, hogy úristen, kipróbálhatom, tehát hogy ez meg a másik.
1: Olyan mondjuk volt, aha. Olyan volt, igen.
2: Hú, beszéltünk a koncertről, beszéltünk arról is, hogy mennyire érdekes összehangolni sok zenész munkáját, viszont az még nem került szóba, hogy mennyire sokrétű vagy akár te is, ugyanis amikor hallgattam az utóbbi napokban a dalokat és készültem a beszélgetésre, felírtam magamnak egy mondatot. Uh-huh. Nekem legalábbis egy érdekes megélés volt, hogy főleg az új dal kapcsán, hogy kicsit új, kicsit más, de mégis azért olyan movás. Aha. Megvan már neked az a stílusod, ami miatt tök felismerhető, viszont mennyire érzed úgy, hogy még azért van benned egy kis útkeresés, hogy akár stílusokban is kóstolgatsz, uh-huh, ezt, azt, amazt.
1: Teljesen.
2: Teljesen.
1: Abszolút.

0: Abszolút, igen, igen. Nagyon nyitott is vagyok egyébként, ilyen szempontból csomó mindenre, így nem nagyon szeretnék így nagyon elköteleződni. Nyilván ez jó, hogyha van az embernek egy hangja, meg ahogy mondtad, egy ilyen irányvonal, ami után megy, viszont szerintem, hogyha így elzárkózok így az új stílusok elől, meg az új dolgok elől, akkor csomó mindenből kimaradok. Szóval egyébként most még ezért készülnek olyan dolgok, amik nagyon nem ilyenek. Még nincsenek kész, szóval lehet, hogy kicsit ilyenebbek lesznek egyébként.
1: Milyen az ilyen? Hogy fogalmazod meg?
0: Movás, vagy nem tudom. Tehát, hogy amit mondasz, hogy ez az íz, ami benne van. Talán benne van, nyilván ez, hogy ez én hangommal van elénekelve, meg az én szövegem van rajta, ez biztosan. Viszont zeneileg egyébként én nagyon nyitott vagyok csomó mindenre. Most is egyébként nagyon izgalmas dolgok készülnek. Lesz mindenféle ilyen latinos.
1: Latinos, na, igen, ezt akartam
0: most érdemni. A következő dal az lesz, de az is egy vonal, meg egyébként most kicsit az ilyen, hát azért metálosnak mondani, kicsit erős lenne, de hogy kicsit ilyen rockosabb sztorit is tökre szívesen csinálnék.
1: Elkezdted mozgatni a fantáziánkat szerintem.
0: Úgyhogy ilyen nyitottabban. Uh-huh. Nézelődök.
1: Szóba került az, hogy mondjuk koncertben tudod sokat tölteni a 21 Pilots előadása a Szigeten, de ha nem koncertről, hanem zeneileg nézzük meg ezt a dolgot, kik azok, akiket mondjuk hallgatsz?
0: Most egyébként nagyon-nagyon rá vagyok pörögve a Gorillázra. A Cracker Islandet most nagyon-nagyon pörgetem, és egyébként most, amik vannak demók, fellelhető így a hatása ennek. Egyébként a 21 Pilots-ot is, ha már említettük. Hazaiakból egyébként, akik meg nagyon nagy hatással vannak rám, ez inkább ugye szövegileg, de egyébként kicsit zeneileg is szerintem. Sokat hallgattam őket, az a Betonhofi, például őt nagyon szeretem. Akkor a Pogány indulót is, pláne az első-második lemezét nagyon-nagyon szerettem, a Kólit. Szóval hogy ezeket az ilyen kicsit ilyen rapperebb arcokat szoktam így hazaiból amúgy hallgatni mostanában inkább, meg ők azok, akik így szoktak inspirálni.
1: És csak érdekes, hogy közben meg azért mondjam azt, hogy még nem fedezhetőek fel ezek a stílusjegyek annyira nálad? Elindulnál ebbe az irányba?
0: Nem feltétlenül stílusilag ebbe az irányba. Szerintem azért ilyen szófordulatokba, vagy ilyesmi, talán azért van már benne. Nem tudom, annyira, egyébként próbáltam már elkezdeni ilyen rappesebb flow-t, de annyira még nem adta ki. De valószínűleg ez azért is van, mert ugye baromi régen énekelek, és hogy azt a flow-t sokkal könnyebb megtalálni nekem, mivel sokkal többet csináltam. De lehet, hogyha leülnék, és egy fél éven keresztül azt mondanám, hogy csak ilyet csinálok, igen, és csak rap szövegeket írok, és csak rappelni próbálok, csak azt a flow-t próbálom megtalálni, akkor valószínűleg könnyebb lenne utána, de ja, még egyébként annyira nem gondolkoztam ezen.
1: De tök jó, hogy van egy saját irányod, szerintem ez a legfontosabb, most így beszéltünk másokról, de mégiscsak ez a legfontosabb. A zene mellett fontosak azért az élmények is, nem? Hogy milyen megélése van az embernek a hétköznapokban. Mondjuk téged mi tud így kikapcsolni?
0: Mostanában nagyon sokat szoktam kutyát sétáltatni. Az nagyon jó, azt szeretem. Ja, ja.
1: Meg ha másokkal is találkozol közben, nem?
0: Igen, vagy igen, az is. Aha. De amúgy, hát egyedül amúgy jobban szeretem.
1: Ez egy külön pontja, vagy ja, külön program pontja igen, a napnak.
0: Igen. Meg ráadásul olyan kutyám van, aki kereső kutya egyébként, vagyis hát így arra használják amúgy szarvasgomba keresésre, és baromi sok energiája van, és mindig amikor így feladatozok vele, az nagyon jó tud lenni. Így eldugok valami kis botot neki, vagy ilyes, és megtalálja. De úgy, hogy ilyen erdőbe bedobod, és értem egy fél perc alatt, és ezt így nagyon jó nézni, hogy így mennyire flow-ba van.
1: És aztán vissza, hogy bárcsak nekem is ilyen orrom lenne.
0: Ja, igen.
1: Viszont jó orrunk van a zenéhez. Ja. Ebben meg tudunk egyezni. Újra tiéd a mikrofon, meg a színpad. Mit játszol most nekünk?
0: A jövő nyáron fogom eljátszani.
1: Jó, nézzük meg, mi történik jövő nyáron. Élőben a stúdióban Mova.
0: Alakul körülöttem a holdvilág, a te bajod már rég nem az én hibám. Ajkaimon a réges régi csend, a szebbeket az utcái szem. Van az úgy, hogy minden az égig ér, szeretünk valakit valamiért. Eltűrünk valamit valakiért, mert majd jobb lesz,

Kert az égig érő fel, két káprázó nagy szembogár. Van az úgy, hogy az ember az égig ér, szeretünk valakit valamiért.

0: MOVA élőben a Petőfi Rádióban. Mindig annyira csodálom azokat az embereket, akik játszanak hangszeren, zseniális így végignézni élőben. És ami közben egyébként még eszembe jutott, ha már jövő nyarat emlegettük, mik vannak most a fejedben itt tervek? Mi az, ami így következő destináció, célállomás most számodra?
1: Most dolgozunk egy dalon. Na jó, elárulom, hogy kivel.
0: Ajaj.
1: A Kumbálinttal csinálunk most egy újabb közös dalt, és lesz még rajta majd még valaki, akit még nem árulok el.
0: Jó, ez is már valami.
1: Egyébként, akik követnek lelkesen Instagramon, azok már talán láthatták sztoriba. Már egy ideje készül ez a dal. Kicsit régebben raktunk már ki közösen képet, hogy ott vagyunk stúdiózni. Úgyhogy ezt ilyen október közepén befejezzük valószínűleg, és érkezik is össze. A másik pedig az, hogy szeretnék most, ami még szintén szervezés alatt áll, egy budapesti koncertet. Ezért nem biztos, hogy 26-ba vagy 27-be, tehát hogy vagy ilyen december környékén, vagy január-februárban. Kövessetek mindenhol, és látni fogjátok.
0: Tök jó, hogy ezt ide hoztad, ugyanis felmerült bennem, hogy mennyire nehéz egyébként, vagy hogy érzed ezt a social media jelenlétet fenntartani, főleg így kicsit frissebb arcként. Mennyire nehéz így építkezni a neten, mondjuk?
1: Egyébként nekem nagyon. Eléggé meg vagyok mostanában lőve azzal, hogy tudod, így ennek olyannak kéne legyen, hogy mindig. És akkor könnyű egyébként, amikor mindig van koncert, mindig van dal, mert akkor ugye van miről kirakni, mert mindig készül a fotó, ugye.
0: De nem lehet minden héten
1: igen,
0: tartozni.
1: Igen, amikor előzenekaraztunk a Dániel Figeriékkel, akkor nagyon sok koncert volt, ugye, és arról tök könnyű volt, hogy mindig volt koncertfotó, és akkor mindig kiraktuk, meg hozzáírtam azt, hogy jövő héten itt meg ott vagyunk.
0: És nem félelmetes, hogy így nehéz eljutni az emberekhez? Tehát, hogy csinálsz valami értékeset, jót, és így...
1: Igen, meg pont ezen is gondolkoztam, hogy ez is nagyon durva, meg ilyen kicsit furcsa, hogy mennyire ilyen falu lett az egész világ, hogy régen ugye az volt, hogy és ismerek is ilyen arcokat, akik 10-15 évvel idősebbek tőlem, és mondták egyébként, hogy nyíregyházi vagyok, hogy Nyíregyházán ők, amikor ilyen 18-20 évesek voltak és zenekarjuk volt, akkor minden egyes péntek szombat kb., hogyha játszottak, sold out volt, és 200-300 fő ott volt Nyíregyházán. Hát most így a top zenekarok csinálnak 200-300 főt Nyíregyházán. Talán az van, hogy kicsit most már nem csak az ilyen te kis közegeddel versenyzel, hanem itt mondjuk mindenkivel, de mondjuk ez is egy kisebb kör legalább, hogy csak Magyarország, csak úgymond Magyarországgal, de hogy igen, nagyon-nagyon globalizálódott ez az egész.
0: És akkor arról nem szólva, amikor valaki úgymond kilép a nemzetközi szintére, mondjuk akár angolul készít.
1: Igen, az meg pláne, akkor meg tényleg az egész világgal.
0: Rákanyarodunk a legújabbra, beszélj szebben, ki beszéljen szebben?
1: Én.
0: Miért gondolod ezt?
1: Én mindenki ezt. Hát igazából kicsit ilyen kapcsolati dolgokat boncolgat ez az egész. Arról szólt talán, hogy az ilyen mindennapokban annyira el tudunk veszni a teendőink közül, legalábbis én, hogy magamról beszélek, mert mindig szeretem többes számba rakni kicsit.
0: És mi meg csatlakozunk hozzá, mert sokan érezzük ugyanezt.
1: Igen, szóval, hogy amikor belefeledkezek nagyon az ilyen mindennapi dolgokba, akkor talán a legfontosabb dolgot felejtem el, meg arra nem jut energia, hogy hogyan szólunk a társunkhoz, vagy akár a legközelebbi emberekhez, akik ott vannak mellettünk. Úgyhogy ez egy ilyen kis emlékeztető ilyen mantra, hogy beszélj szebben.
0: És akkor itt kanyarodok vissza ahhoz, amivel elkezdtem az interjút, hogy kicsit új, kicsit más, de azért mégis olyan movás. Szerintem ilyen az újdonság, remélem, hogy a drága hallgatók is szeretni fogják. Írjátok még, mit gondoltok, 06 30 30 33 80. Országos dalpremiér, tehát itt a Petőfi Rádióban Beszélj szebben movától. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál nálunk.
1: Köszönöm szépen. Köszönöm a beszélgetést.
2: Ez a legújabb magyar zene.
3: Petőfi Rádió.
4: Anyám szemével nézek,

0: magyar zenét online is. Petőfirádió.hu.
1: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger. Szomorú éjszakák után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupilla tág. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz. Semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népem szó.

0: világtalan. Élvezd, hogyha rontottá tanulhatsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső. Mosolyogva dobjál be, te is velünk így jégesőr.
1: Nem kérlek, légy enyém örökké, mégis hozzád szódalom.

és a Learn to Let Go itt a Petőfi Rádióban. Movának innen is jár a pacsi és a taps. Zseniális órát tölthettünk együtt. Annyira jó volt az élőzenét hallani itt a Petőfi, remélem, hogy neked is tetszett. Közös képünk már ott a Facebookon. Addig pedig sára segítség az utakon közlekedőknek is. Baleset történt az M6-os autópálya főváros felé tartó oldalán Iváncsa térségében. A 46-os kilométernél a külső sávot zárva találod, ezen felül pedig élénk a forgalom az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban, a Baross tér, az Asztória és a Szél Kálmán tér környékén is óvatosan. A rádiókkal addig is jó hangosan, már is folytatjuk Korza és Bélere közösével.

0: mostanában szebb az ég, ez volt az ég dala. És már is folytatjuk Bájalexel és a kis csapatával az Én országom, ezt a tracket hallgatjuk. De előtte friss hírek, információk Novák Józseftől, hiszen 4 óra.
1: Ez az én országom, nekem nincsen másom. Ti vagytok a testem, itt lesz majd halálom.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: Szabcsi Jazz péntek se a földről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-éig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet két ikonikus alakjával. Október 9-éig péntek esténként Szabcsi Jazz péntek se a földről.
3: Magyarországon van egy műsor.
2: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
3: Ez a Hajrá Magyarok.
2: Egyedül, vagy bandával.
3: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
5: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
2: Hajrá Magyarok!
3: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
2: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
6: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
7: Marad a napos, száraz idő, robbanó anyagok után kutatnak egy légitámaszpont közelében Angliában. Háborús bűncselekmények gyanújával vettek őrizetbe több embert Koszovóban.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Munkavégzés miatt lassú a haladás az M0-áson a Ráckevei-Dunahídon az M1-es felé vezető oldalon. A 23-as kilométer előtt csaknem 2 kilométeren torlódik a forgalom. Baleset történt az M6-os Budapest felé vezető oldalán, Iváncsa térségében. A 47-es kilométernél egy sávon megindult a forgalom, de a torlódás még több mint 2 kilométeres. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
7: Robbanó szerek után kutatnak Angliában a Fairford katonai bázisnál, miután 5 embert letartóztattak a környéken robbanóanyaggal kapcsolatos bűncselekmények gyanújával. A brit rendőrség éjjel kapott bejelentést 3 gyanús járműről, amelyek a légitámaszpont felé tartottak. A furgonokat feltartóztatták, a bázis bejáratát fegyveres rendőrök zárták le. A környéket kiürítették. A hatóságok további részleteket egyelőre nem közöltek, csak azt, hogy a brit terror elhárítással együttműködve vizsgálják az incidenst. Több mint 700 millió eurós sürgősségi segélycsomagot különít el globális válságok kezelésére az Európai Unió. Az Európai Bizottság közölte a források jelentős részét az afrikai menekültek támogatására és a migrációval kapcsolatos programokra fordítják. Jut majd a pénzből Ukrajnának, valamint a palesztin területek és a libanoni válság által érintett közösségeknek is. Háborús bűncselekmények gyanújával 9 embert vettek őrizetbe Észak-Koszovóban, közölte a koszovói rendőrség és a különleges ügyészség. Az akció annak a 23 albán civilnek az ügyéhez kapcsolódik, akiket 1999-ben hurcoltak el Koszovszka Mitrovicából, és akiknek feltételezett maradványait idén nyáron találták meg. Közülük 3 áldozatot már azonosítottak.
2: Petőfi Rádió. Sport.
8: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúj Gergely. A magyar női kézilabda válogatott 4. helyen végzett a bukaresti Eurokupa 4-es döntőjében. A mieink a bronzmérkőzésen 33-30-ra kaptak ki a házigazda Romániától. Golovin Vladimir csapatában Kluiber Katrin 11 góllal, Szemerei Zsófi 13 védéssel zárt. Vindics Tóth Lili Anna új országos csúcsot jelentő 2 óra 24 perc 48 másodperces időt futva nyerte meg a női maratonit Varsóban. Az Európa-bajnoki ezüstérmes 28 éves magyar atléta ezzel több mint 1 percet faragott Szabó Nóra 2024 decemberében Valenciában felállított magyar rekordján. A szerenkénti döntőkkel befejeződött a tornászok 2026-os mesterfokú bajnoksága a győri olimpiai sportparkban. A férfiaknál az összetettben győztes Mészáros Krisztófer duplázott, míg Tomcsányi Benedek két arany mellé két ezüstöt és egy bronzot is begyűjtött. A nőknél Mayer Gréta kétszeren első, egyszeren pedig a második helyen zárt. Köszönöm figyelmüket!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Estig északon kevés felhő zavarhatja a napsütést, eső nem valószínű. A reggeli kötfoltok feloszlása után napközben derült, száraz idő lesz, helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 4-10, napközben 22-26 fok várható. A következő napokban is marad a szép őszi idő sok napsütéssel.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Együtt dobban a szívünk a legnagyobb sztárokkal. Itt a Petőfi Rádió, csáó, én Kolos vagyok, és a hírek után vissza minden idők legjobb felvételeihez. Mindjárt meghallgatjuk Kristóf dalát, érkezik a Pablo Honey is, de most Bájlex elmondja, hogy szerintem milyen az ő országa. Hadd szóljon!
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag magyar zenékkel

Semmi sem ugyanaz. Imágo Mundi Dalit a Petőfi Rádióban 16 óra 20 perckor, de jó, hogy velünk vagy. Nem sokára pedig rákanyarodunk a programokra itt a Petőfi Rádióban, hiszen nagyon izgalmas, ma van, ugye, ahogy azt már megbeszéltük, az idegenforgalom világnapja. Biztosan van nagyon sok olyan esemény, ami nem csak a magyarokat, hanem akár a külföldieket is érdekelheti. Tart például Nagyszenken a szüreti napok, hogy még mára milyen szuper lehetőségek, koncertek vannak beírva, bevésve a naptárban, nem sokára meglessük, de a folytatásban ajánljuk a Móri bornapokat is, amelyet jövő héten kezdenek majd meg, és sok-sok izgalom vár a móriakra is, valamint az oda látogatókra. Hozzuk a részleteket neked itt a

Balázs, és a bájítal itt a Petőfin. És minket is elbájol. Például a Nagyszentki Szüreti Napok programja, amely ezen a hétvégén ott vár téged, hát nem más, ami Nagyszentken, és ma este is van még miért odalátogatni. Egészen pontosan

Varga Bencék biztosan megmutatják az Azon az éjszakán című felvételüket is, és hogyha érdekel, hogy Móron milyen király együttesek lépnek fel, és hogy mikbe lehet belekóstolni, nem sokára mondjuk a részleteket, addig viszont kapjuk fel együtt a szemüveget!

0: És hát elnézést nem kell kérnünk, hiszen tartjuk a megígért, illetve beígért menetrendet. Megnézzük, hogy mit történik Móron, ugyanis bornapokat tartanak október 1-e és 4-e között, és lesz sok-sok izgalom. Például az első napon rögtön 1-én 20 órától a nevetésé lesz a főszerep, a tanár úr, Fülöp Viktor önálló estjét lehet meghallgatni, aztán másnap is lesz mire figyelni, Never Say Never Party Arena, Parnógrasz koncert és térzene a Bor utcában, ugyanis a Móri bornapok, a bor, a magyar kultúra és az őszi fesztivál hangulat szerelmesének egyaránt felejthetetlen élményt kínál. Ezen felül lehet számítani egyébként például a Szent István Parkban kisvasútra és játszóházra, a kicsiknek is kedveznek, sőt, a Hooligans koncert felteszi a cseresznyét a habtetejére október 3-án, de ezen felül lehet majd látni például a Mentor Hungária show-t, de lehet számítani még a szüreti felvonulásra, ezzel zárul október 4-én a program. Kellemes időtöltést, hogyha Móra látogatál, ha pedig lenne neked is programajánlatod, vagy akár átadandó pötyögésed, 06 30 30 33 80, élő és interaktív a délután. Most pedig a Semmi zenekar folytatja a sort.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: Polár Dildala után is halózok, halózok itt a Petőfin, és nem az evésre, hanem a telefonálásra gondolok. Haló!
1: Haló, szia! Kristóf vagyok, papámnak szeretnék kérni egy zenét.
0: Hogy hívják őt?
1: János.
0: És mit üzensz Jánosnak?
1: Hogy boldog születésnapot.
0: Mindjárt el tudom játszani neki. Az 5 órás infok után velünk lesz a levél. És amúgy, hogy telik a hétvége?
1: Egyébként jól.
0: Mit csináltatok?
1: Jól. Ugye tegnap bulistunk.
0: Ez olyan egyértelmű, és... hogy buli volt tegnap?
1: Igen.
0: Oké, hétvége buli, jól van. Akkor mostantól egy egyenlőségjelet teszek mellé. És ma?
1: Ma pihentünk ennyi.
0: Jól van, akkor a pihenés mellé maradjon a Petőfi Rádió. Nektek szól Dezs Dala mindjárt.
1: Jó, rendben, köszönöm.
0: Szia, szia.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Marad a napos száraz idő, robbanó anyagok után kutatnak egy légitámaszpont közelében Angliában. Elutasították a svájci választók az ország politikai semlegességének szigorítását.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Baleset történt az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán, Iváncsa térségében, a 47-es kilométernél a külső sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Robbanó szerek után kutatnak Angliában a Fairford katonai bázisnál, miután 5 embert letartóztattak a környéken robbanóanyaggal kapcsolatos bűncselekmények gyanújával. A brit rendőrség éjjel kapott bejelentést 3 gyanús járműről, amelyek a légitámaszpont felé tartottak. A furgonokat feltartóztatták, a bázis bejáratát fegyveres őrök zárták le. A környéket kiürítették. A hatóságok további részleteket egyelőre nem közöltek, csak azt, hogy a brit terrorelhárítással együttműködve vizsgálják az incidenst. Több mint 2200 drónnal támadták Ukrajnát az orosz erők az elmúlt héten, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij szerint csak már a virradóra összesen 5-en vesztették életüket orosz támadásokban, a déli Zaporizsia régióban, Kijevben és Odesszában. Az ukrán elnök hozzátette, a legfőbb gondot a sugárhajtású drónok jelentik, az új elhárító rendszerek még fejlesztés alatt állnak, de így is sikerül lelőni a gyorsabb robotrepülők több mint felét. Elutasították a svájci választók az ország politikai semlegességének szigorítását. Az előzetes eredmények szerint a voksolók mintegy 71%-a szavazott a kezdeményezés ellen. A javaslat egyebek mellett korlátozta volna, hogy az alpesi ország milyen nemzetközi szankciókhoz csatlakozhat. Azt is kimondta volna, hogy ha nem éri támadás, Svájc nem működhetne együtt katonai vagy védelmi szövetségekkel, így a NATO-val sem. A népszavazást kezdeményező szervezet elsősorban azt kifogásolta, hogy Svájc átvette az Oroszország elleni uniós szankciókat.
2: Petőfi Rádió. Sport.
5: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúj Gergely. A magyar női kézilabda válogatott 4. helyen végzett a bukaresti Eurokupa 4-es döntőjében. A miénk a bronzmérkőzésen 33-30-ra kapta ki a házigazda Romániától. Golovin Vladimir csapatában Kluiber Katrin 11 góllal, Szemerei Zsófi 13 védéssel zárt. Vindics Tóth Lili Anna új országos csúcsot jelentő 2 óra 24 perc 48 másodperces időt futva nyerte meg a női maratonit Varsóban. Az Európa-bajnoki ezüstérmes 28 éves magyar atléta ezzel több mint 1 percet faragott Szabó Nóra 2024. decemberében Valenciában felállított magyar rekordján. A magyar férfi válogatott döntetlent játszott Indiával az üzbegisztáni sakkolimpia vasárnapi utolsó fordulójában, így a 7. helyen végzett. A nők 3-1-re legyőzték az észteket, csapatunk így a 25. lett. Nem sikerült elődöntőbe jutni a Marozsán Fábiánnak a hangcsúi keménypályás férfi tenisztornán. A világranglista 59. helyén álló magyar játékos a negyed döntőben 7-6-6-4-re kikapott a nála 48 helyen hátrébb rangsorolt francia Kylian Jacquet-tól. Köszönöm figyelmüket!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: A holnap reggeli ködfoltok feloszlása után napközben derült, száraz idő lesz, helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 4-10, napközben 22-26 fok várható. A következő napokban is marad a szép őszi idő sok napsütéssel.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A gondokat engedd el, ez a hétvége még a tiéd. 5 után 4 perccel szól a Petőfi Rádió, és kaptunk egy levelet, mégpedig Destől. Nagyon megható, nagyon romantikus, éppen ezért készülünk. Az előadó egyik legérzelmesebb dalap, csak neked itt a Petőfin.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgysem tehetem.

Hidegkiráz, olyan ez a track. Méringer és Presser Gábor, valamint a Szabadságdal itt a Petőfi Rádióban 17 óra 20 perckor. Baleset történt az M6-os autópálya főváros felé tartó oldalán Iváncsa térségében, a 47-es kilométernél a külső sávot zárva találod. Ezen felül, ha Győrből Budapest felé haladsz az M1-esen, nagyjából 6 perc plusz menetidővel lehet számolni az eddigiekhez képest. Mi pedig számolunk veled a folytatásban, 06303030380 a Petőfi Rádió SMS száma. Eddig pedig lehetett számolni a szüreti programokkal, hát ezekből szépen lassan átkanyarodunk az Oktoberfestes programokra, tehát a bor irányából a sör irányába vesszük majd az iramot, megnézzük, hogy hol tartanak Oktoberfestet, és hol lehet készülni nagyon király ilyesfajta programokra. Addig viszont a dalokra fókuszálunk Betonofi jó voltából.

Ez meg a Petőfi Rádió. 17 óra 32 perc van. És mi mindannyian együtt vagyunk. Örülök, hogy most is minket választottál, ez tehát nem más, mint a... Tessék csak egy kicsit gyakorolni, és tessék csak elmenni a Balatonhoz, hogyha október elején egy kis bajor hangulatra vágysz, akkor Balatonalmádi felé viszünk. Október 1 és 3 között tartják a második Oktober Fesztivált a Pannonia Művelődési Központ parkolójában. Három napon keresztül jönnek a sörök, a bajor finomságok és persze az élő koncertek. Gyakorlatilag egy kis Oktoberfest hangulat költözik a Balatonhoz, csak remélhetőleg a balcsis hangulattal. Csütörtöktől szombatig látogathatsz el, úgyhogy már a hét második felében el lehet kezdeni az őszi sörözgetéseket. Ha pedig már ott vagytok, egy balatoni sétával is össze lehet kötni, októberben már jóval nyugodtabb arcát mutatja a környék. És a fellépőkről is pár szót, lesz többek között az Abaházi Akusztik, de a Cosmixot is meg lehet hallgatni majd élőben, kellemes időtöltést, hogyha ott leszel. Addig pedig körülnézünk közösen, hogy Mizu a padláson, a The Bieber's lábas Vikivel közösen lomtalanít most.

0: 2000-es évek hazai slágerei is így szólnak, ez a... És te tudod, mi az a murci? A frissen kipréselt szőlőlé, vagyis a must, amikor már elkezd erjedni, de még nem lett belőle bor. Na ezt nevezzük murcinak, és az Ábrahám-hegyen külön fesztiválja is van. Október 3-án tartják a Murci Fesztivált, ahol a szüreti hagyományoké a főszerep. Lesz felvonulás, zene, tánc, gasztronómia, és persze megválasztják a murci királyt is. A napot pedig szüreti bál zárja, úgyhogy ha szereted az őszi balatoni hangulatot, valamint a borvidéket, vagy éppen a hagyományokat, mulatságokat, akkor október 3-án irány az Ábrahám-hegy, és irány a Petőfi Rádió is.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Telefonszámunk 061-759-6060. A stúdióban
0: egészen este 8-ig Kenész Kolos várja a telefonhívást.

0: takarítón mindenhol kitakarított. Az Animal Cannibals nagy klasszisa a 90-es évek közepéről, a takarítónő szólt itt a Petőfi Rádióban. 6 óra, már is hallgatjuk Novák Józseftől a híreket, aztán pedig irány Libi Kókátné.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Marad a napos, száraz idő. Holnap dönt az országgyűlés, a miniszterelnök és két korábbi miniszter mentelmi jogáról. Robbanó anyagok után kutatnak egy légitámaszpont közelében Angliában.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Baleset történt az M6-os Budapest felé vezető oldalán Iváncsa térségében. A 47-es kilométernél a külső sávot lezárták. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Rendkívüli ülés tart az országgyűlés holnap délelőtt. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés, Sesták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Magyar Péter azt kérte a Tisza frakciótól, hogy egyhangulag szavazza meg mentelmi jogának felfüggesztését. A parlament elé vonulnak a független benzinkutasok holnap. 4 napon át demonstrálnak a Kossuth téren. Szerintük az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekordnyereséget ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. A Független Benzinkutak Szövetsége tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és valódi szakmai párbeszédet sürget. Robbanószerek után kutatnak Angliában a Fairford katonai bázisnál, miután 5 embert letartóztattak a környéken robbanóanyaggal kapcsolatos bűncselekmények gyanújával. A brit rendőrség éjjel kapott bejelentést 3 gyanús járműről, amelyek a légitámaszpont felé tartottak. A furgonokat feltartóztatták, a bázis bejáratát fegyveres őrök zárták le. A környéket kiürítették, a hatóságok további részleteket egyelőre nem közöltek, csak azt, hogy a brit terror elhárítással együttműködve vizsgálják az incidenst.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúj Gergely. A magyar női kézilabda válogatott 4. helyen végzett a bukaresti Eurokupa 4-es döntőjében. A mieink a bronzmérkőzésen 33-30-ra kaptak ki a házigazda Romániától. Golovin Vladimir csapatában Kluiber Katrin 11 góllal, Szemerei Zsófi 13 védéssel zárt. Vindics Tóth Lili Anna új országos csúcsot jelentő 2 óra 24 perc 48 másodperces időt futva nyerte meg a női maratonit Varsóban. Az Európa-bajnoki ezüstérmes 28 éves magyar atléta ezzel több mint 1 percet faragott Szabó Nóra 2024 decemberében Valenciában felállított magyar rekordján. A szerenkénti döntőkkel befejeződött a tornászok 2026-os mesterfokú bajnoksága a Győri Olimpiai Sportparkban. A férfiaknál az összetettben győztes Mészáros Krisztófer duplázott, míg Tomcsányi Benedek 2 arany mellé 2 ezüstöt és 1 bronzot is begyűjtött. A nőknél Mayer Gréta 2-szeren első, 1-szeren pedig a második helyen zárt. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap a reggeli ködfoltok feloszlása után napközben derült, száraz idő lesz. Helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 4-10, napközben 22-26 fok várható. A következő napokban is marad a szép őszi idő sok napsütéssel.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Vannak olyan pillanatok, amikor nehéz eldönteni, hogy ki üljön a Libi Kókának a jobb és a bal oldalára. Ki az, aki tovább lesz fenn és lenn? Az élet is ilyen, dobálja a kártyákat. Egyszer nagyon boldogok vagyunk, egyszer pedig kicsit szomorúak. Ez a dal segít felvidulni.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizáró.

0: Egy friss útinfót. Nemrég értesültünk, hogy az M85-ös autóúton Sopron felé egy személyautó szalagkorlátnak hajtotta a Csorna nyugat csomópontnál. A 31-es kilométernél zárva találod a külső sávot. Óvatosan! Ismered ezt a srácot?
1: Én eladnék mindent, ami értékes, csak rád maradok én féltékeny.
0: Na és, őket vágod?
1: Minden egyes álmom, te vagy mindig benne. Eltűnnék, de folyton visszahúzol este lente.
0: Képzeld el, Méringer Marci és az Imágó Mundi közös fotót posztolt nemrégiben, és annyit írtak a poszt alá, hogy loading. Azaz...

és ez az újdonság tőlem a Vadvirág a Petőfi Rádióban. Minden magyar.

Ma Quimby és a Sehol se talállak. Ez a Petőfi Rádió 18 óra 31 perckor. Nagyon sok italról beszéltünk az utóbbi órákban, de néha azért enni is jó lenne, és kihagytunk egy nagyon fontos tényezőt ebből a szeptemberi-októberi időszakból, ez pedig nem más, mint a tök. Képzeld el, tök fesztivált tartanak Fertőszéplakon október 3-án szombaton, ez

Fertőpart nyugdíjas csoportja is majd a műsor létrehozásában. Ezen felül vásárok, meg mindenféle fincsi dolog, például szörpvásár, gumicsizmadobálás, de tökös ételeket is lehet persze kóstolni. Nálunk pedig a dalokat, ez a Kiskecez estől.

0: érkező Adalberteket. Ritka név, de lehet, hogy éppen van ilyen ismerősöd, de ha már a holnapra készülnél, a Vencelekről ne feledkezz meg. Szeptember 28-án, azaz holnap, ők ünnepelnek. A kövi órában meglessük, hogy milyen idő vár ránk, addig viszont Csinszka dalol, a legújabbat hallgatjuk.
1: Szerusztok, Csinszka vagyok,

0: Ugyanolyan nap, és a megszokott menetrend is marad, ugyanis 7 órához közelítünk, friss hírek, információk Novák Józseftől, majd pedig meglesjük, hogy hogy nyílnak a hóvirágok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Ifjabb Szakcsi Lakatos Béla, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
4: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
1: a Kultúrfitnessben.
5: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.

0: Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
0: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül, vagy bandával.
0: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
2: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz élőben. Élőben.
1: Hajrá Magyarok!
0: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
0: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Marad a napos, száraz idő. Holnap dönt az országgyűlés, a miniszterelnök és két korábbi miniszter mentelmi jogáról. A parlament elé vonulnak ma, holnap a független benzinkutasok.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Műszaki hibás autó foglalja el a külső sávot az M3-as fővárosból kivezető szakaszán a 11-es kilométernél. Fokozott óvatossággal közlekedjenek arrafelé. Szalagkorlátnak hajtott egy autó az M85-ös Sopron felé vezető oldalán, a Csorna nyugat csomópontnál. A 31-es kilométernél a gyorsforgalmi út mindkét oldalán lezárták a belső sávot. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
4: Rendkívüli ülést tart az országgyűlés holnap délelőtt. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon. Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Sesták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Magyar Péter azt kérte a Tisza frakciótól, hogy egyhangúlag szavazza meg mentelmi jogának felfüggesztését. A várólista csökkentési program célja nem egyszerűen az, hogy több műtét legyen, hanem hogy jobban kihasználják a rendelkezésre álló kapacitásokat. Ebben az egészségügyi dolgozókat is érdekeltté tennék. Egyebek mellett erről írt közösségi oldalán az egészségügyi miniszter, azután, hogy Magyar Péter miniszterelnök szombaton bejelentette, 10 milliárd forintot fordít a kormány a várólisták csökkentésére. Hegedűs Zsolt közölte, délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, de ösztönzőt is bevezetnek, amelynek jelentős részét az orvosok és szakdolgozók kapják meg. A parlament elé vonulnak a független benzinkutasok holnap. 4 napon át demonstrálnak a Kossuth téren. Szerintük az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekord nyereséget ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. A független benzinkutak szövetsége tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és valódi szakmai párbeszédet sürget.
1: Petőfi Rádió. Sport.
5: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely. A magyar női kézilabda válogatott negyedik helyen végzett a bukaresti Eurokupa 4-es döntőjében. A miénk a bronzmérkőzésen 33-30-ra kaptak ki a házigazda Romániától. Golovin Vladimir csapatában Kluiber Katrin 11 góllal, Szemerei Zsófi 13 védéssel zárt. Az aranyérmet a dánok nyerték, miután a döntőben 34-30-ra legyőzték Norvégiát. Vindics Tóth Lili Anna új országos csúcsot jelentő 2 óra 24 perc 48 másodperces időt futva nyerte meg a női maratonit Varsóban. Az Európa-bajnoki ezüstérmes 28 éves magyar atléta ezzel több mint egy percet faragott Szabó Nóra 2024 decemberében Valenciában felállított magyar rekordján. Az újpesti színekben versenyző Péni István 363,1 körös országos csúccsal győzött a férfiak 50 méter puska három test helyzetű versenyszámában a sportlövők országos bajnokságán. Ez az eredmény egy tizeddel jobb a fennálló világcsúcsnál, ám a sportágban világrekordot csak világversenyen lehet lőni. A második helyen Pekler Zalán végzett, csapatban az Ute diadalmaskodott. Köszönöm figyelmüket!
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: A reggeli 5 foltok feloszlása után napközben derült, száraz idő lesz. helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 4-10, napközben 22-26 fok várható. A következő napokban is marad a szép őszi idő sok napsütéssel.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: 7 is elmúlt, rákanyarodunk a vasárnap utolsó óráira itt a Petőfi Rádióban. Hogyha készül a vacsora, akkor kitartás, ha pedig már éppen fogy, akkor kedves egészségedre. Reméljük, hogy finomságok készültek, és emellé finom dalok, a Hóvirága, Margaret Island-től az első, amit hallasz.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag magyar zene.

0: Szoler volt a társad, az Üveghegyen is túl szólt a dala, és van még pár olyan dal, amit elvinnénk magunkkal szerintem az Üveghegyen is túlra, akár Filói is rajta lehet a listán, ráadásul most van miből válogatni, hiszen a srác vadi új albumot jelentetett meg, Minden elmúlik címmel. Neked melyik a kedvenced az új lemezről? Lehet válogatni, ez is rajta van a következő, a Szalmaszál, meg nem sokára mi is meglessük, hogy mi vár rád még itt a Petőfi Rádióban a következő órákban, de segítünk felöltözni is majd a holnapi napra, mondjuk majd a részletes előrejelzést.
1: Ciao, sziasztok, Filó vagyok, és ez a legújabb dalom a

0: Petőfi Rádió.
1: Még mindig szeretlek, bármilyen hülye vagy, és gratulálok a szép házhoz, basszus, hű de nagy. Milyen sok szeretet férhet el benne, ja, hogy az nincs, ja,

Hooligans nagy klasszis a 2001-ből. A vér nem válik vízzé, ezt hallgatjuk a Petőfin. És az eső sem válik vérré, főleg azért, mert nem lesz. Legalábbis az előrejelzések ezt mondják a következő napokra. Most nagyjából 17-18 fok mérhető az ország teljes területén, és ez az időjárás Ctrl-C, Ctrl-V igaz lesz a következő néhány napra. Ugyanis így este, éjszaka 1 és 11 fok közé hűl majd vissza a levegő, napközben pedig 22 és 26 fokot mérhetünk hétfőn, kedden és szerdán is, és jelenállás szerint nem lesz csapadék. Az viszont biztos, hogy keleten az északkeleti, a nyugati, az északnyugati határ közelében pedig a déli, délkeleti szél időnként megélénkülhet, tehát a kalapos bácsik és nénik mindenképp vigyázzanak magukra. Itt a Petőfin, pedig addig is a dalok elkísérnek, nem sokára pedig megtudod, mit hallhatsz még ma este itt a Petőfi Rádióban.

Ezek voltak a varázsszavak a Kovászki meg a Vega értelmezésében. A Petőfi Rádióban pedig nagyon sok izgalmas és érdekes beszélgetés és tartalom vár rád a következő órákban is. 20 órától holnap után című környezettudatossággal foglalkozó műsorunk jelentkezik, 21 órától pedig Kultúrfitness Szani Rolanddal. Az első órában Preyer György pizzaszakács mesél arról, hogy hogyan készülnek a legjobb pizzák, aztán 22 órától pedig Sáfár József zenész érkezik hozzánk, akivel persze, hogy a P-mobil lesz a terítéken. Aztán 23 órától Tüzesen süt le Fekete Lacival, a műsorban a kerekesben lesz a középpontban. És holnap is érdemes lehet figyelni, ugyanis hajrá magyarok, élő stúdiókoncert, Mainstream, ez az együttes látogat majd el hozzánk 13 órától. Örülök, hogy itt vagy és figyelsz ránk, főleg azért, mert van mit mutatnunk még a tartalmak melletti zenében is. Mindjárt a Grabowski-val újdonsága a Valamire való, de most Méringer Marci és a Budapest City. Budapest, baby, nem jó city. Itt nem szabad senkit, csak ég a cigén.

0: A tilos a bemenet tábla most az ajtóban kialszik, és legközelebb majd részemről legalábbis jövő héten szombaton gyúlik fel. Várlak akkor is sok szeretettel ide a Petőfi Rádióra. Kenész Kolost hallottad, csodaszép hetet kívánok, és kellemes hallgatózást velünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
1: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
2: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
1: a Kultúrfitnessben.
3: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitnessben.

0: Petőfi Rádióban Szani Rolanddal. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Marad a napos, száraz idő. Holnap dönt az országgyűlés, a miniszterelnök és két korábbi miniszter mentelmi jogáról. Több korrupciós gyanús ügyben indíthat eljárást holnaptól a Vagyonvédelmi Hivatal.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M3-as fővárosi kivezető szakaszán egy műszaki hibás autó foglalja el a külső sávot a 11-es kilométernél. A szakaszon fokozott óvatossággal közlekedjenek. Az M85-ös Sopron felé vezető oldalán egy autó szalagkorlátnak hajtott a Csorna nyugat csomópontnál. A 31-es kilométernél a gyorsforgalmi út mindkét oldalán lezárták a belső sávot. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetbe a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Várhatóan holnap jelenti be a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és a Vagyonvédelmi Hivatal vezetője, hogy melyik négy ügyben fognak először vizsgálatot indítani. Ma léptek hatályba a szervezet büntetőeljárási és nyomozati hatáskörei. Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán ma azt írta, a tisztító tűzművelet keretében megkezdődik a partraszállás. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal megkezdi a nyomozást több kiemelt korrupciós ügyben. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés holnap délelőtt. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Sesták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Magyar Péter azt kérte a Tisza frakciótól, hogy egyhangúlag szavazza meg mentelmi jogának felfüggesztését. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, az oktatóprogramot civil és orvosszakmai szervezetek dolgozták ki, és ennek köszönhetően nagyobb biztonságban van 25 ezer életveszélyes allergiában szenvedő gyermek az iskolában. Az intézmények gyakorlati segédletet is kaptak. Ez konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz.
1: Petőfi Rádió. Sport.
3: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely. A magyar női kézilabda válogatott negyedik helyen végzett a bukaresti Eurókupa 4-es döntőjében. A miénk a bronzmérkőzésen 33-30-ra kaptak ki a házigazda Romániától. Golovin Vladimir csapatában Kluiber Katrin 11 góllal, Szemerei Zsófi 13 védéssel zárt. Az aranyérmet a dánok nyerték, miután a döntőben 34-30-ra legyőzték Norvégiát. A Veszprém 34-33-ra legyőzte a német Füchse Berlint az Egyiptomban zajló férfi kézilabda klubvilágbajnokság csoportkörének második fordulójában. A címvédő bakonyiak ezzel szinte biztosan döntőt játszhatnak az idei 19. klub VB-n is, akár csak tavaly a spanyol Barcelona ellen. Vindics Tóth Lili Anna új országos csúcsot jelentő 2 óra 24 perc 48 másodperces időt futva nyerte meg a női maratonit Varsóban. Az Európa-bajnoki ezüstérmes 28 éves magyar atléta ezzel több mint egy percet faragott Szabó Nóra 2024. decemberében Valenciában felállított magyar rekordján. Köszönöm figyelmüket!
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: A reggeli ködfoltok feloszlása után napközben derült, száraz idő lesz, helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 4-10, napközben 22-26 fok várható. A következő napokban is marad a szép őszi idő, sok napsütéssel.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Holnap után magazin műsor a fenntarthatóságról és környezetünk védelméről 10

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
1: a Petőfi Rádióban.
2: Sziasztok, üdvözlöm a Petőfi Rádió hallgatóit, ez itt a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok, a mai vendégem pedig dr. Heltai Miklós, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézetének az igazgatója. Üdvözöllek itt az adásban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Köszönöm szépen, jó napot kívánok mindenkinek, szerbusz Zsombor.
2: Az elmúlt időszakban egyre több helyen foglalkoztak azzal, hogy Budapestet tulajdonképpen ostrom alá vették a vaddisznók, vagy egy vaddisznó invázió zajlik, és hogy egyes kerületeket gyakorlatilag már megszállták az állatok. Arra keressük a választ a mai adásban, hogy mit kell tudnunk erről a jelenségről, kell-e tartanunk egyébként a vaddisznóktól, és hogy milyen válaszok adhatok erre a kialakult helyzetre. És talán az lenne a legjobb, ha azzal kezdenénk, hogy ugye a város az az embernek a területe, az ember felség területe, de úgy tűnik, hogy más állatok számára is ez egy élőhely lehet. Miért lehet vonzó például a vaddisznók számára, mint élőhely egy város?
3: Úgy kezdődik, hogy eleve nem csak az ember számára lett élőhely a város, hiszen nagyon sok olyan alacsonyabb, meg magasabb rendű állatfaj van, ami mindig is az ember mellett él. Annak közöttük nagyon jól ismertek, és a nevükben is benne van, hogy ők az ember társai, jó szegődtek a lakott területeken, mert a házi egér azért nem véletlenül házi egér, vagy a házi veréb, vagy a házi patkány, és még rajtuk kívül számos olyan faj van, ami gyakorlatilag az emberrel koevolúcióval fejlődött, azaz mindig is élőhelyének tekintette a városokat. A házi egérnél ez annyira igaz, hogy nincs olyan adat, ami valaha egy város határánál egy kilométernél messzebbre mutatott volna ki házi egeret. Tehát nem is fordul elő gyakorlatilag a mi szemünkben természetes élőhelyeken. Aztán ez a dolog folytatódott, és ez már mondjuk inkább a klasszikus mai polgárvárosok kialakulásának a kora 19. század második fele, 20. század első fele, amikor nagyon sok énekes madár faj költözött be az ember mellé. Hát ők meg végképp nem zavarnak minket, fekete rigók, széncinegék, kékcinegék és társaik, ahol ráadásul nagyon jól meg lehetett fogni azt, hogy mi az a mozgatórugó, ami miatt bekerülnek a városba. Talán a fekete rigó az egyik legjobb példa, mert a fekete rigónál viselkedés változások történtek, meg a fekete rigó eredetileg egy vonuló faj volt, és a fekete rigó a településeken belül, városokon belül kezdte el túlélni a telet, mert a mikroklímája egy picivel jobb, mint odakint, meg a táplálék ellátottsága egy picivel jobb, mint odakint, és számára búvóhely pedig van, meg elegendő hely is van ahhoz, hogy meg lehessen a városba. Így lett először téli időszakosan városlakó, mint mondjuk most elsősorban a tengericek és egyéb télen megjelenő vendégeink, majd pedig egyszer csak egész évben folyamatosan városlakóvá vált, és még nagyon sok ilyen faj van, és azt lehet mondani, hogy ők kifejezetten azért érkeztek meg a városba, mert valami jó volt nekik itt. Vagy egy kis plusz hőmérséklet, vagy egy kis plusz táplálék, vagy ragadozómentes környezet, mert nincs ott a ragadozója, vagy egy olyan speciális búvóhely, ami a természetes helyeken eltűnt, az odvas fáknak az eltűnésével nagyon sok odolokú madárfajnak kellett a városokba költözni. Ez tulajdonképpen a modern erdőgazdálkodásnak egy ilyen mellékhatásaként jelenik meg. És ezzel így elvoltunk a 20. század nagy részében. A 20. század vége felé elkezdtek meglepetés vendégek megjelenni a városba, tulajdonképpen itt kapta föl a fejét a városlakó polgár, nem csak Magyarországon, hanem Európában is, meg Észak-Amerikában is, amikor addig nagyon erdőhöz kötött. Akár az ember számára veszélyes, de mindenképpen az embernek kárt okozni képes fajok. Rókák, nyestek, vaddisznók, őzek, szarvasok, mosómedvék és más egyebek kezdtek el megjelenni a városban. Ez már föltűnt mindenkinek, és részben a mozgatórugó is kétségtelen más, de az alap helyzet az az, hogy ezek a fajok szintén megtelepedtek a városba, tehát nem arról szól a dolog, hogy bejön, körülnézés, visszamegy, hanem látszik az előfordulásokból, a gyakoriságokból, a megfigyelési helyekből, folyamatosan itt van. Folyamatosan itt van, ez pedig azt jelenti, hogy a város élőhelyet nyújt számukra. Az élőhelyet mindig úgy kezeljük, hogy van táplálékom, van vizem, van búvóhelyem, és az én mozgás igényemnek, meg az én szociális igényemnek megfelelő hely áll rendelkezésre. Igazán Igazából a bejutás az még a kérdés, mert amíg az énekes madárfajoknál nagyon egyértelműen azt lehetett mondani, hogy ő azért jön be a városba, mert számára itt jobb, egyértelműen jobb a helyzet, addig azért ezeknél a konfliktusos fajoknál ez nem egyértelmű, hogy neki itt jobb, ő inkább az a kategória, hogy valamiért, nagyon sokszor egy véletlen miatt, nagyon sokszor egy nagyon rossz város szerkezet miatt, egy kialakított rendszer miatt, Budán a szakadékokban lévő erdős területek azok benyúlnak a házak közé, tehát bevezeti, egy gyakorlatilag egy komplett zöld folyosó vezeti be ezeket a fajokat a házak közé, meg a házak mögé, de lehet egy teljes véletlen, de csak így alakul.
2: És akkor azt is mondhatjuk, hogy ez nem feltétlenül új jelenség, hiszen ahogy mondtad, a 60-as, 70-es évektől kezdődően vannak ilyen megfigyelések, hogy a nagyvadak bejárkálnak a városba.
3: Abszolút nem új jelenség, maga a tudományterület, ami foglalkozik vele, a városi vadgazdálkodás, ennek is az első konferenciája az Egyesült Államokban 67 vagy 68-ban volt, tehát a 60-as évektől beszélünk erről a világról, a 2000-es évektől már városi ökológiai kutatások is vannak. Én a városi vadgazdálkodás azért szerettem jobban, mert az a menedzsment szemléletű, megoldás központúbb, és nem annyira leíró jellegű történet. És hát Budán is, vagy Budapesten is, ha szűkebben vesszük, a nyest problémák már a 80-as, 90-es években jelen voltak, a rókának a fő időszaka és a fő megjelenés a 90-es évek, 2000-es évek eleje, és a vaddisznóból is volt már egy ilyen hullám, tehát ebbe sem az elsőbe vagyunk, hiszen a mi vaddisznós kutatásaink az pont az első hullámra ráépülve 2010-12 után kezdődtek meg, és 16-18-ig tartottak ezek a vizsgálatok.
2: És akkor, ha jól értem, akkor ki lehet jelenteni azt, hogy ezek a vaddisznók már nem bejárkálnak a városba, hanem konkrétan ott élnek, tehát ők is városlakók lettek.
3: Ezt mi bizonyítani tudtuk többféle vizsgálattal, és a végén pedig egy genetikai vizsgálattal még azt is sikerül bizonyítani, hogy van egy belterjes szaporodás a városon belül, sőt, már egy igazolt kromoszóma eltérés is van a városon belül éldegélő vaddisznóknál, és az a kromoszóma az bizony ilyenekért felel, mint az alvás, a rendellenes viselkedés és a stressztűrés, tehát pontosan azok a tulajdonságok, amik kellenek a városi túléléshez. Megjegyzem, nem csak a disznónak, hanem a homo sapiensnek is. Hát minden vizsgálatunk mindig ugyanerre lyukat ki. Van beáramlás mindig kívülről, de belül maradnak, bent szaporodnak és szaporodó állományok vannak a város határon belül.
2: A hétköznapi beszélgetésekben sokszor felmerül az az érv, hogy a vadisznók túlszaporodtak az erdőkben és azért jönnek be a városokba, de ha jól tudom, akkor azért ez a kijelentés ez egy elég sok ponton sántít.
3: Az biztos, hogy a vaddisznó, ha kivesszük ebből az afrikai sertéspest is, mint erős állomány szabályozó tényezőt, az elmúlt évtizedek nyertes fajai közé tartozik. Kevés ilyen faj van, tehát az állatfajok többségére igaz az, amit a közember szokott gondolni, tönkretesszük az élőhelyeinket, tönkretesszük a környezeteinket, csökkennek körülöttünk az állatfajok. Igen ám, vannak azok az alkalmazkodó képes, úgymond generalista, élőhelyben, táplálékforrásban, széleskörű alkalmazkodásra rendelkező fajok, amik kitörtek, tulajdonképpen élvezik azt, hogy kevesebb faj van kint, és ők elkezdenek tömegessé válni. Ez a tömegessé válás nem jó, de nem erről szól a dolog. Arról szól a dolog, hogy megpróbálták velünk elhitetni azt, hogy nincs olyan, hogy hasznos és káros állat, csak aztán a saját életünkben mindig azzal szembesülünk, hogy de van. Vannak olyan fajok, amik az embernek konfliktusokat, károkat, ijedelmeket okoznak, és ezeknél a fajoknál nehezen tudjuk kezelni, vagy nem tűrjük el, vagy nem fogadjuk el az állomány növekedés, más fajoknál ugyanez az állomány növekedés meg nem zavar minket, hát ezt kell tudni valahogy leküzdeni.
2: Betekintést nyerhettünk abba, hogy hogyan és miért költöznek a vaddisznók a városokba, de maradjatok velünk, mert a szünet után folytatjuk a téma kitárgyalását.
0: Ez a greendex.hu fenntarthatóság

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap utánt itt a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok, a vendégem pedig dr. Heltai Miklós, a Mate Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézetének igazgatója. És a vaddisznókról beszélgetünk, illetve arról, hogy hogyan és miért költöznek be a városokba. És hát az előző részben tulajdonképpen megnéztük azt, hogy a város igazából egy élőhely, egyre vonzóbb élőhely a vaddisznók számára is. És az adás felvezetőjében meg azt említettem, hogy egyesek már invázióról beszélnek például Budapest esetében, de akkor ezt hogyan kell elképzelnünk? Hány vaddisznó lehet Budapesten jelenleg?
3: Hát ez az én szakmám egy olyan szakma, ahol a kérdések előbb-utóbb mindig oda keverednek oda, hogy miből hány darab van. Az én eredeti végzettségem az agrármérnök, és ott állattenyésztési szakirányon végeztem. Az istáló az egy olyan helyszín, ahol a bemegyek, meg tudom mondani, hogy ott hány szarvasmarha van bent, vagy hány csirke van bent, és így tovább. Az erdőbe, hál' Istennek, ezeket én nem tudom megmondani. Nyilván lehet becsléseket tenni, de az az igazság, hogy bár szeretünk számokba kapaszkodni, valójában nem jelentene semmit a budai érintett kerületek számára, hogyha most azt mondanám, hogy 100 van, vagy 200 van. Ettől neki nem lesz se könnyebb, se jobb, se rosszabb nem lesz. Amit látunk, és mindig ez a fontos, akkor is, amikor aztán a menedzsmentet tervezzük meg, azt látjuk, hogy most megint egy növekvő jelenség sorozatról beszélhetünk, azaz vélhetően egy növekvő állomány van, és akkor ez valószínűleg növekvő állomány a városon kívül is, és növekvő állomány a városon belül is. Hát ez, amit biztosan mondhatunk. Ez azért fontos, mert aztán, amikor ebből valamiféle kezelést próbálunk megcsinálni, akkor ugyanezt kéne ellenőriznem. Tehát nem az a cél, hogy meg tudjam mondani, hogy 50 vaddisznó van a második kerületben, és majd nekünk nagyon jó lesz, ha csak 25 lesz bent, hanem az a cél, hogy a lakossági bejelentések, a valódi konfliktusok, kerítés megbontások, közterületeknek vagy magánkerteknek a feltúrása, esetleges nagyobb bajok, közúton való megjelenések, közvetlen emberi veszélyeztetettségek, ezeknek a bejelentései csökkenjenek. Ezt pedig nem lehet másképp elérni nyilván, mint létszámcsökkentésnek, tehát létszámcsökkenésnek is kell történnie, amit közvetlen és közvetett módon tudok végigvezetni. A közvetlen az, amikor az egyed el is tűnik a helyszínről, tehát ugye ez vadászat, befogás, áttelepítés, vagy a boldogabb vadászmezőkre való átsegítése az egyes egyedeknek. A közvetett mód az, amikor a korábban elmondottak alapján megpróbálok rájönni, hogy az adott helyszínen mi is az a búvóhely, mi az a nagyon vonzó dolog,

0: Emiatt éppen ott van a vaddisznó.
1: Még a szünet előtt említettük, hogy volt egy kutatásotok, ami a vaddisznók alkalmazkodó képességét vizsgálja, és egész pontosan az állatok genetikáját, legalábbis a Budapesten élők genetikáját vizsgálta, és arra az eredményre jutottatok, hogy tulajdonképpen megváltozott azoknak az állatoknak a genetikája, akik már itt Budapesten élnek, vagy már itt születtek. Erről mit érdemes tudnunk?
0: A városok az evolúciónak most a legfontosabb szintelei. Eleve bele kell nyugodni, abba nehéz. Egyébként, tehát még szakmai végzettséggel rendelkező kollégák is nehezen törődnek bele abba, hogy az evolúció az nem egy történelmi tény, nem egy folyamatosan zajló folyamat. Alkalmazkodás, hozzá kapcsolódó változások, genetikai változások, fenotípusos változások, új hibridek, új alfajok, később akár új fajoknak a kialakulása. Nagyon sok, vagy egyre több olyan vizsgálat van, ami megmutatja azt, hogy a város lakó állat- és növényfajoknál is megjelennek új tulajdonságok, megjelennek változatok, megváltozik a táplálkozásuk, megváltozik a terület használatuk, megváltozik a viselkedésük, megváltozik az emberhez való viszonyuk, a menekülési távolsága sokkal kisebb a városon belül, mert megszokta, hogy ott vagyok vele, és ezért közelebb enged magához. Ez is egy változás. De változás az, hogy milyen élőhelyet vagy milyen táplálékforrás kezd majd el használni. A városi vaddisznónak a táplálékában egy mindenevő fajról van szó, de a városon belül kevesebb állati eredetű táplálékot fogyaszt, több növényt fogyaszt, és több értéktelenebb növényt fogyaszt a városon belül, de tud hozzá alkalmazkodni, és ebből is túl tud élni, és a genetikai vizsgálat is úgy zajlott, hogy folyamatosan hasonlítgattuk, tehát mindig az egész vizsgálat sorban, ahol a táplálkozás előkerült, ahol a genetika előkerült, hogy mindig azt csináltuk, hogy teljesen klasszikus, Pesttől messze, ez egyébként Valkó és Eszek közötti erdőtömnek a vaddisznó állománya, az volt az egyik mintázási terület, a Budapesten belüli vaddisznók a másik, és a Buda környéki erdőké a harmadik, hogy lehessen látni, hogy milyen kapcsolatok vannak, és nagyon jól lehetett látni a különbségeket a csoportok között. Mindig minden esetben kijöttek, hogy ezek eltérő csoportokként működnek.
1: És ez egyébként az állatok viselkedésében milyen újdonságokat hozott? Tehát például, hogyha összefutunk egy városi vaddisznóval, az máshogy fog akkor viselkedni, mint az erdei vaddisznó?
0: Vélhetően itt is igaz, de azért erre nincsen vizsgálat, tehát erre azt mondom, hogy azért itt ebben legyen benne az erős feltételezés, de az emberrel való kapcsolata az a vaddisznónak itt is változnia kell. Nincs miért a városon belül, nincs miért menekülnie. Ez a legfontosabb, és ezeket megtanulják. Egyébként ez egy nagyon általános jelenség, tehát a vaddisznó maga Európában gyakorlatilag majdnem azt mondom, hogy már nincs olyan ország, ahol ne okozna problémát, de a Barcelona és Berlin az például két külön olyan nagy város, aminek nagyon komoly, és a kutatóknak is, meg a menedzsmentnek is komoly feladatot adó vaddisznó állománya van.
1: És egyébként abból, hogy ez nem egy hazai jelenség, hanem tényleg nemzetközi, tehát Észak-Amerikában is vannak ilyen problémák, Európában pedig, ahogy mondtad, mindenképp. Szóval esetleg lehet valamiféle összefüggés a klímaváltozással is, hogy ezért is indultak meg az állatok azon túl nyilván, hogy vonzó lehet számukra a városi élettér.
0: A klímaváltozás annyiban segítheti ezt a folyamatot, hogy támogatja a vaddisznónak a szaporodását és a szaporulatnak a felnevelését, tehát magyarán az állomány növekedést azt támogatja a klímaváltozás. A vaddisznónak a normál biológiai rend szerint novemberben van a szaporodási időszaka, ezt hívják búgásnak. Ehhez képest 3 hónap, 3 hét, 3 nap a vemhességi ideje, tehát valamikor február végén, március elején születnek meg a kismalacok. Egy klasszikus 4 évszakos időjárásban, hát ez még nagyon keményen a tél vége. Sokszor hótakaróval, sokszor faggyal, kevés táplálékkal, következésképpen viszonylag nagy malac elhullással. Hát az elmúlt évtizedekben, meg ugye most meglepődtünk, hogy most éppen esik a hó, meg még hideg is van egyszerre, ugye ilyen élménye, gyakorlatilag már most generáció nőtt föl, akinek nincs ilyen élménye, hogy ez a kettőbe tud következni. Tehát ezek elmúltak, így olyan körülmények között tudnak megszületni, hogy több az esély a túlélésre. Ráadásul miután megint csak az enyhülő klíma miatt, az összemosódó évszakok miatt az év nagy részében van elegendő mennyiségű és minőségű táplálék, még az is megváltozott a vaddisznónál, hogy ő mindenáron ezt a ritmust kövesse, hogy neki csak novemberben lehet szaporodnia, és csak február végén lehet megszületni a malacoknak. Ma már azt lehet látni, hogy az évnek nincs olyan időszaka, hogy ne lehetne kis malacokkal találkozni, és esélyesen az is előfordul, hogy kihasználva a rendelkezésre álló időt, akár 1 évbe 2 alom is lehessen, ami ez korábban egy egyszeri varzó egyszer előbb faj volt, ma meg úgy látszik, hogy ez már egy változó.
1: És hát ha jól gondolom, akkor ez azért is problémás lehet, mert úgy tudom, hogy akkor a legveszélyesebbek a vaddisznók, amikor malacaik vannak, de hát ezt majd megnézzük a szünet után, úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után innen fogjuk folytatni.
2: Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban. Holnap után.

0: hallottad először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok, a mai vendégem pedig dr. Heltai Miklós, a Mate Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézetének igazgatója, és a vaddisznókról beszélünk a mai adásban, akik most már, mint megtudtuk, tulajdonképpen városlakók lettek, vagy legalábbis a városokban is honosakká váltak, és a szünet előtt ott hagytuk abba, hogy akkor a legveszélyesebbek a vaddisznók, amikor malacaik vannak, illetve hát ezt én vetettem fel, és akkor igazából innen folytathatnánk, ugye az ember és a vaddisznó, vagy az ember és a vadak konfliktusát, hogy tényleg így van-e, akkor-e a legveszélyesebbek, illetve hogy kell-e félnünk a városokban a vaddisznóktól?
3: Hát igen és igen. Tehát egyrészt az utódját védő anyaállat az minden fajnál, különösen a nagy testű fajoknál, az mindig veszélyesebb, az utódjaiért az ember is mindig mindent hajlandó megtenni, és ez a vaddisznó kocára is igaz. Másrészt pedig igen, a vaddisznótól tartani kell a városon belül, erdőben nem kell tartani, mert nem arról van szó, és ez nagyon fontos, tehát a vaddisznó nem egy olyan faj, hogy ő mindenáron neki akar támadni az embernek, vagy bármilyen módon inzultálni akar. Egyszerűen arról szó, hogy a vaddisznó egy nagy testű állat. Ráadásul elég komoly eszközökkel rendelkezik, különösen a kanok az agyaraikkal, de a csülkök sem elvetendőek. Egy véletlen találkozásnál. Tehát volt példa az elmúlt években, arra legutolsó az volt, amikor neki szaladt egy autónak. Nyilvánvalóan nem akarta megtámadni a kocsit, így jött ki a ritmus, elvétette, vagy a kocsinak megváltozott hirtelen a sebessége, de teljes erővel neki futott. Most ha a biciklisnek fut neki, ugyanígy, az ugyanígy megtörténhet, ugyanilyen esélye van, hogy megtörténjen, abban a biciklis súlyos sérüléseket tud szenvedni. De egy motoros is súlyos sérüléseket tud szenvedni. Ott járkálnak az utcán a kondák. A modern babakocsik az elsősorban a levegőszennyezettség miatt magas súlypontúak, magasra vannak fölemelve, ugye mondtad, hogy bölcsödés gyermekkel vagy, Zsombor, hát akkor néhány hónappal ezelőtt még babakocsiban volt, kiemelve, hogy minél inkább a kipufogók fölött legyen a gyereknek a szája és az orra. Ez viszont azt jelenti, hogy a babakocsi maga az billenékeny. Most csak sétáltatja valaki, tologatja a babakocsit, és egyszer csak rájuk fordul egy konda, nem akarja bántani, csak a konda arra fut. És vagy csak az egyiknek a szele meglöki a babakocsit, vagy megijed, aki tolja a babakocsit, ránt rajta egyet, borul ki a babakocsit. Ez egy veszélyes, ember számára veszélyes helyzet tud lenni. Ugyanez igaz, bemegy a kertbe, nem jól van megcsinálva hátul a kerítés, ott turkál a kertben a disznó, kimegyek, rászólok, és a disznó hirtelen nem látja a kiutat, mert azért mindenhol csak kerítés van, épület van, más helyek vannak, és esetleg rajtam keresztül próbálja meg megkeresni ezt a kiutat. Megint nem engem támad, csak azt érzi, hogy ha arra fele fog futni, ahol én állok, és valahogy átjut rajtam, akkor utána ő szabad lesz, és tud menni tovább a maga dolgára, azzal megint engem veszélyeztet. Ezen kívül megjelenik az, amit mondtam, hogy itt ténylegesen vannak direkt kártételek. Azért egy parkosított, öntözőberendezésekkel ellátott kertben egy konda vagy néhány egyed nagyon rövid idő alatt tud nagyon súlyos százezrekbe vagy akár milliókban érinthető károkat is okozni. De tud kerítéseket szétszedni. A közterület parkoknak a feltúrása és annak csak a talaj egyengetése, annak a visszahozása, hogy újra lehessen mondjuk focizni rajta, vagy futni, és ne legyenek gödrök rajta, azok is százezres nagyságrendekben vannak. Tehát itt fizikai károkozásról is van szó, ezért hangsúlyoztam ezt, amit mondtam, hogy sajnos bele kell törődni, hogy az alap ökológiai állítás, nincs olyan, hogy hasznos és káros állat. Minden állatnak megvan az maga szerepe, ez a természetes egyensúlyban létező, természetes élőhelyekre igaz, ilyenek Magyarországon pedig nincsenek. Jó, nem jó, ez egy másik dolog, meg lehet rajta vitatkozni, de innentől kezdve sajnálatos módon sem természetes egyensúly, sem pedig ilyen ideális állapot nincsen. Vannak olyan fajok, kevesen. Hál' Istennek vannak olyan fajok, amelyek az embernek konfliktust, az embernek veszélyt és az embernek károkat okoznak, és ezt ennek megfelelően kell kitalálni ennek a megoldását.
2: És hát a városokban ez pedig nyilván hatványozottan igaz. A túrázók között alapvetés, hogy érdemes egy kis zajt csapni, beszélgetni, kulcsot csörgetni, és akkor senki nem fog az utunkba keveredni, mert hogy alapvetően inkább tartanak tőlünk. Na most ez a városi vaddisznók esetében is működik, hogyha egyébként éjszaka megyek haza, mondjuk ha Budán laknék, Pimpesten lakom, úgyhogy talán még biztonságban vagyok, de hogyha itt laknék, akkor ha ezt csinálnám, csörgetném a kulcsomat, akkor biztos, hogy nem jön az utamba a vaddisznó.
3: Nem, mert ugyan ő már egy zajos környezetben él, és egy zajos környezethez alkalmazkodik, ugyanezért általában az ilyen hangriasztók sem szoktak működni, mert hozzászoktak, meg a szagriasztók sem, meg más egyebek. Két dolog szokott lenni igazándiból. Az egyik az az, hogy úgy gyaloglom, úgy sétálok, hogy teljesen kikapcsolom magam. Fejhallgató, zene, és a világ sok minden gondolata van bennem, csak az nem, hogy körülöttem van egy világ. És így kifejezetten veszélyes módon rá tudok gyalogolni állatokra is egyébként. Ez lehet vaddisznó is, meg lehet kóborkutya is, meg lehet sajnos egy sín is, vagy bármi egyéb. Erről valahogy le kéne szoknunk, én magam is csináltam ilyet, de is szoktam róla. Ezt javaslom mindenkinek, hogy amikor sétálunk, akkor koncentráljunk a körülöttünk lévő világra. A másik a kutyasétáltatás. A kutyasétáltatásnak vannak szabályai. Ez zavaró, nyilván minden szabályrendszer zavaró. Magyarországon kutyát csak és kizárólag pórázon lehet sétáltatni. Ennek azért vannak okai, még ha ez vitatható is, és különösen a kutyások ezt nagyon nehezen is fogadják el. Ráadásul valójában nincs olyan hely, ahol póráz nélkül lehetne a kutyát mozgatni, és ez biztos nem könnyíti meg a kutyásoknak a dolgát. Mégiscsak arról szól, hogy ott van a vaddisznó, a kutya óhatatlanul is elindul felé. A vaddisznó pedig vagy innentől kezdve, vagy jobban fog menekülni, vagy akár ráfordul a kutyára. Vagy a kutya megmozdítja a vaddisznót, elkezd futni tőle, a kutya elkezd futni, a vaddisznó jön utána, a kutya hova fut? A gazdához. És egyszer csak megjelenik egy rohanó vaddisznóval a háta mögött. Ez már megint egy veszélyhelyzet, amit mi provokálunk ki. Tehát tartsuk be a szabályokat, és sétáltassuk pórázon a kutyánkat, és nyugodjunk ebbe bele, akkor is, ha nem értünk vele együtt. Sok ilyen szabály van az életünkben.
2: És hogyha mégiscsak szembe jön velünk egy vaddisznó, mit csináljuk? Szaladjunk el, kiabáljunk?
3: Kiabálás működhet, de inkább induljunk el onnan. Meglátom a vaddisznót. Ez szokott lenni. Tehát látom, hogy ott az utca végén van. Hát egész egyszerűen belenyugszom, és nem megyek arra tovább. Tehát akkor fordulok meg, hátat fordulok, és másik útvonalat választok, kerülőt, úgy se volt még elég a lépésszámlálóban mindenkinek. Kötyög már a személyi trénere valahol, hozzátesz még egyet. Tehát ez a legfontosabb, ne kerüljek vele közvetlen kapcsolatba. Arra, ha elindul felém a vaddisznó, akkor ugye arra számítok alaphelyzetben, amit mondtam, hogy ő nem miattam indul felém, nem engem akar támadni, meg nem engem keres, hanem arra fele látja az utat, megnézem a biztonságos félreállásnak a lehetőségét. Tehát a klasszikus betonlábazatú vas kerítés, föllépek a betonlábazatra, megkapaszkodok a kerítésbe, és megvárom, amíg a gonda hajlandó odébb menni, nem fog alattam megállni, és nem azt fogja várni, hogy érett magként leessek a fáról és egyebet csináljak. Hát itt az altruista, megalkuló magatartás és a közvetlen konfliktus kerülés, ez az, amire rá kell menni. Ha kertemben van bent, akkor nem megyek ki rájuk, és nem próbálom meg őket elzavarni. Ott az az én felelősségem, hogy azért nem olyan bonyolult olyan kerítést csinálni, ami nem jön át a vaddisznó, tehát ha bejár hozzám a vaddisznó, akkor csináltassam meg, vagy csináljam meg a kerítésemet, de ha éppen az a helyzet, hogy bent van a kertembe, a terasznak a biztonságába kimehetek hátam mögött nyitott ajtóval, és rájuk kiabálhatok, vagy megpróbálhatok valamit közéjük dobni, hogy hamarabb menjenek el, de ne akarjam azt csinálni, hogy én megmutatom, hogy én vagyok Toldi Miklós, és neki krontok, aztán megpróbálom elzavarni őket, mert esetleg rajtam keresztül fognak menekülni.
2: Képet kaphattunk arról, hogy milyen konfliktusok vannak a vaddisznókkal, a városi vaddisznókkal, és mit kell tennünk, ha találkozunk velük, viszont akkor az utolsó részben beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi lehet a megoldás, mert ugye azt már felvetettük, hogy azért jönnek a vaddisznók, és azért élnek itt közöttünk, mert hogy egy nagyon jó élőhely és egy vonzó élőhely számukra a város. Meglátjuk, hogy ezen hogyan tudunk változtatni, vagy lehet-e. Úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után innen fogjuk folytatni.
0: Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban. Holnap után.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Ez itt a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok, a mai vendégem pedig dr. Heltai Miklós, a Mate Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézetének igazgatója, és a vaddisznókról beszélgetünk, arról, hogy tulajdonképpen most már például Budapesten városlakókká váltak a vaddisznók, egyre többször találkozunk velük, egyre több a konfliktus, és hát erre valamiféle megoldást lehet, hogy találnunk kell majd, épp azért, hogy ezeket a konfliktusokat tudjuk csökkenteni. És mint laikus nekem az első gondolatom az, hogy mint lakosság, mint városlakó, nekem van-e felelősségem abban, hogy ezek a vaddisznók megjelentek? Én tudok-e bármit tenni azért, hogy kisebb számban legyenek jelen?
3: Ez talán a legfontosabb. Az egy olyan világban élünk, valaki így is mondja, hogy a magyar ember ez egy olyan különleges faj, aki tökéletesen tudja, hogy a másiknak mit kell csinálnia. Mindig azt várjuk, hogy valahonnan máshol jöjjön a megoldás, mindig az egyén szintjéről kell kezdeni. Ugye két féle jelenség van. Az egyik az az, hogy az erdőbe ékelődő telkek esetében rutinszerűen lehet azt tapasztalni, hogy az utca felé van egy nagyon erős, nagyon elegáns, láthatóan sok energiát és pénzügyi erőforrást igénylő kerítés, az erdő fele hátra pedig nincsen. A vaddisznó ellen nem bonyolult kerítést csinálni, ami nem tud átjönni. A legegyszerűbb, hogyha egy betonsáv alap van, mert akkor biztos nem tud alátúrni. Ha nem tudok valami betonsáv alapot tenni, akkor pedig jönnek a különböző beásások, meg egy picivel erősebb vonatoknak a technikája. Magyarán a saját portámat nekem meg kell védenem. Ez az első. A második annak a végig gondolása, hogy hogyan is van a komposztálásnak a története. Úgy gondoljuk, hogy szerves anyagot nyugodtan kiszorhatunk az erdőbe, mert az úgyis természetes anyag, szerves anyag, majd ott szépen elbomlik, és az milyen jó. Egyrészt ez önmagában se igaz, másrészt pedig nagyon sok messze nem vagyunk hajlandók menni, tehát mondjuk kisétálunk kertből, szemben van egy erdőfolt az utca másik oldala, ami nincs beépülve, és akkor oda kitoljuk talicskával a levágott füvet, gajakat és más egyebeket, és boldogan a természetre bízzuk. A most az ebben, vagy ez alatt fölhalmozódó csigák, ízelt lábúak, peték, lárvák, de önmagában a rohadó, bomló zöld növényi alkat, és kiegészítve esetleg egy kis házi zöldséggel, gyümölcse, az egy táplálékforrás a vaddisznó számára. Oda húzom magamhoz, de ugyanez igaz, amikor a kerítés háta mögé kihajítom ezeket. Ma már megoldott a zöld hulladék elszállítás, vagy a saját kertünkbe jól zárt és szabályosan megcsinált komposztálóban, vagy pedig a szállítással juttatjuk ki őket, nem jutunk külön táplálékforrást. Arról nem beszélve, hogy direktben nem is etetjük a vaddisznót, meg nem szemetelünk, de ez azért ritka. Jön a következő szint, ami már közösségi szint, hogy a közösségi zöld területeket parkosítom, átláthatóvá teszem, csökkentem a cserje szintjét, csökkentem a búvóhelyét, hogy ne lehessen tenni, és megszüntetem a búvóhelyeket a nem használt telkeken. Akkor jön a legnehezebb rész, hogy a bent lévő egyedeknek a sorsa, ebben is nem lehet különböző igényeknek eleget tenni, van ennek férfiasabb, meg durvább megfogalmazása is, de ezek az egyedek, amik a városon belül vannak, ezek ott útban vannak. Nem lehet mást csinálni, mint hogy ne legyenek útba, és ebbe bizony az egyes egyedeknek az elpusztítása is benne van, és ezt őszintén ki kell mondani. De ez közösségi döntés, és az érintett közösségnek kell dönteni, és utána ennek a közösségnek ezt el is kell tudni fogadnia azoknak a tagoknak is, akik egyébként nem a többségi véleményt támogatták. Nem megúszható az egyes egyedek fölötti végleges ítélet. Nem csukhatjuk be a szemünket, vagy mondhatjuk azt, hogy akkor mindenki együtt éldegél ezekkel az állatokkal, de akkor vállaljuk ennek az ódiumát.
2: És ugye korábban elhangzott, hogy több európai városban is ez egy jelenlévő probléma, Berlinben, Barcelonát említetted. Ezeken a helyeken milyen gyakorlatok léteznek arra, hogy a vaddisznókat eltávolítsák, vagy éppen hogy együtt éljenek velük?
3: Nagyjából ugyanezek, amiket elmondtam, tehát Berlinben határozottan tudom, hogy van vadőr, akinek ez a feladata a direktben, tehát őt alkalmazza a helyi önkormányzat, vagy valamiféle állami szervezet, és neki ez a feladat, hogy a lakott területeken hangtompi fotósítóval, hőkamerával csökkentse az állományokat, hasonló felvételeket láttam Franciaországból is. Tehát megjelenik a közvetlen fegyveres beavatkozás, megjelenik a befogás, és megjelenik az, hogy a kutatások alapján meghatározva, hogy mik a legfontosabb táplálékok, mik a legfontosabb búvóhelyek, ezeknek a csökkentése. Ezek együtt jelennek meg. Szokta próbálkozni, jól emlékszem, az is németországi próbálkozás volt, hogy a város és az természetes élőhelyek között egyfajta demarkációs sávokat létrehozni. Ugye ez egy nagyon logikusan működő dolog lenne, hogyha azt mondom, hogy én is azt mondtam, hogy ha növekszik az állomány az erdőbe, akkor ugye több az esély arra, hogy egyszer csak bekeveredjen a városba. Ráadásul, ha nem is egy állandó vonzó tényező, de lehetnek olyan időszakok, amikor a város vonzóbbá válik a disznó számára. Ez különösen Aszály nyár. Budai hegység az egy száraz hegység, hát még Aszály idején milyen száraz hegység, és ezen a száraz területen élő, egyébként eredetileg bocsárlakó faj nézegeti azokat a kerteket, ahol mennek az öntöző berendezések. Tehát ez egy, hogy mondjam, fölhívás a keringőre, hogy ezt meg lehessen tenni. Most ha lenne valamiféle sáv növényzetmentes, vonzásmentes a klasszikus erdő meg a város között, akkor ezzel lehetne csökkenteni ezt a helyszínt. Hát ilyen nem nagyon lehet, meg senki se venné jó néven, hogyha ezért elkezdenének növényeket írtani, de azért az új tervezéseknél, új városrészek tervezésénél ott figyelni kéne arra, hogy ne vezessünk be direkt be állatokat.
2: Zárásul egyetlen kérdésem maradt, hogy mit gondolsz, mire készüljünk, hogyan fog alakulni a helyzet a következő években, konzerválódik a mostani helyzet, vagy eltűnnek a városi vaddisznók, esetleg akár a belsőbb kerületekben is mindennapos vendégekké válhatnak, hogyha ott van meg
3: Úgy gondolom, hogy lesz benne hullámzás, és elsősorban pont az afrikai sertéspestis miatt és az annak a létszámszabályozó hatása miatt lesz benne hullámzás, de folyamatosan lesz, mert egyszerűen a budai város szerkezet egyértelműen olyan, hogy az magával hozza a városlakófajokat be a városba, és ez én szerintem nem egy kezelhető, vagy nem egy megó, ez egy jelenség, amivel együtt kell élni. A közös döntéseket kell tudni meghúzni, és ennek megfelelően reagálni, és hát én úgy gondolom, hogy ha egy állomány növekedés van, és az afrikai sertéspest is eltűnik a rendszerből, vagy csökkenő hatása van, akkor felkészül Pest. Úgy gondolom, hogy együtt élnünk nem kell, vaddisznóval sem, meg más fajval sem, de az együtt létezés az a következő évtizedek folyamatos feladata lesz, és nem ideológiák mellett, hanem adatokra, tényekre alapozva, határozott döntéseket hozva kell kezelni ezeket a helyzeteket, azzal, hogy az emberi élet mindig az első, az emberi tulajdon mindig a fontosabb, az állatvilágnak pedig élnie kell. Ezt a hármas kell összerakni.
2: Mai adásban egy átfogó képet kaphattunk arról, hogy miért is költöznek a városokba a vaddisznók, és ha már ott vannak, akkor egyébként mi a teendő velük, úgyhogy nagyon szépen köszönöm dr. Heltai Miklósnak, hogy a vendégem volt, nektek pedig köszönöm, hogy ezen a héten is velünk tartottatok. Ez volt már a holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazinja. A jövő héten újra érkezünk, addig is olvassátok a Grindex.hu-t és kövessetek minket a közösségi felületeinken. Sziasztok!
0: Ez a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora. A

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: Különleges vendég érkezik a Fakcsi Rádióba. Nemrég Budapesten járt a Bécsi Porgy és Best Jazz Club vezető alapítója, Christoph Huber, aki exkluzív interjút adott a Magyar Jazz Rádiójának. A beszélgetésben szó lesz többek között Bécsi és Budapest jazz klubjainak együttműködéséről, valamint a zenehallgatás jövőjéről is. Szakcsi Plusz, vasárnap 19 órától a Fakcsi Rádióban.
1: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
3: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
3: Ez a Petőfi Rádió.
5: Marad a napos, száraz idő. Több korrupció gyanús ügyben indíthat eljárást holnaptól a Vagyonvédelmi Hivatal. Lemondott a szerb államfő, hogy miniszterelnök jelöltként indulhasson az előrehozott parlamenti választáson.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Műszaki hibás autó foglalja el a külső sávot az M3-as fővárosi kivezető szakaszán, a 11-es kilométernél. A szakaszon fokozott óvatossággal közlekedjenek. Gyalogos átkelőt építenek Vecsésen a 4-es főúton, a 21-es kilométernél útszűkület, alkalmanként félpályás lezárás mellett dolgoznak. Műszaki hibás lakókocsi akadályozza a forgalmat a 42-es főúton Báránd és Földes között. A 18-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
5: Várhatóan holnap jelenti be a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetője, hogy melyik négy ügyben fognak először vizsgálatot indítani. Ma léptek hatályba a szervezet büntetőeljárási és nyomozati hatáskörei. Emellett joga van átvenni folyamatban lévő ügyeket is a rendőrségtől, a NAV-tól vagy az ügyészségtől. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Holnap délelőtt dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Sesták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Lemondott Alekszandr Vučić szerb elnök, hogy az október 25-i előrehozott parlamenti választáson miniszterelnök jelöltként indulhasson. Vučić közölte, a továbbiakban is a béke és a stabilitás megelőzése a célja, és közölte, Szerbia a jövőben is az európai integráció útján kell maradjon, de nem szakíthatja meg kapcsolatait keleti partnereivel sem.
3: Petőfi Rádió. Sport.
6: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúj Gergely. A magyar női kézilabda válogatott negyedik helyen végzett a bukaresti Eurókupa 4-es döntőjében. A mieink a bronzmérkőzésen 33-30-ra kaptak ki a házigazda Romániától. Golovin Vladimir csapatában Kluiber Katrin 11 góllal, Szemerei Zsófi 13 védéssel zárt. Az aranyérmet a dánok nyerték, miután a döntőben 34-30-ra legyőzték Norvégiát. A Veszprém 34-33-ra legyőzte a német Füchse Berlint az Egyiptomban zajló férfi kézilabda klubvilágbajnokság csoportkörének második fordulójában. A címvédő bakonyiak ezzel szinte biztosan döntőt játszhatnak az idei 19. klubvb-n is, akár csak tavaly a spanyol Barcelona ellen. Vindics Tóth Lili Anna új országos csúcsot jelentő 2 óra 24 perc 48 másodperces időt futva nyerte meg a női maratonit Varsóban. Az Európa-bajnoki ezüstérmes 28 éves magyar atléta ezzel több mint egy percet faragott Szabó Nóra 2024. decemberében Valenciában felállított magyar rekordján. Köszönöm figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Holnap a reggeli ködfoltok feloszlása után napközben derült, száraz idő lesz. Helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 4-10, holnap napközben 22-26 fok várható. A következő napokban is marad a szép őszi idő sok napsütéssel.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a pizza világában fogunk kalandozni. Nyilván mindannyian ettünk már jó és rossz pizzát is, vagy nagyon jó pizzát is. El szerintem azért Dél-Olaszországig el kell utazni, és már itt ül velem szemben a stúdióban a hazai pizzakészítés egyik nagyágyúja, Preyer György. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Szia, köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Csapjunk bele oly módon az egésznek a kellős közepébe. Azt említettem, hogy mindannyian ettünk már jó és rossz pizzát. Neked is így kezdődött, hogy ettél sok rossz pizzát. Na majd akkor én megcsinálom magamnak a jót.
2: Egészen hasonlóan egyébként. Én úgy fogalmaztam meg, hogy pizzát sütni minden hülye tud, még én is. Úgyhogy ennek mentén kezdtem el haladni, és aztán az első dagasztásnál rá is jöttem, hogy ez nem így megy. És azzal volt súlyozva ez a helyzet, hogy akkor már működött a pizzériánk, és mindig. Engem ez nem érdekelt, ez a sztori egyáltalán. Izgi volt, hogy van egy vendéglátó, egység, üzemeltetjük, oké, jó, de engem nem érdekelt a tészta világa. Viszont az végtelenül felbőszített, hogy én ugye letöltöttem a nápolyi pizza receptjét az internetről, mert ugye hát hogyan máshogy csináljuk ezt, és beszereztem a lisztet, elvittem a Péknek, elkészítette elvileg úgy, ahogy én kértem a letöltött recept alapján, és minden héten más tésztát kaptam. És ez engem iszonyatosan felbőszített, és mondtam, hogy ilyen nincs, tehát ez nem lehetséges. És hogy legyen szíves ezt valahogy orvosolni, és mondta, hogy ez nem így működik, ez kell tésztem. Mondom, aha, jó, persze, nem. Tehát eznek olyannak kell lennie minden héten. És akkor csak nem lett olyan, én ezen felhúztam magam még jobban, és elkezdtem csinálni, és rájöttem, hogy ó, persze, hát ez tényleg nem olyan.
1: Várj, ha jól értem, akkor ez ilyen gombhoz a kabátot, vagy fordítva esett. Tehát, hogy előbb volt egy vendéglátóipari egységet, úgyhogy nem is konyitottál a pizzához, megetted a fagyasztottat, amit 15 percre be kell tenni a sütőbe, azt se tudtad, hogy mi az a liszt, meg kovász, meg víz. Aztán utána azt mondtad, mikor már nem működött jól az egység, meg nem olyan volt a kelt tészta, a pizza tészta, akkor megtanulom.
2: Igen.
1: Ez tök fordított, mint hogy az ember.
2: Pontos definiálása a múltnak, így van. Ez történt.
1: Azért, mert mostanában egyébként, akik elkezdenek pizzával foglalkozni, vagy érdekli őket a pizzakészítés, azok azt csinálják, hogy fogják magukat, kimennek egy hétre, másfél hétre Nápolyba, vagy ott a környékre valahová, befizetik a megfelelő pénzt, és megtanulják, így válnak pizzajólóvá. Aztán visszajönnek, befektetnek a borzasztóan drága kemencébe, és elkezdik itthon is csinálni.
2: Vagy otthon lesütnek 100-200 pizzát a családnak, szereznek egy befektetőt, és nyitnak egy éttermet. Ebből van több.
1: Neked is volt nápolyi kiruccanásod, vagy legalábbis Dél-Olaszországi.
2: Volt, több is. Több olasz túrán voltam, aholtam. Voltam Piacenzában, a Della Giovanna Malomban, voltam Enzo Coccia tréningjén Nápolyban. Igen, volt.
1: Palermo,
2: ott Rafael Boletta előtésztás képzésén vettem részt.
1: Szóval bejártad te is Dél-Olaszországot elég szépen. Otthon volt ilyen próbálkozásod egyébként, amikor még nem ástod bele magad a pizzakészítésbe, hogy éppen még nem tudom, kommunikációs stratégaként dolgoztál, volt két szabad órád, hogy egyáltalán abban a szakmában létezik szabad idő, és akkor azt mondtad, hogy itt a lisztem, itt a kis élesztőm, vagy a kovászom, és majd otthon próbálkozom.
2: Soha. Nem érdekelt. Tényleg, komolyan mondom, nem érdekelt egyáltalán ez a része. Én imádom az olasz gasztronómiát, és mindig is imádtam, de én minden szakmához, amiben belekezdek, azt nagyon-nagyon-nagyon mélyen kezdem el elsajátítani, és nagyon sok időt fektetek abba, hogy tanuljak. Ezért mindig azzal foglalkozom, amivel foglalkozom. És mással nem foglalkozom. Olyan szinten sem, hogy nagyon mellette hobbi sincs, max sport. Tehát nekem nem fér bele az időmbe, hogy mondod azt, hogy otthon elkezdek sütögetni. Amikor rákényszerültem, akkor viszont annyira komolyá vált, egy 3-4 hónap leforgása alatt, hogy lényegében majdnem már akkor nyilvánvalóvá vált, hogy szakmát fogok váltani.
1: És akkor most jelen pillanatban a pizzán kívül semmi más nem fél
2: semmi
1: bele.
2: Más.
1: Tehát, hogy csak ezt csinálom.
2: Csak ezt csinálom.
1: Azért az ember néha ki kell lépnie a saját cipőjéből, és kicsit pihenni, vagy mással foglalkozni, hogy az, amit egyébként nagyon szeret, amivel nagyon foglalkozik, az nehogy unalmassá, megszokottá váljon, nehogy kiégjen belőle.
2: Szerintem kiégni akkor tud az ember, amikor nem tud elég pihenőidőt berakni. És ez nem feltétlenül szerintem mással. Hát, ha a te nézőpontodból nézzük, vagy hogy te fogalmaztad meg, akkor mással való foglalkozás. Nekem van ott egy 4,5 éves fiam, az egy eléggé más foglalkozás ott. És nagyon nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy sok minőségi időt töltsek vele. Tehát amikor otthon vagyok, akkor én belefoglalkozom tényleg. Ez akár egy pihenőidő is lehet, ahogy te fogalmaztad meg. Viszont más szemszögből, ha valaki egy szakmát ténylegesen komolyan vesz, és tényleg elkezd bele foglalkozni, akkor egyszerűen nem lehet eléggé a mélyére ásni ahhoz, hogy meg tudjad unni, mert akárhány ajtót nyitsz ki, ott van mögötte 10 másik. Én a könyv végére jöttem rá arra, hogy nem értek ahhoz, amit csinálok. És élelmiszermérnökire fogok menni jövő szeptemberben Matéra.
1: Még mielőtt rátérünk arra, hogy egy 4,5 éves gyerkőc milyen típusú pizzát eszik, ha egyáltalán eszik. Mint ahogy említetted, maximalista, vagy meg kicsit szerintem perfekcionista is, de a kettő nyilván kapcsolódik egymáshoz valamennyire, de azért tök mással is foglalkoztál az előző életedben, hogyha fogalmazhatok így. Szerettek veled dolgozni? Mert szerintem te az az ember vagy, aki, hogyha nem tudom, egy toll egy kicsivel másképp áll, mint az összes többi, akkor már le is kapja az embereket a 10 körméről.
2: Tanulnom kellett emberekkel együtt dolgozni. Ha. Igen, ez nem kérdés. A mai napig tanulom, hogy hogyan működjek együtt emberekkel. Szerintem most már elég jól megy. Most elég régóta van egy tök jó csapat az étteremben, ahol lényegében most már csak vezetőként vagyok jelen. De hogy a kérdésedre válaszolva, kettő fajta ember van körülöttem, aki nagyon szeret velem lenni, meg aki nem szeret nagyon velem lenni.
1: De mégis ott maradnak, mert ezek szerint akkor tudnak tanulni tőled.
2: Igen.
1: Te beállsz még egyébként a pult mögé?
2: Ha muszáj, akkor igen.
1: De igen. Most már inkább csak irányítasz.
2: Igen.
1: De azért az mégis más, amikor az ember a saját kezével érzi azt, hogy akkor az a pizza olyan állagú, a pizza tészta olyan állagú, az előtészta olyan állagú-e. Mert az, hogyha távolról figyeled őket, és csak így ránézel, és mondod, nünü, azt még 2 percen keresztül tessék szépen dagazgatni a kezeddel, mert majd akkor lesz jó, azért az tök más. Tehát, hogy főleg, hogyha az ember ennyire szeret valamit, akkor akarja érezni a bőrén, az orrában, a mindenhol is azokat az illatokat, meg olajos foltokat.
2: Abszolút. Ugye most az étteremről beszélünk. De hogy nekem van egy képzőközpontom Soroksáron, a Pizza Labor, ahol heti szinten tartok képzéseket, csoportos képzéseket, és hát ha nem is napi szinten, de heti 2-3 alkalommal egyéni képzések, éttermi tréningek folyamatosan vannak. Tehát én mondjuk hetente, 7-ből 5 napot biztos, hogy nyúlok tésztához, ha másért nem a saját magam szórakoztatását, egyfolytában kísérletezgetek valamit új lisztekkel, és egyébként meg tartom a képzéseket, és nem csak fogom, hanem eszem is folyamatosan egyébként a termékeket.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Preyer György, pizzaszakás, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Prejer György, pizzaszakács, pizzajolló ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél elő.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
2: A közelmúltban látott napvilágot a könyved, a címe az, hogy Pizza Alkímia, foglalkozunk nem sokára vele, viszont előtte még vissza oda, hogy egy 4,5 éves gyerkőc milyen pizzát eszik és készít apával pizzatésztát?
3: Dagasztani már dagaszt, kézzel, és mindent megeszik, ami csak tészta és egy kis paradicsom.
2: Azon gondolkodom, hogy én amikor kicsi voltam, ilyen, hát nem 4,5 éves, mert nyilván onnan nincsenek emlékeim, vagy nem sok, de hogy én nyersen szerettem akkor megenni állítólag ezeket a tésztákat.
3: Szerintem sokan voltunk ezzel így. De ma már, tehát azt nem engedem neki. Nem engedem neki, mert nagyon-nagyon egészségtelen az éretlen nyers tészta megevése lényegében, hogy itt szép magyarsággal fogalmazzak.
2: De ez nem csak erre a tésztára vonatkozik, ez akármilyen élesztős tésztára vonatkozik, mégis toltuk be az arcunkba.
3: Bármilyen lisztes termékre vonatkozik.
2: Tehát beledagad a béledbe.
3: Nem dagad bele, de az emészthetetlen glutén nincs jó hatással a szervezetre.
2: Na, akkor térjünk rá arra, hogy már említettem egyszer-kétszer, vagy volt egy ilyen elszólásom, hogy az előző életedben.
3: Igen.
2: Mert hogy te betelepülő vagy ebben a szakmában.
3: Abszolút.
2: Tök máshonnan jössz.
3: Abszolút.
2: Mit jelent az, hogy kommunikációs stratéga?
3: Én a BKF-en, a mostani Metun, régi BKF-en végeztem kommunikációs üzleti kommunikációs szakpáron. Mint marketinges szakember és PR-ral foglalkozó szakember akartam elhelyezkedni, és én a rendezvényes szakmában települtem le végül, és márka stratégiával foglalkoztam. Tehát
2: rövid-hosszú távú tervek?
3: Ez 10-12, én 10-12 évig foglalkoztam ezzel a szakmával, és azzal foglalkoztam, hogy nulláról márkákat építettünk fel. A stratégia pedig a hosszú távot jelenti mindenféleképpen, akármilyen termék, márka vagy szolgáltatás.
2: Tehát valaki
3: irányából
2: létrehozott valamit, vagy behozott valamit, akkor
3: volt
2: szépen
3: ötlete?
2: Igen. Próbáltátok valahogy a magyar piacon azt minél szélesebben elterjeszteni, illetve megszerettetni.
3: Így van, bevezetni a magyar piacra pontosan.
2: Hát ez egyébként a mai világban, amikor körbevesznek minket a különböző közösségi oldalak, ez 2 napos feladat.
3: Részben. Pont most volt velem egy interjú, ahol azt a kérdést kaptam meg, hogy milyen relevanciája van ennek a könyvnek egy olyan világban, ahol minden egy szemvillanás. És egy szemvillanás alatt el lehet érni bármit. És én erre azt válaszoltam kevés gondolkodás után, hogy ez tény és való. De valódi sikereket egy villanással ma már nem tudsz elérni. Ahhoz, hogy ténylegesen, kitartóan sikeres tudj lenni valamiben, ahhoz rengeteg villanást kell létrehoznod, és a könyv az pont abban segít, hogy mondjuk ha pizzáról beszélünk, egy ilyen könyv pont abban segít, hogy kiszámíthatóan tudj hasonló fényű villanásokat létrehozni.
2: Nagyon sok minden van abban, amit mondasz, és mi kb. Egyidősek vagyunk, pár évvel vagy fiatalabb nálam, és értem ezeket a villanásokat, viszont azt tudni kell, hogy amit villanásként kezelünk, az nem mind minőségi tartalom. Nem mind azt mondja, amit ténylegesen tudni szeretnénk, vagy látni akarunk. Igen. És persze lehet keresgetni, talál az ember tök jó recepteket, és ez egy allegória, tehát hogy bármit behelyettesíthetünk a receptek kapcsán. Én is úgy vagyok vele, hogy ha nem tudom, amit szeretnék főzni. Legyen az pizza, vagy legyen az nem őszpörkölt, akármi, stb. Szívesebben veszem elő otthon az akármilyen szakácskönyvet, és kutatok abban, mint hogy az internetet bogarásszam.
3: Igen.
2: Lehet, hogy azért, mert hogy másik korszakból származom.
3: Ma már AI-t használnak erre a fiatalok. Tehát a következő generáció az már, és az a durva, hogy amire nekem nincs otthon könyvem, ahhoz már nem könyvet keresek. Tehát mondjuk el akarok készíteni egy akármilyen kaját otthon. Ha. És akkor már nem receptes könyvet keresek hozzá, hanem megkérdezem a Claude-ot.
2: Tényleg?
3: Igen.
2: Mesterséges intelligenciát használod te is?
3: Igen.

0: mesterséges intelligencia, elkészítetted a könyvet, nyilván összeszedte az összes információt, ami az interneten fellelhető. Mit mondott a könyvedről a mesterséges intelligencia?
1: Nem, még nem kérdeztem. Viszont erre van egy...
0: Vagy annyira bátor, hogy megmered kérdezni?
1: Ja, simán. Úgy is hazudik valamit. Főleg, ha tudja, hogy én kérdezem. Akkor meg végképp valamit hazudik, valami nagyon kedves beszólása lesz, hogy ilyen jót még életében nem olvasott.
0: Én hallottam egyébként erre vonatkozólag mindenféle sztorikat, hogy persze megkérdezheti az ember a mesterséges intelligenciát, akármelyiket, mert van belőle millió egy, de úgyis azt fogja mondani a mesterséges intelligencia, vagy valami olyasmit, amit te hallani akarsz, mi mert van? Kedvezni akar neked.
1: Pontosan. Tehát ferdít, ezt halucinálásnak hívják, ha jól tudom. Tanítok az Edutus Egyetemen, és vannak, tehát vannak nálam szakdolgozatok, amikben nekik segítek a megírásában. Mint konzulens járok el. És nekem az az alapvető tanácsom, az AI használatot, óhatatlan, hogy használni kell az AI-t. Tehát ez egy, aki nem használja, az hátrányba kerül. Pont. Ennyi. Ma már ez van. De csak olyanhoz érdemes használni, aminek a tudora vagy, amit értesz, amit tudsz, hogy ne tudjon félrevezetni. Egy teljesen más nézőpontos és szemszöget tud behozni egyébként az AI bármilyen kontextusban. És kreatív munkát végezni, információkat gyűjteni, ahhoz teljesen jó. De ahhoz, hogy ebből ő egy fogyasztható releváns tartalmat tudjon készíteni, amiben nincsenek hibák, azt csak úgy fogom tudni vele megcsináltatni, hogyha én ténylegesen értek hozzá.
0: Kicsit tekergessük már vissza az időkerekét, amikor milyen 90-es évek közepét, végét írtuk, és pályaválasztásban voltál, akkor neked hogy jött az, hogy kommunikációs stratégia? Vagy akkor benne volt már a gasztronómia az életedben?
1: Nem. Egyáltalán nem. Én zenéléssel foglalkoztam azelőtt, elektronikus zenével foglalkoztam.
0: Az mit jelent? DJ voltál, vagy szintetizátor?
1: Tehát producernek hívják. Ne hívjuk zeneszerzőnek, ma a zongoristák kitérnek a hitükbe. Tehát, hogy én producerkedtem, elektronikus zenét szereztem, és igen, DJ is voltam. És én kerestem, hogy mi az, ami engem érdekelne, és teljesen véletlenül eljutottam, és ez tényleg a 90-es évek nagyon vége, talán 2001 talán egy marketing és kommunikációs ügyintéző, vagy mi volt ez? Rengetegen végezték el.
0: Igen.
1: És volt ott egy előadó, most nem fog eszembe jutni a neve, de hatalmas nagy szenvedéllyel beszélt erről a szakmáról, és engem az fogott meg. De magamat ismerve, ha én egy másik
0: előadásra
1: megyek el, ami egy teljesen más szakmáról szól, és ott valami megfog, akkor azzal a mentalitással, hogy beleállok azokba a dolgokba, amik egy picit is megfognak, ez egy véletlen. Teljesen mindegy, hogy bekezdtem volna, ugyanígy beleálltam volna.
0: Átfordítom az én mondataimra, vagy az én szóhasználatomra, tehát, hogy pályaválasztáskor fogalmad nem volt róla, hogy mi leszel, ha nagy leszel.
1: Pontosan így van.
0: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Preyer György, pizzaióló, a közelmúltban látott napvilágot. A könyve, a címe az, hogy Pizza Alkímia. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió. Kulturfitness. Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig a pizzák világában kalandozunk, velem szemben a stúdióban. Még mindig Preyer György, pizzaszakás, pizzaióló. Köszöntelek még egyszer, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Hello, sziasztok.
1: Melyiket szereted jobban? Pizzaszakás, pizzaióló, vagy egyáltalán ezek jó megfogalmazások, vagy jó titulusok?
2: Mindegyik jó megfogalmazás. A pizzaszakács, az a magyar megfelelő a pizzaiólónak. A pizzaioló, ez az olasz pizzaszakács.
1: Essünk neki, az imént a mesterséges intelligenciáról is beszélgettünk. Igen. Szerintem olyan világ soha nem fog eljönni, de még 3422-ben földi időszámítás szerint sem, amikor a mesterséges intelligencia meg tudja csinálni a pizzát. Ahhoz kell egy ember. Az embernek meg kell, hogy legyen pizzalisztje, meg vize, meg élesztője.
2: Igen. Pontosan.
1: És más nem is kell. Olasz.
2: Só. Só, vízliszt.
1: Na, hogy állunk neki? Ha bemegyek a boltba, akkor látom, hogy BL55, rétesliszt, pizzaliszt, stb. Stb. Ha megveszem a pizzalisztet, közelebb vagyok a jó pizzához?
2: Valamelyest igen, de sokkal több múlik azon, hogy hogyan készítem el, mint azon, hogy miből készítem el, főleg a legelején. Hogyha nagyon egyszerűen akarom ezt, ha nagyon egyszerű receptúrát vagy vonalvezetést akarok, akkor erre felhúzni, akkor azt mondom, hogy akármilyen boltba be kell menni, most az teljesen mindegy, hogy egy vidéki kis ABC vagy a Tesco, és keresni kell vagy egy olyan lisztet, ami rá van írva, hogy pizzaliszt, vagy egy olyan lisztet, amire az van írva, hogy BL55. Ez a BL55, ez a búza finom liszt.
1: Az a rendes, normális.
2: Igen, igen, és ahol nincs pizzaliszt, nem kell megijedni, BL55-ös kell használni. Az egy kiló liszt. Az egy kiló liszthez le kell mérni 600 ml vizet, illetve 600 gram vizet, hogyha grammos mérleg nincs, igen, valami mérő edényel kb. 600 ml-t. Kell hozzá 20 gram olaj, kell hozzá 30 gram só, ezeket egy az egyben nyugodtan be lehet önteni, össze kell kevergetni, és még mellé kell tenni, attól függően, hogy mennyit szeretnénk szobahőn tárolni, olyan hát körülbelül fél gram élesztőt.
1: Ez a rendes, klasszikus budafoki például?
2: A budafoki friss élesztő, ami a boltban kapható. Az a legjobb.
1: Fél gram kell belőle csak?
2: Fél gram, mert a tésztánk akkor lesz jó ízű, és akkor lesz könnyen emészthető, és akkor lesz lágy, hogyha sokáig tudjuk érlelni, keleszteni. És ahhoz viszont kevés élesztő kell.
1: De az élesztőt csak úgy magában belemorzsolod ebbe a már elkészített tésztába?
2: Nem, azt hozzáadom a legjobb a liszthez.
1: Azért, mert az élesztőt az alapvetően úgy szokták használni, hogy akkor kis tejbe felfuttatjuk,
2: sütteszünk bele, cukrot teszünk bele. Teljesen felesleges.
1: Tehát akkor úgy nyersen beleteszed,
2: így
1: és
2: van,
1: kész.
2: És beledagasztom a tésztába.
1: És nem is kell, nem tudom, elfolyósítani előtte.
2: Nem.
1: Csak
2: felesleges.
1: Elkészült az előtészta, ugye? Ez az előtészta.
2: Nem, ez egy tészta. Ez már a tészta.
1: De innentől kezdve ez még alkalmatlan arra, hogy ebből pizzát csináljunk, mert...
2: Nem, ezt ki kell bucizni, tehát le kell választani 250 grammos bucikat belőle, és utána azokat porciózzuk magyarán, és azokat légmentesen lezárva akármilyen edényben kell tárolni.
1: Alufóliával, folpakkal, valahogy le
2: egy edény,
1: zárod, igen?
2: Egy edény, hogy legyen helye, tehát olyan magasnak kell lenni az edénynek, mint maga a pizzabuci, vagy egy picit magasabb, és arra kell egy fóliát tenni.
1: De innentől ez még kelni fog,
2: így
1: megtagad.
2: Van. Másfél-kétszeresére fog növekedni.
1: Szóval a 250 g-os bucikból lesz, azt mondja, hogy másfél-kétszeres, akkor 350 g-os buci?
2: A tömeg az nem növekszik, csak a térfogata.
1: Gyönyörű. Amikor készen van, akkor utána viszont olajos kézzel kipattintod belőle.
2: Nem kell olaj semmihez, mert csak rá fog tapadni a nyújtóliszt. Egyszerűen felpiszkálom a széléről. Egy picike kanállal vagy kézzel felpiszkálom a tál széléről a tésztát, és kiborítom pofával lefelé.
1: Amikor kiborítottad pofával lefelé, ahogy te fogalmaztál, akkor már egyből a nyújtóliszt remegy.
2: Így van.
1: A nyújtóliszt az ugyanúgy vagy pizzaliszt, vagy bármi.
2: Amihez hozzáférünk.
1: Az már tök mindegy, hogy mi. Rétes liszt is lehet?
2: Bármi lehet. Nyújtólisztnek az az optimális, amiből a legkevesebb marad a tésztán nyújtás utánra.
1: Ne ragadjon rá.
2: Így van. Nagyon kevés lisztnek szabad maradni a tésztán. Pontosan. És ez lehet BL55-ös. Ha az van elérhető, akkor könyörgöm, azt kell használni.
1: Na most az van, hogy pár évvel ezelőtt, vagy tizenakárhány évvel ezelőtt, amikor elkezdték nyújtani ezeket a tésztákat, akkor mindenféle ilyen akrobatikus mozdulatokat használtak, hogy akkor egy kicsit még nyújtjuk, feldobjuk, meg pörgetjük. Manapság pedig azt lehet látni, hogy nincs semmi. A kis ujjaival szépen végighúzgálja az ember a liszten, egy kicsit talán ott meghúzkodja még jobbra-balra, és kész. Nem kell semmiféle ilyen akrobatikus mozdulatot végrehajtani a tésztával.
2: És ez miért van?
1: Igen. Ennyit változott a technika, vagy megszűntek a pizza akrobaták?
2: Ahhoz, hogy fel tud dobálni a tésztát a levegőbe és hosszasan tud pörgetni, ahhoz nagy mennyiségű éretlen gluténnek kell lenni a tésztában.
1: Akkor nem kelt meg a tészta, akkor ezek
2: nem
1: szerint.
2: Érett meg. Aha. Nem érett meg. És ez probléma a szervezetnek. És hál' Isten ma már egyébként a nápolyi pizzázók zöme hosszan érlelt tésztával dolgozik. Azt feldobod, elkezded dobálni, elszakad. Ez nem erre való. Sokkal lágyabb a szerkezete, kevésbé gumis, és sokkal könnyebben emészthető egyébként ezáltal. Kéz a kézben jár ez a két dolog. És azért látod azt, hogy elég kinyomkodni, mert annyira ellágyul a glutén a tésztában az érlelés hatására, hogy nem kell izmozni vele, meg nem kell birkózni, meg görcsölni, hanem egyszerűen fogom, kinyomkodom, egy picit rányújtok, kiigazgatom, és elkezdem feltétezni.
1: Hogy mik lehetnek ezek a feltétek, vagy milyen az alapfeltét, erről is beszélünk nem sokára. Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Preyer György, pizzajóló, a közelmúltban látott napvilágot. A könyve a címe az, hogy Pizza Alkímia. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Preyer György, pizzajolló, vagy másképpen pizzaszakács ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Üdvözlök újra mindenkit.
1: Pizza alkímia, ezzel a címmel látott napvilágot a könyved a közelmúltban, és még mielőtt a receptekről beszélnénk, mert az is van benne, direkt mondom így, mert ez nem elsősorban egy pizza receptes könyv, azelőtt eléggé belástad magad nyilván a gasztronómia világába az elmúlt pár évben, tehát hogy az a bizonyos hozzáállás, meg az a bizonyos, nem tudom, tészta elemzés, amit te végrehajtottál, vagy végrehajtasz ebben a könyvben, vagy végrehajtottál az elmúlt években, a Heston Blumenthal neve mond neked valamit?
2: Nem.
1: Aki a molekuláris gasztronómiával foglalkozik, hogy akkor ha ezt teszünk bele, azt teszünk bele, ilyen színű lesz, akkor így fog majd buborékozni. Szóval nekem kicsit olyan, mintha nem tudom, ilyen kémiai módon elemeznéd a különböző anyagokat, illetve a különböző anyagok elegyét.
2: Pontosan. Ezért a alkímia. A kísérletezés és az analitikus hozzáállás véget kapta ezt a címet a könyv. Én a gasztronómiahoz egyébként nem értek egyáltalán. Az egy teljesen másik szakma. Amivel én foglalkozom, az a keltésztáknak a működése, és a keltésztához használt alapanyagoknak a működése. És igen, jól látod, a keltésztához használt alapanyagok és egymásra gyakorolt hatásának a biokémiai ismerete az, ami engem hát felvillanyoz, és hát nagyon érdekel.
1: A könyv felépítése is ilyen, tehát hogy megnézed, hogy mik azok az alapanyagok, amik, hogyha bármilyen elegybe kerülnek egymással, akkor kb. Mi az, amit majd mutatnak, hogyan alakul át a szerkezetük, annak milyen hatása van az ember szervezetére, igen. Ráadásul még a péklapátot is beletesszük, vagy igen. A pizzalapátot, aztán igen. A végén meg majd mutassuk meg azt, hogy miért nem szabad ananászt tenni a pizzára.
2: A könyv felépítése az az én számomra egy olyan logikus vonalvezetés, ami kvázi a könnyedebb történetmesélésből indul el, van egy píkje, egy csúcs, ahol a biokémiáról van szó, és a végén, ahogy te is mondtad, az eszközökkel vezetünk le. Van szó benne történelemről, szerintem nagyon, hogyha az emberet szakma, legalábbis én magamon azt éreztem, hogy teljesen más kapcsolatba kerültem a tésztával, onnantól kezdve, hogy megértettem a történelmét. A történelme után foglalkozom a könyvben a pizza stílusokkal, tehát rengeteg pizza stílus van a földön.
1: Az olasz pizza stílusokkal, vagy a különböző országok stílusaival? Különböző,
2: tehát főleg az amerikai és az olaszok, ezek a legnagyobbak. A többi azok inkább csak hasonlítanak a pizzához. Olyan úgy, mint mondjuk a kenyérlángos. Tehát egy valamilyen kelt tészta, egy lapított kelt tészta, valamilyen az adott gasztronómiához és az adott területhez illő feltétezési rendszerrel. Aztán jönnek az alapanyagokat érintő mindenféle biokémiai tényezők, maga a tészta működése követi ezt a könyvben, aztán az eljárások, tehát a dagasztástól egészen a sütésig, hogy kell csinálni, mi történik a tésztával, miért úgy történik, hogyan tudjuk ezeket a dolgokat befolyásolni, tervezni, és a végén pedig a hibákról beszélek, hogy milyen hibákat, mik azok az általános hibák, amiket elkövetünk, amikor a tésztát készítünk, és a végén benne van szerintem 12 recept, ami csak azért került benne, mert a kiadó azt mondta, hogy ha nincs recept, nincs könyv.
1: Hogy mik ezek a receptek, mindjárt beszélünk róla, viszont még egy-két kérdés. Az olasz pizza fajtákkal is foglalkozol, mert ugye a nápolyit említettük, és igen, mindenki azt ismeri, és igen, azt szereti, vékony tészta, szépen igen, ropog, állítólag 60-90 másodperc alatt a 300 fokon elkészül az
2: 180, de 60-90 másodperc, így van.
1: Igen, de hogyha kicsit följebb megyünk Rómába, a Bigá nevezetű tészta, illetve pizza, az is benne van?
2: Az olaszoknál, tehát a nápolyi iskolából hozom a Rotel Carettát, ami a nápolyi pizzának lényegében az elődje. Írok a nápolyi pizzára, amit mi itthon leginkább nápolyi pizzaként ismerünk. Aztán írok a kontemporánja és kanottó stílusokról, ami a nápolyinak az új vonalsa. Rómában a kerek, ropogós szélű pizzáról, ami a Tonda Romana nevet viseli, ez egy vékony, nagyon alacsony hőmérsékleten szárazra, krényegében kekszes sütött pizzatípus, nagyon jól lehet készíteni, nagyon-nagyon finomra, csak hát tudnék, hogy kell jól csinálni, és akkor vannak a vastagtésztás rómaiak, a Pinza Romana, a pizzáltájó és a pizzála pala, mindegyikkel foglalkozom a könyvben.
1: Egy-két recept, ugye, hogyha elmegyünk Olaszországba, akkor alapvetően a pizzára egy kis paradicsomszósz, tesznek, aztán megszórják mozzarellával, be a sütőbe is kész, meg is vagyunk. Amikor kivette, akkor talán valami zöldet még rátesz, és nem is kell más rá. Ez az alap.
2: Így van. Abszolút.
1: De hát számtalan feltétel létezik. Én mondjuk azt kifejezetten szeretem, amikor csípős szalámit tesznek rá, de az ananászt felejtsük el.
2: Kezdjük hátulról, semmit ne felejtsünk el. Az ananász például grillezve, pirítva tökéletesen megy a paradicsomhoz. Erről egyébként pont írok a könyvben, mert hogy a paradicsom is savas, az ananász is savas. A paradicsom is egy picit édes, az ananász egy picit édes, tök jól egészítik ki egymást. Ez egy baromság, hogy nem illik. Olyan nincs, ami nem illik a pizzára, csak tudni kell jól rárakni. A legelejéhez annyit, hogy ha elmegyünk egy pasztázóba, úgy szoktuk át, majdnem mindenki vagy egy paradicsomos tésztát kér, vagy egy pizza, vagy egy ájóoljót. Egy sima fokhagymás olajos tésztát, és ezzel meg vagyunk így. Mert ha jó a tészta, akkor ez működik. Miért állunk hozzá másképpen a pizzához? Miért akarjuk feltétezni bármi, vagy mindennel az adott tésztát? Én, hogyha kíváncsi vagyok arra, hogy mit tud egy adott pizzázó, paradicsomosat kérek. A nápolyinál marinárát, a rómainál sima valami ápomodórót. És akkor az ott meg tudja mutatni, hogy mit tud valójában az a pizzéria.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, Gyuri, mert közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez, hogyha esetleg valaki, akár Olaszországban, akár nálatok azt mondja, hogy akkor de szép ez a pizza, köszönöm szépen, esetleg ketchupot hoznátok még, akkor csúnyán néztek rá? Most azért nevetek, mert én már látom az arcodat.
2: Amikor először voltam Nápolyban, 19 évesen, én kértem ketchupot a pizzára.
1: Aha.
2: Nagyon kedvesek voltak. Mondták, hogy nincs, és annyit tudnak tenni, hogy hoznak paradicsomszószt. Egyébként így oldjuk meg. Tehát aki ketchupot kér, ketchup nincs, de paradicsomszósz pluszban az van.
1: Életed legjobb pizzáját hol etted?
2: Szerintem több ilyen volt.
1: Egyet-kettőt említs.
2: Jó. Nekem a sajátomon kívül Budapesten a kedvenc helyem az Picike pizzéria Kispesten. És azért... Egyébként amúgy is, tehát bomba a tésztája az Attilának, aki ott dolgozik, de hogy mindig ugyanolyan. Tehát bármikor mész el, ott ugyanazt kapod, és a tulajdonos elben heti 5 napban, és mindig ugyanolyan a tészta. Szerintem ez az a mérföldkő, ami számomra eldöntő, hogy valami jó-e vagy sem. De egyébként rengeteg nagyon jó élményem volt, főleg Dél-Olaszországban, különböző pizzériákban, Rafael Bonettánál például. Iszonyat jó, kontemporány a pizzákat ettem.
1: Legeslegutolsó kérdés most már a végére. Valamikor egy órával ezelőtt azt mondtad, hogy azért vágtál ebbe bele, ebbe az egészbe, ebbe a szakmába, mert hogy amikor volt a péked a legelején, akkor nem tudod kétszer ugyanolyan tésztát csinálni, mert hogy ez élesztős és másképp viselkedik. Azóta tudod már, hogy tényleg másképp viselkedik minden egyes páratartalom változásnál, időjárási, vagy nem tudom, akármilyen behatásnál az élesztős tészta, vagy sikerül mindig ugyanolyat csinálni?
2: Ez teljesen egyértelmű, hogy ez egy élő anyag. Tehát az élesztős tészta, a vadkovászos meg főleg, ezek élő anyagok. Minden egyes környezeti hatás, vagy környezeti jellemző hatással lesz rá. Ergo változtatni fogja. De, hogyha ezeket ismerjük, tudjuk, hogy hogyan és miként okoznak, milyen változást a különböző környezeti tényezők, akkor viszont közel, kiszámíthatóan ugyanazt fogjuk tudni csinálni. Tehát egyébként nem, továbbra sem elfogadható.
1: Gyuri, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél. Kellemes további szép estét.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
2: Éld át az A38 hajó semmilyen sem fogható koncert élményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
1: Magyarországon van egy műsor.
3: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
1: Ez a Hajrá Magyarok.
3: Egyedül vagy bandával.
1: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
4: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz élőben.
3: Hajrá Magyarok!
1: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
3: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
5: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Reklám.
7: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
6: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
6: Ez a Petőfi Rádió.
8: Marad a napos, száraz idő. Több korrupciógyanús ügyben indíthat eljárást holnaptól a Vagyonvédelmi Hivatal. Védelmi és biztonsági gyakorlatot tartanak holnap a Magyar Nemzeti Múzeumban és a Múzeumkertben.
6: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Műszaki hibás autó foglalja el a külső sávot az M3-as fővárosi kivezető szakaszán a 11-es kilométernél. Gyalogos átkelőt építenek Vecsésen a 4-es főúton, a 21-es kilométernél útszűkület mellett dolgoznak. Műszaki hibás lakókocsi akadályozza a forgalmat a 42-es főúton Báránd és Földes között. A 18-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
6: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
8: Várhatóan holnap jelenti be a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetője, hogy melyik négy ügyben fognak először vizsgálatot indítani. Ma léptek hatályba a szervezet büntetőeljárási és nyomozati hatáskörei. Emellett joga van a hivatalnak átvenni folyamatban lévő ügyeket a rendőrségtől, a NAV-tól vagy az ügyészségtől. Rendkívüli ülés tart holnap az országgyűlés délelőtt. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség Magyar Péter miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Terrorcselekmény előkészítésével gyanúsítják azt az öt férfit, akit az egyik brit légitámaszpont közelében vettek ma őrizetbe. Három gyanús furgon miatt indult rendőrségi akció az amerikai légierő által is használt angliai Fairford légitámaszpontnál. A járművek a bázis felé tartottak, amikor fegyveres rendőrök megállították őket, és öt embert őrizetbe vettek robbanóanyagokkal elkövetett visszaélés gyanújával. A furgonokat a brit hadsereg tűzszerészei átvizsgálták, de a brit hatóságok egyelőre nem közölték, hogy találtak-e valamit a járművekben. Itthon átfogó védelmi és biztonsági gyakorlatot tartanak holnap a Magyar Nemzeti Múzeumban és a Múzeumkertben. Reggel 6 órától délig katonák, rendőrök, mentők és katasztrófavédők lepik el az intézményt és udvarát. Egy földrengést szimulálva műtárgyak biztonságba helyezését és sérültek felkutatását, ellátását gyakorolják. Délelőtt feltűnően sok egyenruhás és katonai jármű mozog majd a múzeum környékén.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: A reggeli ködfoltok feloszlása után napközben derült, száraz idő lesz. Helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 4-10, holnap napközben 22-26 fok várható. A következő napokban is marad a szép őszi idő sok napsütéssel.
1: A hírek után
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Ezt a műsort nem most hallod először.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zenevilágában kicsit szűkítem, a rock zene világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban egy két lábon járó rockzenei almanak, a 80-as, 90-es évek népszerű rock együtteseinek oszlopos tagja, Sáfár József. Sáfár Ősi, köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
2: Én is köszöntök minden hallgatót, és téged is külön.
1: Oly módon csapjunk bele az egésznek a kellős közepébe, hogy azt említettem, hogy rockzene. Igen, benne voltál két lábbal, benne vagy még mindig a rockzenében, de neked nem így indult, sőt az Ori vizsgát is Muszorszkijból kellett talán letenni.
2: Hát, ilyeneket is tudsz. 73 óta vagyok hivatásos zenész, hogyha azt úgy veszük, hogy az Ori vizsga ugye az volt az első olyan papír, amivel nyilvánosan föl lehetett lépni. Ez a V73 együttes volt, a Lehr Pisti, Herpai és én. Ők, arra emlékszem, hogy a Volán cégnél voltunk, a V betű onnan származott, és a Pályer András segített nekünk abban, hogy muszáj orivizsgát csinálni, mert rengeteg műsort tudnánk kísérni, és ugye abban az időben nagyon drágán kellett vásárolni a hangszereket. Majd mondok, ha esetleg árakat, ha valaki érdekel, valakit érdekel, hogy egy havi fix volt olyan 1500 forint, és mondjuk 24 ezer forint volt egy jazz bass. Úgyhogy azért nagyon meg kellett dolgozni, és akkor olyan műsorokat kaphattunk. Ja, de előtte a Bayer mondta, hogy az Ori vizsgán, ha lehet, akkor nagyon-nagyon halkan játszunk, mert a zsűri ugye el lesz gyengülve a sok rock zenekartól, és akkor mi vittünk egy nagyon pici Hammondot, egy nagyon pici Leslie-t, a dobokra kivágtunk vászonból karikákat, azt rátettük a dobokra, a cintányérokra, mindenre, tehát körülbelül így szólt a dob, és olyan egy watttal játszottuk a Muszorszki a kiáltás képeit. És akkor a zsűri egyszer csak megállított, hogy szívesen hallgatnak tovább. Na most még azt kell tudni érdekességképpen, ha már ilyen vénember vagyok, elmondom, hogy 73-ban a kezdő gázsi, Ori gázsi 150 forint volt fejenként egy zenekari tagnak, és mi egyből 200 forintos gázsit kaptunk, annyira tetszettünk. Na, úgyhogy én innen származtatom a hivatásos zenekari dolgaimat.
1: Ezért mondtam, hogy nem csak a rockzenében voltál benne, mert a Muszorszki egy kiállítás képei az kicsivel másabb, mint a rockzene.
2: Hát igen, abban az időben ugye mindenki kereste az utat, mindenféle, hát először ugye a beat zene, aztán a különböző stílusok csak úgy dőltek ránk havonta olyanok, hogy egy pillanatban Hendrixen ájultunk el, két hónap múlva már Zeppelinen, és azt se tudtuk, mi történik, már olyan sebességgel jött ez a rock zene. És aztán a különböző ilyen progresszív zenek, mint a Yes, az Emerson Lake & Palmer, és hát akkor a Lehr Pisti már olyan klasszikus zongorista volt, tehát 6 éves korától, hogy neki nem is volt olyan nagy gond megtanulni ezeket, és akkor nekifutottunk ennek a triónak, és vásároltuk ugye drága hangszereket, Hammondot, Ludwig Dovet, mit tudom én, mivel kezdtünk, segített a Volán cég, akkor... És na így beindult a dolog. Hát egy szomorúság az annyi volt, hogy hát Erdős Péternek nem tetszett. Tehát az Omega előtt játszottunk már óriási sikerrel, meg turnéztunk a Lokomotívval, minden, de akinek akkor nem volt lemeze, annak annyi. Tehát föl kellett bomlanunk 77-ben.
1: Ez még mindig a V73.
2: V73, mert hát közölték, hogy nem erre a magyar.
1: Aha. Tekergessük még visszább az időkereket, méghozzá a gyerekkorodig. Te kórusban kezdted, állítólag énekeltél. Olyan hangon, hogy az üveg betört, hogy nyitottad a szádat.
2: Mondtuk, hogy üvegvágó hangszínen van. Jártam énektanárhoz, és egyszer főskáláztatott F-ig. Valami szférikus magasság. Én szoprán voltam először a Szemre utcai általános fiúiskolának az énektanárja, illetve a kórustanár Ugrin Gábor, egy hatalmas név volt, És odáig fölvitte ezt a fiú kórust, hogy a Zeneakadémián például a kórus találkozó, ott ült a Kodály Zoltán.
1: Személyesen.
2: Személyesen egy nagy plüss fotelt kiosztak neki, és akkor ott álltam rövid gatyába, és majdnem elszédültem, hogy mi történik itt. Így kezdődött ez a szoprán hang, és hát aztán jött a fertőzés, ugye Szabad Európa reggeltől estig, hát amikor lehetett, ugye jöttek a Beatles, a Rolling Stones, és hát nekifutottunk egy iskolazenekarnak, szerencsésen a Ler Pistivel találkoztam egy táborba, és kérdeztem tőle, hogy le tudod zongorázni a Lady Madonnát, azt mondja, ha van kóta, igen, mondom, van. Lezongorázta, és csináltunk egy iskolazenekart. Négy tagú volt, de hétfő nevet adtunk neki, és mivel hogy a hangszeres tudásunk elég csekéke volt még nekünk, kivéve az Istvánnak, így inkább ilyen vokális zenekarokat válogattunk, Mama Szent Papas, akkor Tremelóz, és főleg a Creedence-eket is, stb. Tehát vokális zenébe minden amatőr fesztivált megnyertünk. Még a Totyával találkoztam nem régen, és ő még emlékszik az Evikbe, hogy ő zsűri tag volt, és azt mondta, hogy elájult, hogy három szólamba, hogy énekelünk, és akkor így.
1: Elkezdtétek a zenélést, meg énekeltél, énekkarban, kórusban jártál, de hogy állítólag neked inkább a foci, ami szívügyed lett volna, csak hát azt mondták az énektanárok, hogy nem, öcsi, neked nem focizni kell, hanem gyere inkább énekelni.
2: Hát a tanár az elkapott át az iskolahajtóba, amikor rohantunk ki, akkor kiszedte azokat az énekeseket, akik mentek, többiek mentek focizni, meg mentem a karénekre. De hát ha büntetésben voltam otthon, mert szigorú apám volt, akkor rajzoltam, akkor képzőművészetire kellett volna mennem, mert a rajztanár is. Tehát mindenbe belekaptam, ami a művészetek közelébe van, és a végén egy jó tanács, már egy pár haveromnak elmondtam kezdőzenészeknek, hogy én óra alatt, még az általános iskolában is, és a középiskolában csináltam basszusgitár fogólapokat. Nem tudom, én szerényebb, visszahúzódozó alak voltam, mondom, a basszusgitár az olyan hátul áll, a dobossal szomorúan hozzák az alapot, senki nem bántja, nem kell előre ugrálni. És akkor a basszusgitár lett kiválasztva valahogyan nekem, az ott szimpatikus, és csináltam fogólapokat kartonból. Berajzoltam a húrokat, a bundokat, üresen, és akkor szittem az órán, és akkor nem kellett nagyon odafigyelni, akkor piros fésztollal berajzoltam az összes, bepöttyöztem az összes C hangot, a hozzátartó tercet, kvintet, összehúztam, és akkor ilyen fazonokat néztem, hogy kell gondolkozni a basszusgitáron. Akkor elővettem, meg ugyanezt G-durba megcsináltam, meg itt adom én, és akkor vizuálisan már megvolt a teljes lap, még technikailag, és amikor a konziba mentem, akkor voltak már nagyon érdekes dolgok, hogy kérdeztek harmóniákat. A zongoristáknak könnyebb volt, de én csak fölnéztem a plafonra, és láttam a fogólapot, és tudtam diktálni a hangokat, hogy milyen viszony. Na hát ez egy jó játék egyébként, kezdőknek nagyon ajánlom.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Sáfár Öcsi, zenész, basszusgitáros. Egy szép szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió. Kulturfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Sáfár József, Sáfár öcsi ül velem szemben a stúdióban. P-Mobil, Pandora's Box, említhetnék csomó együttest, nagy nevű rock együtteseket, amelyeknek a tagja volt, vagy a mai napig a tagja. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Örülök neki, köszönöm.
1: Az imént más jellegű együttesekről beszéltünk, az egyik a Hétfő nevet viselte, ez még az iskolás zenekarod volt, aztán jött a V73, a Volán támogatásával az is felbomlott, és aztán utána később jöttek a nagy nevű együttesek. Állítólag kalandos körülmények között kerültél be az akkori. Hát egyik legnépszerűbb rockbandába jött egy telefonhívás valakitől, hogy szeretnék veled leülni egy kávéra, a Múzeum körútig mentetek.
2: Igen, valahol a nem pont ott, hol voltunk, a Bajcsin. Na szóval előtte még az történt, amikor a V73-nak meg kellett szűnni, nem volt értelme tovább csinálni, akkor én egy vokálegyüttest raktam össze, a Volán Mikroliddal, és akkor lett egy, illetve a Mikrolid vokállal, és akkor abból lett Volán RT, meg nem tudom micsoda, három haláprofi nő volt, hát ugye Szigeti Edith, Szánti Utka, Várszegi Évike, hát ők olyan tisztán énekeltek, mint a madarak, ők még a szólbizáltak, és én ott már kapaszkodtam, mint vokalista, és azzal is beindultunk, viszont akkor, hát ezt most nem keverném bele, de ütközött egy zenekarral. És ott megint csak az történt, hogy...
1: De otthon?
2: Hát igen.
1: Sejtettem.
2: És akkor azt is abba kellett hagyni, meg hívtak is a Neotonba, én meg nem mentem. Szóval azt mondtam, hogy itt most befejeztük a zenészpályafutást, és a párommal, a akkori párom, Szánti Judit, egy nagyon különleges hangú énekesnő volt, és ő volt a Vadmacskák szólistája még annak idején, és mondtuk, hogy hagyjuk a fenében, nincs értelme. Vettünk szabászasztalt, és elkezdtünk farmerokat gyártani, meg mit tudom én, és akkor jött a telefon. A Cserháti Pityi szűkszavúan, hogy kéne beszélnünk, és én már hallottam, hogy ők kiszálltak a mobilból a Bencsik Sándorral, a Samukával, és akkor hát leültünk néhány unikum mellett, a bazilikával szembe valami sarkon volt egy ilyen kis presszó, a néhány unikum után föllelkesülve, hogy hárman, akkor nekifutunk egy ilyen rockbandának, bár én nem voltam rockzenész, ebből később azért veszekedés is volt, mert hogy én ugye visszafelé, hogy a jazz tanszakra jártam, és a V73, ők pedig ugye Bad Company, Deep Purple, és ennek a kettőnek az ütközéséből, ami főleg a Bencsik Samu is köztem volt, alakultak a nóták. Tehát belenyúltunk egymás nótáiba, én elég harciasan az övékébe, aztán egyszer csak elkezdett működni. De mindig az volt, hogy én nem vagyok rocker. Mondom, nem vagyok rocker, én csak tanultam. Ennyi az egész. Viszont nagyon jó barátság volt, nagyon jól indult, megtaláltunk a Varga Mikit, és 80-ban, 80 decemberében, nem tudom mikor, azt hiszem akkor a Corvin moziba volt egy bemutató, és egész jól elfogadtak. De akkor már gyorsan hozzáteszem, mert ez később most még ma fontos lesz. És a Samuka, Bencsik Samu, lapozgatta az idegen szavak szótárát, hogy mi legyen a zenekar neve. És egyszer csak az, hogy megvan Pandora's Box. Mondom, Jézus Mária, hát mi közünk van nekünk. De azt mondja, nem az a lényeg, mert van Beatrice is női név, azt mondja, hogy a rövidítéshez mit szólsz? Hát P-Box. Ó, mondom, értem.

0: mondom, ebbe balhé lesz. Na és lett is. Tehát ez volt a P-box beindulása, és akkor aztán acsarkodtunk egymásra oda-vissza, mert ugye a két zeneszerző kiugrott a mobilból, akkor ott még más gondok is voltak, és akkor így nekifutottunk az első lemeznek.
1: Egy-két dalra majd a későbbiekben rá fogok kérdezni, viszont azt mutat, hogy megtaláltátok az énekest. Állítólag az is kalandos körülmények között történt. Bejött egy srác, aki ott üldögélt a kis bajuszával, és nem néztetek ki belőle, hogy akkor ő tud egyáltalán énekelni.
0: Igen.
1: Tessék, három oktáv!
0: Igen, már ott a tizedik volt.
1: Aha.
0: És mindig meghallgattunk valakit, két-három mobilot át kellett megtanulni, és akkor... Hát nekem nem tetszett, vagy túl kicsi volt a hangterjedelem, vagy túl vadul a vikidált akarták utánozni, vagy mit tudom én. És akkor egyszer mondja Samuka, hogy van itt egy kisrác, még azt hallgassuk meg. És bemegyek a próbatán, ott ült egy kis bajuszos alak, aztán valami ród, és akkor mondják, hogy ő énekelne. Egy nagyon intelligens aranyos hát főiskolára járt meg minden. És akkor elkezdett a trikogatni, három oktávon sikongatott mindent, énekelt. De hogy az volt a bajuk a Samukáiknak, hogy vagy a Eddára, a Patakira hasonlít, vagy a Vikidára. És mondták neki, hogy hát jó lenne minden, de a saját hangodon nem tudnál énekelni inkább, hogy ne. És akkor egy darabig még ott tanakodtunk, hogy hát nem biztos, hogy beválik, és én meg azt mondtam, gyerekek, hát három oktáv, hát nem szórakozzunk már, hát ez a kisrác mindent meg fog csinálni. Ilyen szerencsénk volt, és a Mikinek kezébe nyomtam egy Journey lemez, mondom, ne menjél sehova, énektanár, hallgasd ezt a Palit, úgy hívják Steve Perry, és az az énektanár, te csak azt hallgasd.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Sáfár József, öcsi, a zenész, basszusgitáros, icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Sáfár József öcsi ül velem szemben a stúdióban, zenész, basszusgitáros, P-box, P-mobil, stb. Számtalan együttest említhetnék, kultikus együtteseket, amelyeknek vagy volt a tagja, vagy még mindig a tagja. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
3: Köszönöm.
2: Nem egyszer, nem kétszer mondtam már, hogy öcsi, állítólag ez gyerekkorodból jön, a családi fészekből.
3: Hát több szempontból is, van egy nővérem, azután lettem én öcsi, és aztán lett egy öcsém, az meg Laci. De attól függetlenül, hogy nem vagyok egy magas növésű alak, tehát ez könnyedén rajtam maradt, ez az öcsi név. Á, megszoktam. Egy kicsit hülyén szól most már, hogy az öcsi bácsi, szóval azért a puskás öcsi bácsit mondanám, de nem zavar különösképpen. Sőt, jobban zavar, ha valaki józsikázik, mert az meg halál.
2: Na, térjünk vissza a zenékre. Bekerült a megfelelő énekes a bandába, és akkor elkezdtetek dalokat gyártani. Egy bizonyos dalnak, vagy nyilván egy csomó dalnak van legendás története, de egy bizonyos dalnak, ami tele van színekkel, annak külön története van.
3: Ajjaj. Hát azon volt egy kis torzsalkodás, mert ugye én inkább a harmóniákba gondolkoztam, és ez a pentaton világ, ami ugye jellemzi a rockzenét, azon kívül azért van más is. És én nekifutottam, akkor írtam azt még a V73-ban gyorsan ki kellett adni egy kis lemezt, és a Samukának volt egy nótája, Halálkatlan, és kérdezte, hogy nekem van-e, mondom, van nekem egy ilyen nótám, még a 75-ben írtam a V73-ban, viccesen, hogy ez egy ilyen omega nóta-szerű, de ja, megmutattam nekik, ebből lett a Bolond. Samukának megtetszett, és akkor a Bolond. Jó sok harmónia, klasszikus gondolkozás, meg mit tudom én. Nem tudom, mit kérdezzél pontosan.
2: Van egy dal, ami olyan legyen.
3: Ja, hát pont azt felejtettem. És akkor ezek után, én ahogy írogattam, próbáltam úgy írni a számokat, hogy mikor megegyeztünk, hogy ne hasonlítsunk a mobilra, inkább kísérletezünk más dolgokba, csak nehogy az legyen, hogy mobil 2, és akkor írtam én a Zöld a bíbor zenét, komplett minden éneket följajgattam, és Varga Mikinek rettenetesen jól állt, nagyon tetszett, és elkezdtük próbálni, de ott gondok voltak a harmóniákkal nekik, és akkor egyszer csak a Samuka azt mondta, hogy na jó, ezt hagyjuk a fenébe, körző vonalzóval ne írjunk már nótát, meg hogy túl megvan ez írva, tadada. És akkor fiókba dobtuk. Hát egy kicsit ezért duzogtam, mert szerintem az egész jó lett volna akkor a Mikinek. Aztán volt az a, hát nem tudom, most hosszasan nem mesélem el, hogy a Mikit eltanácsolták, mivel hogy megjelent egy Safari zenekarnak a fotóján, amit Svédországban valami, nem tudom mi volt, hosszú, de valahol megtalálják, hogy mi volt a történet, és hogy a Wikidál akkor már szabadúszó volt, vége volt a Dinamitnak, nem akarta ő kitúrni a Mikit, de valahogyan a Samuka úgy érezte, hogy erősebbek lennének, hogy a mobil ellen, ha már három mobilos lenne. És így a Wikidál bekerült a brigádba. Viszont a Wikidál meghallott ezt a nótát, és azt mondta, hát ez az enyém, itt nincs mese. Elkezdtük írni ők elkezdték írni a szöveget, érdekes módon, hogy Bencsik Samu és a Csiga írta, aki a Samuka nagyon nem szeret ezt a nótát, mi meg addig az alapot, hogy gyorsan egy kis lemezen bemutassuk az új énekest, és jönnek be, és mindig mutatják, hogy kész egy verszak, lázlapos éjszakák, meg ez, meg és akkor megint bejönnek, hogy képzeljétek el, most mondták be, hogy meghalt a Radics. És nézik a szöveget, és atya ég, hát ez a Radicsról szól. És akkor gyorsan kifigyelték, hogy mi volt a Radics legnagyobb nótája, amit legtöbben ismertek, Zöld csillag. És akkor a bíbor köd, az a Purple Haze, a Hendrix, és akkor így valahogy összeállt a kép, meg a Fekete Halál. Amikor készen volt a nóta, egy délután, már úgy értem, hogy a szöveg, akkor berohantunk, fölvettük kis lemezre, de hát nem nagyon forszírozta a zenekar, de viszont a közönség meg egyszerűen kész volt. Szóval olyan, egy pár hónap múlva, ha háromszor egymás után nem játszottuk el az IFI Parkba, akkor ledobáltak volna. Szóval nagy sikere lett.
2: Igen, szerintem egyébként az együttes legnagyobb slágere lett az adal. Nem tudom, hogy miért. Az egyébként kiugrik a zenekarnak a zenei munkásságából, dallamokban, szövegben. Nem tudom, hogy mit csináltatok másképp, ha egyáltalán másképp csináltátok.
3: Hát elárulom. Nem hasonlít egyikre se, de sok Journey-t hallgattam abban az időben, és én meg voltam veszve azért a gondolkozásért. Szóval ott tényleg egyszerű harmóniák, de nagyon könnyed, zseniális nóták voltak. És én mondtam a Samukának abban az időben, hogy hát mert az Edda több lemezt adott el, és mondtam, hogy tudod miért, Samuka? Azért, mert az Edda nótákat még a vendéglátó zongorista is el tudja játszani. És azok tényleg nagyon jó refrémek, és nagyon, én nekem az Edda akkor az csúcs volt, ahogy könnyedén hozták ezeket a kör közepén, mert minden sarkon álltam, vagy ültem már, vagy mit tudom én, és mondtam a Samukának, hogy nem szabad visszamenni nagyon, mert a magyar embernek a melódia, a dallamra szükség van, és nézzük meg csak azokat a nótákat, mint amiket a régi mobilban sokszor a bajnok, ugye jó zongorista is volt, hogy na ezen ment a vita, és mi sokat csatáztunk, magánemberként imádtuk egymást, de zeneileg többek között ezért is volt, hogy az első lemez után én már mondtam, hogy lehet, hogy lelépnék, akkor a Pityi mondta, hogy nem, mert hogy az most majd jön a második, és akkor meg Vikidál, akkor azt is megcsináltam, de már nem merek ilyet mondani, de úgy éreztem, hogy akkor beállt. Beállt a mobil dolog. Nagyon jó lett a második lemez, szó se róla. Azon van a Zöld a bíbor is, meg mit tudom én, de már megromlott ott valami nekem.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Sáfár Öcsi, zenész, basszusgitáros. Kis szünet után folytatjuk a beszélgetést.

Figyeltem oda, pedig a belső hangom mondta, hogy véget érhet bármikor, majd nekünk ez a csoda. Mi lassan értünk oda, és nem felejtem soha. Remélem a szívetekben ott lesz még a nyoma. Érzem

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Sáfár Öcsi, zenész, basszusgitáros ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, álló.
2: Köszönöm.
1: Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk 3/4 órában, aktualitásokról még nem, pedig hát van aktualitás a házad táján, a házatok táján. Igen. Tavaly volt az első, ha minden jól megy, hogy akkor Dinoszauruszok éjszakája olyannyira jól sikerült, hogy akkor előveszitek. Talán a zöld, a bíbor és a feketét is, és a Dinoszauruszok éjszakája 2.0-án el fogjátok játszani.
2: Igen, most annyi különbséggel, hogy most fölvették a listára prognózist, aztán az ösbébox és a mobil. Hát az ős névről csak röviden azt el kell mondanom, hogy az egy ilyen, tehát amikor 2000-es években a csiga kapacitált engem, hogy annyira működnek a nóták, soha nem elég vágtasabb, játsz a rádió, meg zöld a bíbor, hogy ezt föl kéne éleszteni. De ugye két ember már nem élt akkor, ugye a Cserháti Pityi Debrecenben halt meg, a tragikus öngyilkossága a Bencsik Samunak, és hát egy kicsit nehezen álltam rá, de hogy a csiga mondta, hogy akkor csinálunk új nótákat, mégiscsak szerző vagyok, a Szabó Pisti dobos, és igazából a gitáros szerepe volt nagyon bonyolult, és a billentyűs. A Varga Miki általában, mivel hogy magánzó, ön, amikor csak ráér, akkor jön velünk, tehát nem vendégként, hanem szinte tag, de hát ő neki millió más elfoglaltsága van azóta, és kellett keresni egy olyan énekest, aki azért a Varga Miki nótákat is, és a Vikidál nótákat is még hangzóba el tudja énekelni, és az teljesen véletlenül Budakeszin voltam egy ilyen kultúrházba, és ott elbődült egy manus, és akkor oda rohantam hozzá, mondom, állj! Mondom, mit szólná, ha? És akkor még egy kicsit vakarozott, hogy de hát ő fiatalabb korában P-boxra járt, és hogy meg volt bolondulva, érte meg itt, nem baj, mondom, majd most akkor megoldod. Ő a Radovics László Kirú. Úgyhogy úgy megvannak a posztok, most például ezen az október 10-ei bulin, azért, hogy a teljes hangzás meglegyen, most két gitárost fogok használni, és azt szeretném is továbbra is. Az egyik a Sasvári Ferike, ő egy nagyon gyorsasági fiatal, és a Szekeres Zolika, aki már volt nálam régebben, őt hívtam el. És akkor van egy fiatal srác, az Esztergályos Dávid, ő a Hammondokkal van el. Úgyhogy két énekes lesz. Hát gondolom a Varga Miki saját magát fogja adni, és a Kirú pedig a Vikidál hangján.
1: Ez október 10-én tehát, három együttes, ott lesz a prognózis, ott lesz a P-mobil talán, meg az ős P-box, és akkor...
2: Hát három, meg így van.
1: Előveszitek a Dinoszauruszok éjszakája 2.0-án a legnagyobb slágerek.
2: Hát muszáj, a közönség, amikor így összejön, és ez egy, hát egy eléggé nosztalgikus dolog, hogy ugye nem nagyon kíváncsiak ilyenkor, hogy éppen milyen útkeresésben van egy zenekar, hanem azokat a nótákat, amit 80-as években fölszívott az ember, és megmaradt, azokat kell játszani, főleg, igen.
1: Te öcsi, te mivel foglalkozol még ezen kívül egyébként? Mi van még az életedben? Hangosítás megy még? Tekergeted még a potmétereket, meg tilitoligálod?
2: Van nekem otthon egy kis stúdióm, most már elég jó felszerelt, és gyakorlatilag mindent meg tudok csinálni. Most van egy nagy próbatermünk, és például az élő dobot ott venném föl, meg hát szóval meg tudok mindent csinálni egyedül, CD-t, meg bakelit lemez jelent meg, most már megvan. Valószínű akkor oda viszünk, mert az is megjelent, már újabb nóták és a régieknek feldolgozott. Most például rákerült a zöld a bibor a Varga Mikivel. Már hogy ne kiíródott szegény, hogy ne szomorkodjon.
1: Új dalok születnek mostanában?
2: Igen, hát ezen a lemezen hat új dal van, és egy néhány régi, van köztük egy emléknóta, ami kimondottan a Bencsik Samuról és a Cserhátiról szól, illetve a régi P-boxról és azzal a küzdelemmel, hogy megyünk tovább. És a régi nótáknak a címeiből van úgy szépen összerakva, azt mindenképpen fogjuk játszani. Az a címe, azt mondom, hogy a P-box emléknóta, vagy emlékdal.
1: Legeslegutolsó kérdés a végére. Öcsi, zenén kívül, meg bakeliteken kívül, meg ős P-boxon, dinoszauruszokon kívül más van az életedben? Nem tudom, feljársz hajnalban a normafára, és nézed a nap felkeltét, vagy horgászni jársz, vagy akármi.
2: Hát most az van, 74 évesen, hogy ugye 4 éve lettem özvegy, és hát most egy éve van nekem egy gyönyörű kis szerelmem, úgyhogy szerelmes vagyok. Ez a dolgom most.
1: Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Én is köszönöm.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, hogy mi a hétvégi, a vasárnapi programajánló, az most derül ki, hiszen Fekete Laci már itt van a stúdióban. Már amit hoztál? Szia Laci!
1: Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat hétvégén is. Hát ezúttal Bihari Dániel Mohács Nem adtuk harc nélkül Magyarországot című könyvét hoztam el. A nagy sikerű A tatárjárás című könyv szerzője új kötete készítéséhez a Mohácsi csata legelismertebb kutatóitól gyűjtött anyagot, térképekkel, illusztrációkkal és forrásszövegekkel gazdagított könyv a történelem tudomány legújabb eredményeire támaszkodva veszi sorra és cáfolja meg a máig élő félreértéseket is, bemutatja a vereséghez vezető utat, magát a csatát és annak következményeit. Tudom, eléggé történelmi a mű, viszont biztos vagyok benne, hogy vannak olyanok, akik élnek annak a magyar történelemért, úgyhogy nekik hiánypótló lehet tehát Bihari Dániel könyve.
0: Nagyon szépen köszönjük, Laci!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban. Benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: A garázsból indult.
1: Zenéjén generációk nőttek fel.
0: Mára pedig az ország egyik legnagyobb rockzenei legendájává vált.
1: Ő nem más, mint...
3: Sziasztok! Nagy Feró vagyok. Füleket a Petőfi Rádióra, mert azok a boldog, szép napok hétfőnként vannak. Olyan magyar rockzenéket hozok, hogy az agyadat eldobod, ha megvolt a 8-szor a munka.

0: minden magyar.
1: A műsorajánló után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Köszöntök mindenkit, én Fekete Laci vagyok, és most startul a Tüzesen süt le. Ma este fókuszban a Kerekes Band 30 éves jubileumi koncertje. Erről beszélgetek Fehér Zsomborral, a csapat frontemberével. Tarts velünk!

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Tüzesen süt le ma este fókuszban az idén 30 éves kerekes band jubileumi magyar zeneházás koncertje. Vendégem Fehér Zsombor, a zenekar frontembere. Hát köszöntelek!
1: Én is, sziasztok!
0: Na hát először is nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt vagy velünk. Már a 10 éves jubileum is egy nagyon szép szám lenne, hát hogy, de 30, az nagyon durva.
1: Szörnyű.
0: Figyelj! Ugyan már. Na csak mérföldkövek tekintetében, hogy emlékszel vissza a mögöttetek álló évekre?
1: A jubileumi koncertjénkre szinte mindre emlékszem. Igen? A tíz éves az még egész a szülővárosunkban történt, egész kis családias volt. A 20 éves az azért már nagy bulik voltak. Főleg itt az A38-on minden évben játszottunk abban az időszakban. 15-től egészen a 25 éves jubileumi koncertünk is volt itt, és nagyon szerettünk itt játszani a hajón.
0: Gondoltátok volna, amikor elindultatok, hogy egészen 30 évig eljuttok majd a muzsikával?
1: Hát mivel elég fiatalon kezdtem, 16 évesen, azért az egyértelmű volt, hogy ez egy jó buli lesz, meg lehet vele majd csajozni, meg ilyenek, de épp most 15 éves ismerettségben vagyok a feleségemmel, úgyhogy már nem csajozok ezzel a zenével, csak zenélek.
0: Zene. És figyelj csak, akkor most legyen fókuszban a Vadhajtás című jubileumi koncert. Miért adtátok ezt a címet a koncertnek? Mert van egy Vadon című lemez is, erről majd még később beszélgettünk. Mesélj!
1: Azt gondolom, hogy a vadhajtás az ugye az egyed, ami egyenesen a gyökérből fejlődik ki, ez a biológiai megfogalmazás, és én is ezt érzem a zenénkkel kapcsolatban, hogy nagyon sok nemesítés van nyilván a magyar népzenének a továbbélésével kapcsolatban. Sokfajta variációt lehet véghez vinni, ezt már elkezdte Bartók, Kodály és Sebő együttes, Muzsikás együttes. És én a saját zenénkkel kapcsolatban azt érzem, hogy az őselemi erő az, ami visszatér benne, és ami egyenesen szinte abból az ősi a gyökérből fejlődik ki, és ez a vadhajtás, ez tényleg egy ilyen nemesítetlen, ösztönös öntörvényű zene, és ezért gondoltam ezt a nevet neki, ami egyébként egy kicsit forradalmi, vagy egy kicsit, hogy is mondjam, lehet ezen elgondolkozni hosszasan. Számomra
0: rebellis.
1: Nagyon fontos. Rebellis, ilyen kicsit lázadó, és nekem el kell mondjam, hogy nekem nagyon fontos az a közeg, amiből elindult a zenekar. Tehát az a népzenei, a táncházas közeg, de mi ettől eltávolodtunk, de attól még mindig sokkal közelebb vagyunk hozzájuk, mint hogyha valaki a rockzene irányából közelít a népzenéhez, de ez annak a közösségnek nyilván egy távolodás, de mi is ebből a gyökérzetből növünk, és ezért is hívtuk meg erre a vadhajtás koncertre Tankó Dezső mesterem egy gyimesből, akitől nagyon sokat tanultam fiatal koromban. A Tímár testvéreken kívül ő volt, és Karácsony Lázáron kívül ő volt az a másik gyimesi furujás, akivel nagyon jó baráti kapcsolatban vagyok. És az egyik számunk is, a Searching című szám, az ő neki egy dallamából indult ki, és ezt is elő fogjuk adni. És hogy miért kell oda például egy ilyen idős mester? Én azt gondoltam, hogy mutassuk be azt az eredeti, tiszta forrásból induló változatot a népzenének, amin mi nem változtattunk, csak mi ezt elkezdtünk úgymond egy origóként kezelni, és bemutatjuk, hogy milyen az a tiszta forrásból származó zene, amiből ez a vadhajtás kifejlődött.
0: Már is innen folytatom a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a

Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Tüzesen süt le. Ma este fókuszban az idén 30 éves kerekesben jubileumi magyar zeneházás koncertje. Vendégem Fehér Zsombor, a zenekar frontembere. Te, hogyha visszanézel, hogy érzed, épített rajtad emberként valamit ez a régi kezdeti táncházos vonal? Mert például tisztán emlékszem egy Csík Jani bácsis beszélgetésre, és ő például nagyon-nagyon szépeket mondott, hogy miért fontos

0: saját magunknak is azt az egy-egy dallamot, ami ezekhez a csángó zenékhez tartozik. Azokon egy kicsit elkezdtünk a saját ötleteink folytán, ott élőben, rögtönözve variálni, és azokat az ötleteket ott van, hogy a helyszínen rögzítettük, például az Etnofunk című számunk, az egy táncházban egyszer csak kicsúszott a koboznak a húrjai közül ez a dallam, és azt ott rögtön azonnal felvettük, és akkor tudtuk, hogy ebből valami sokkal komolyabb lesz.
1: Hát azóta pedig voltak itt nemzetközi világzenei fesztiválok is, tehát nagyon szépen fejlődött ez az egész csapat. Ilyen aspektusban kérdezném, hogy azért gondolom, hogy nem egyszerű 30 évből válogatni koncert repertoár tekintetében. Hogyan áll össze ez a műsor, amit elárulhatsz? Azt elárulod?
0: Elárulom, hogy tájegységenként, tehát lesz egy gyimesi blokk, lesz egy somogyi blokk, lesz palócföldi repertoárból kiinduló dallamaink, és nagyjából ezek azok az oszlopok, amik meghatározzák azokat a népi dallamokhozból kiinduló zenéinket, és így hát sajnos nem lesznek olyanok, amiknek köze nincsen bár azért természetesen köze van, hiszen a hangszer összeállításunk miatt úgy hangzik, mint hogyha annak lenne köze a népzenéhez, de gyakran csak hangszer összeállításban van köze hozzá. Tehát kimaradnak a Mr. Hungary, meg a Stadion Folk, meg az I Wanna Rock You természetesen, de az majd egy másik koncerten.
1: Akkor ez egy sokkal bensőségesebb hangulatú koncert lesz.
0: Itt egy kicsit azonnal betekinthetnek egy kicsit a műhely munkában, uh-huh. hogy lesz egy dallamból egy szerzemény, és ez izgalmas nagyon.
1: Már is innen folytatom a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Tüzesen süt le. Ma este fókuszban az idén 30 éves kerekesbend jubileumi magyar zeneházás koncertje. Vendégem Fehér Zsombor, a zenekar frontembere. Amúgy ezt
1: de nem akarom ilyen didaktikusan, ilyen, tehát ezt még nagyon ki kell találni, hogy hogy lehet azt megcsinálni, ne ilyen néprajzóra szaga legyen.
0: De egyébként erről mesélhetsz még, mert ezt külön kiemeltem ide magammal, ki is van feketítve, hogy a koncert különlegessége, hogy betekintést engedtek az alkotói folyamatba is. Ez nekem nagyon tetszett, hogy itt lesz valami kiszólás, mutogatjátok a hangzásokat.
1: Igen, én úgy gondoltam, hogy Dezső bácsi eljátsza az eredeti dallamot, uh-huh. és akkor én ezt a zenét úgy kezelem, mint anyanyelvi szinten, hogyha az ember megtanulja azokat a szavakat, uh-huh. amiket a gimesben furuljáznak, és abból te egy saját verset is össze tudsz rakni, aminek nyilván lesz egy íze, de egyébként az a teljesen a te saját eszenciális ötleted, és így szeretném bemutatni, hogy egy dallamból aztán utána hogy lesz lebontva szinte legókockákra, és utána abból a kis egységekből újraépítve, hogy lesz egy zenei szerzemény.
0: Egy kerekes bendes, kvázi feldolgozás.
1: Igen.
0: Nagyon-nagyon izgalmas.
1: Utána sem állunk le, mert december 13-án pedig teljesen más irányból közelít tehetnek hozzánk majd a rajongók, hiszen a szimfonikus koncertünket adjuk előtt piros-fehér-zöld címen, ott pedig 12 szerzeményünk hallható szimfonikus átiratban, és ott már ott lesz a Csángó Bugi és a Back to Folk és az Alex, tehát azok a nagyívű rockos produkcióink is megmutatják magukat szimfonikus változatba.
0: Nagyon-nagyon izgalmas. Te, hogyha magadba vagy magatokba nézel, akkor mit mondanál, hogyan változott meg a zeneiségetek 30 év alatt a kezdetektől egészen mostanáig, mert tényleg itt van nagyon erős népzene, bejött ez az etno vonal, de hát ott van például a Mr. Hungary, ami már szinte popos magasságokba emelt titeket, tehát hogyan működik ez nálatok, vagy nálad?
1: Az a legjobb, hogy ez az öt srác, ez, aki a zenekart alkotja, ez mai napig végig röhögjük a turnébuszban az utakat, és hogy nagyon infantilisek vagyunk még mindig, amit azért mondtam, hogy szörnyű az, hogy 30 év, az már lassan, már életkorban is idősnek számít, egy 30 éves, nemhogy zenekarban, és ez nem látszik a belső érzetünkön, nem látszik az én képünkön, tehát megmaradtunk ilyen 20 éveseknek, ahogy mi találkoztunk, és az a zenei nyelv, amit így egymás között kialakítottunk, azon a színpadon társalgunk egymással ezen a kerekes nyelven, de egyébként ugyanaz az öt lazas rác, aki megismerte egymást a zenén keresztül.
0: Már is innen folytatom a beszélgetést még egy utolsó körre, ezek előtt azonban még zenélünk itt a Petőfén.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a tüzesen süt leszól. Ma este még pár percre fókuszban az idén 30 éves kerekes band jubileumi magyar zeneházás koncertje. Vendégem Fehér Zsombor, a zenekar frontembere. Ugye mikrofonon kívül beszéltük a Campus Fesztivált, az idei Campus Fesztivált, azon én is ott voltam, és te ilyen energikusan népzenére táncolni, szerintem 10-20 éves eleje fiatalokat én még nem láttam meg, ahogy te furuljázol. Az furulja?
1: Igen.
0: Nem akarlak mesélni, hogy furuljának mondani, és közben egy tök másik fúvós hangszer.
1: Ja, de ez a furulja az, igen. Tehát, a gagyi kimondani, nekem is van gagyi kimondani, hogy ez egy furulja, de közben én azt képzelem, hogy gitározok meg. Tényleg a furulja az egyébként egy ilyen abszolút underrated hangszer, pedig hát, hogyha az ember, tehát a lányok egyébként nagyon szeretik.
0: Furulja szóra, tehát, hogy te vagy a frontember, nem is énekeltél akkor, mit tudom én, pár dalig, hanem csak furuljáztál, de úgy nyomta rá a közönség, hogy elképesztő, hogy van valami titkod?
1: Hát ez megbabonázza őket, ez az energia, meg az a titkom, hogy a színpadon mindent meg lehet csinálni, ami ami őrültségnek tűnik, uh-huh. és ott meg is kell csinálni. Én annak a híve vagyok, hogy meg kell a színpadon csinálni, ami az embernek eszébe jut.
0: Meg kell őrülni, jó értelemben?
1: Igen, egy időben például, amikor a Jim Morrison könyvet olvastam, akkor egészen balhésra olvastam magam, és így szétszedettem a rendőrségi kordon, meg felhívtam a közönséget a színpadra, és volt, hogy 50 ember ott táncolt fönt a színpadon, és közben a technikusok fogták a fejüket, mert mondták, hogy nincsen engedély a színpadnak, csak 20 fő befogadására, és hogy akár össze is szakadhatott volna, de én abban a helyzetben úgy döntöttem, hogy milyen jó lenne, hogyha feljönnének az emberek.
0: Mit tett volna Jim Morrison? Igen, igen. Na hát, egy kicsit még a tervek előtt mesélj nekem a május 10-i Vadon című lemezről, ugye azért van itt vadhajtás, Vadon című lemez. Milyen volt ennek a fogadtatása? Május 10-én jelent meg, most már azért van visszajelzés, gondolom.
1: Nagyon szép kritikákat kaptunk, és nagy külön büszke vagyok arra, hogy a Rockstar magazinban 7, azaz maximális csillagot kapott a lemez, olyanok mellett, mint Madonna vagy Jack White, és még a Rolling Stones is csak 5 csillagot kapott a legújabb albumával, úgyhogy, mint Charlie, én is elmondhatom, hogy hát jobbak vagyunk, mint a Rolling Stones.
0: Az Ethno Stones.
1: Igen, szóval nagyon szép kritikákat kapott, és ezbe férfi és női energiák találkozására van helyezve a fókusz ezen az albumon, és azért tetszik, mert tényleg azokat a női energiákat rajtunk keresztül átszűrődve is megérti a közönség, a kritikusok is, meg a rajongók is. Például egy rajongónk bevitt a szülőszobára, és erre szülte meg a kisfiát, erre az albumra, és írta nekem a lemezbemutató koncerten a Kobuciba, hogy majd ott leszek. De én nem tudtam, hogy ez már megtörtént, és az a gyermek ágyról a 6-7-es kisfiával az első útja a gyermek ágyból, ami belemezbemutató koncertünkre vezetett.
0: Nem mondod.
1: Tehát ez a srác, ez erre a zenére született meg, és az élete első koncertje az már 6-7-esen egy kerekes Dalinda Vadon koncert. Ez óriási.
0: Hát ez abszolút. Na, ilyenekből kell sok, és akkor örök élni fog a zenekar. Egyébként van már terved Vadon utáni időkre? Tehát már körvonalazódik valami új zenei anyag? Vagy igen, mindig gondolkozol
1: ilyen? Igen, teljesen mást akarok. Egy ilyen nagyon, nagyon kísérleti zenét szeretnék most, ami dolgozik egy kicsit a mikrotonalitással is, mert van egyébként nekünk saját mikrotonális zenénk is. Most én nagyon szeretem, és annyira felvillanyoz, hogy van egy zenekar, az a quebeci Angin de Poitrin nevezetű zenekar, akik mikrotonális zenével februárban még az ismeretlenségből most már egészen a Fuji Rock Fesztiválon játszanak. Tehát van még csoda ebben a zeneiparban. Én is valami teljesen újszerű, és ismét azt gondolom, hogy az instrumentális zene irányában szeretném még tovább azokat az utakat keresni, ami a zenekarban eleve benne van.
0: Viszont, hogyha egy kicsit a jövőbe tekintünk, akár a következő 10 évre, akkor te, mint frontember, hogy látod a kerekes bendet? Vannak-e már a fejedben utak, verziók? újítások, vagy kell egyáltalán?
1: Nagyon-nagyon szeretném, hogy ezzel a zenével újra sok külföldi fesztiválra eljussunk. Minden évben van egy-egy extra fesztivál, idén Jordániában jártunk, múlt évben Japánban jártunk, és én Japánban nagyon-nagyon szeretnék visszamenni. Uh-huh. Itt van velünk Bulcsú is egyébként, aki japán szakon végez, és miközben Japánban voltunk, ő éppen átolvasta az én konf szövegeimet. Hiszen minden országba felkészülök komolyabb konferálással az országnak a saját nyelvén, és ezt nagyon élvezem, és Jordániában is így tettem, és az, hogy ilyen kapcsolatot lehet vadidegen országokban zenén és egy-két jó szón keresztül elérni, ez engem mindig felvillanyoz, hogy micsoda felelőssége van, milyen lehetősége van egy színpadi előadónak, hogy a színpadon állva kultúrákat köthet össze, ez mindig kihívásokkal. Ez nekem egy nagy, nem a kihívást akarok mondani, hanem ez egy óriási varázslat, ez egy óriási, nem is lehetőség, hanem ott, abban az adott pillanatban bevált az ember valami olyan történetet, ami örökre szól.
0: Hát Zsombor, nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk, még sok-sok-sok jubileumot neked. Köszi és hát szépen. Az egész csapatnak. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszi szépen.
0: Az elmúlt egy órában Fehér Zsomborral, a Kerekes Band frontemberével beszélgettem az idén 30 éves csapat jubileumi magyar zeneházás koncertjéről és az egyéb aktualitásokról. Ez még mindig a Petőfi Rádió és benne a Tüzesen süt le, amiben ezek után már is zené

0: Petőfi Rádió.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom, sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

0: Petőfi Rádió minden magyar az elmúlt egy órában Fehér Zsomborral, a Kerekes Band frontemberével beszélgettem az idén 30 éves csapat jubileumi magyar zeneházás koncertjéről és természetesen az aktualitásokról is. A jövő héten ismét lesz majd tüzesen süt le itt a Petőfin, megéri majd akkor is minket hallgatni, addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

a Szakcsi Jazz Óra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Ezt a műsort nem most hallod először. Meg

0: van a tér.
1: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, az elmúlt évtizedek zenei világában fogunk kalandozni. A diszkót helyezzük középpontba, de azért egy rockdalt is fogunk emlegetni, ami lehet, hogy nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, nem lett akkora sláger belőle, de Szűcs Juditnak bizony van egy rockdala is, és köszöntöm itt a stúdióban az A38-on Szűcs Juditot. Hello, de jó, hogy jöttél.
3: Szia, szia, drága. Ez ilyen... Melyik az a rockdal? Én nem is emlékszem. Volt van egy... ilyen, hogy rock and roll?
2: Nem, egy kifejezett rockdalt csináltatok, egyetlen egyet.
3: Mesélyes az a cím.
2: Az, pont erre gondolok.
3: Azt egy magyar fiú írta.
2: Igen?
3: És nem lett sláger, mert külföldön élt. És utána nem is foglalkozott vele.
2: Ami neked az anyaműfajod, hogyha fogalmazhatok így, az bizony a diszkó is. Abban viszont te a legnagyobb sikereket elérted az 1970-es évek elejétől, közepétől, hát 77-től vagy 72-től, tök mindegy, egészen ugye, hát máig.
3: 77-es Metronom Fesztiválon nyertem vele a harmadik díjat, és végre Erdős Péter megengedte, hogy a 30 dal, amit összegyűjtöttem, abból kiválogassunk 13-at, még a Freres Karcsi is írta, a bátyám Szűcs Antal Gábor, aha, és Ihász Gábor, és Sök Ottól, rengetegen, és 78-ba Táncolj még címmel, nem csak aranylemez kaptam, hanem platina lemez lett, 250 000 példányszámba fogyott el, ami nem tetszett nagyon Erdős Péternek akkoriban, úgyhogy gyorsan csináltatott a Neotonnak egy diszkó királynő címmel egy lemez, mert engem elneveztek diszkó királynőnek.
2: Tekergessük már vissza az időkerekét, Judit. 1972-ben te már ott voltál a különböző színpadokon, de hogy az már a, mondjuk úgy, hogy félhivatalos, félprofi megjelenése, de egyáltalán, hogy merült fel annak idején a kis Juditban, hogy akkor ő az énekléssel, a zenével szeretne foglalkozni. Gyerekként ez hogy kúszott be az életbe?
3: Ez nem kúszott, tehát az egész családom zenélt. Hát apukám mandolinozott, énekelt egy nagy kórusba, és szólista volt. Szűcs Antal Gábor, a bátyám, ő maga csinálta még a gitárját is, meg a hangfalakat, mert elektroműszerész suliba járt, és az összes testvérem gitározott, mond, három bátyám van, abból egy sajnos nincs, és egy nővérem. Meg én. Úgyhogy öten voltunk testvérek, én zongorázni tanultam 7 évig a Mátyásföldi Táncsis Mihály suliba, mert kötelező volt valamilyen hangszert választani, és én akkor úgy gondoltam, hogy mi nekem a legkönnyebb, amit nem kell cipelni, mindenhol van zongora. Úgyhogy 78-ban, de nem csak diszkót énekeltem, ezt nem mondhatjuk így el. Nem minden dal diszkós volt, csak a szövegébe bele volt varázsolva, hogy hát a gyere a diszkóklub belé, hát ez nehogy már olyan andalító a közepe, azt a Pap Gyula írta, hogy a fényel andalít, és az egyhangú, az egyáltalán nem volt diszkós, csak az, hogy gyere a diszkóklub elé, na szóval ettől lett diszkós, de hát én megmutatkoztam maga, mert én mindenfajta zenét szerettem, és komoly zenén nőttem fel. Én még nyertem egy népdalversenyt is, ahol csupa Kodály Melis más népdalokat énekeltem, mert olyan jól tudtam hajlítani a hangommal, úgyhogy nagyon nagy sikerem volt, de hát latin lemez, mikor vége lett 89-ben a monopól helyzete a Hungarotonnak, akkor én kezembe vettem az irányítást, és megtanultam saját magamat, addig is menedzseltem, de mondom, akkor megtanulom, hogy kell CD-t kiadni. Úgyhogy én fantasztikus CD-ket csináltam, egy saját könyvet is kiadtam, VHS kazettát egy koncertemről, de a legjobb CD-im, amiket kiadtunk, a Jankai Bélánál a Voga Jánossal készült a Szenvedély album, a Rumeláj, tehát roma lemezt is romául énekelek, és latin zenét imádom, és amikor jött a Menyus a képbe, akkor a két lemezt csinált nekem a Menyus, mond, mit tegyek, hogy érezd a legnagyobb sláger azon a lemezen, meg a Kezdjünk új életet, aha, ami most éppen az én életemben is aktuális, és Miklós Tibor szegény nincs köztünk, hát gyönyörű szerelmes dalokat írtak nekem.
2: Olyan neveket említettél, akikre a későbbiekben rákérdeztem volna, és rá is fogok kérdezni, de egyelőre még maradjunk annál.
3: Ha nem kérdezed, akkor is mondom.
2: Köszönöm szépen. Egyelőre még maradjunk annál, hogy mindig is ott volt a zene az életedben, és az egész család életében.
3: 5 éves korom óta énekelek.
2: De hogy egyébként más is volt az életedben, mert amellett, hogy te elkezdtél énekelni, azért egy szakmád is lett mellette, ugye, amiben, hát nem tudom, hogy dolgoztál-e valaha, valakinek csináltad-e meg a haját.
3: 5 évig, meg szegény anyukámon gyakoroltam, úgyhogy szegény néha kopasz volt, mert befestettem szőkére a haját, és utána bedarultam. Hát persze, hogy leégett az egész, de mondta, hogy nagyon jó ez kislányom, jó lesz, majd megnő. Úgyhogy én 5 évig dolgoztam a szakmámban, mert rögtön kihelyeztek egy üzletbe Zuglóba, meg a Népköztársaság útjára, Andrássy út, és eleinte csak 10 deka Párizsért és 2 zsemléért klaffogtam ki a fa papucsomba, oda küldtek a sarokra, a henteshez, és mondtam, hogy én ide tanulni jöttem. És akkor elkezdtem pénzt keresni, és a borravalókat vittem haza az anyunak.
2: De akkor kortársa voltál körülbelül így a tanuló szakmában a Hajas Lacinak, nem?
3: Kiderült a Lacival, mi nagyon jobban vagyunk, de ő 2 évvel fiatalabb nálam. Mi egy divatfodrás KTS-nél dolgoztunk, egyszer dolgoztunk egy üzletben is. Hát a Laci az egy fantasztikus, nem csak hogy fodrász, hanem egy tűnemény ember. Hát nagyon szeretem a feleségét is, úgyhogy mi jobban vagyunk. Úgyhogy a Juci ott jól választott.
2: Ott hagytad a fodrász szakmát, mert hogy tudtad, láttad, érezted, hogy neked a zenével kell foglalkozni. Ez belső érzés nem volt, vagy külső behatás volt valaki által, hogy akkor Judit, neked nem szabad mással foglalkozni, csak a zenével.
3: Engem Jézus terelt arra felé, hogy először is anyukámnak 5 évesen, mikor már felléptem, a bátyámék kísértek hátul, meg az apukám egy zenekarral énekeltem a gyerekdalokat, Pancsoló kislány, Jancsi és Juliska az erdőbe ment, 13 verszaka volt, és anyukám betanított, és azt mondtam nekem, hogy te belőled híres énekestől lesz, értetted? És akkor megígértem neki, és az lettem.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Szűcs Judit, énekesnő, előadó művész. Kicsi szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Szűcs Judit énekesnő, előadó művész ül velem szemben a stúdióban, a magyar zenei élet egyik ikonja. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
2: Csillogva, villogva.
1: Az imént jöttünk befelé a portán, és akkor mondtam a portásnak, hogy TH-val, ugye, és ennek a bizonyos H-nak, mert így írod a nevedet, külön története van. Állítólag Németországban történt, hogy akkor úgy csinálunk belőled sztárt, hogy akkor egy H betűt bigyessz oda, légy szíves.
2: Igen, mert Németországban azt mondták, hogy H nélkül nincsen Judit. Hát mondom, utcú neki, akkor a lemezból, hát megjelent kint két vagy három kis lemezem. Az egyiken egyébként Bródi János írt nekem 80-ban egy dalt az én saját lemezemre, és nem tudta senki, a saját nevén nem lehetett volna, mert hát akkor Erdős Pétert megüti a Guta, és Kondzs Zsuzsát is, mert nem engedte, hogy csak a Kondzs Zsuzsának Bródi írhat. Úgyhogy a saját nevén nem írhatta meg, ellenben az EMI Elektróla Köln németül ott felvettük a Frank Ferien stúdiójába, elég híres név, és megjelent a B oldalon mindig egy magyar dal tőlünk. Az éppen Bródi János dala volt, a Te figyelj.
1: Ha már a Frank Ferient említed...
2: És várjál, Frank Ferien, a Kétel lemeztársaság, a svájci, kiadott Disco Action és Disco Mania nagy lemezt, amin válogatás volt az énekesekből, a Hadcsak lett, hogy hívják azt a nagyon mély hangú énekesnőt? Nem jött eszem, Boniem, rengeteg híres énekessel, zenekarral együtt, én is ott vagyok két dallal. Aha. Kint voltam Svájcba, és akkor is mondták, hogy a Judit mellé kell a H betű bizony, és az egyikben az én poszterem volt benne, nem a többieké, a híres nagy neveké.
1: Igen, ha már említed a Frank Ferient, akkor abban a bizonyos korszakban volt egy hát híres énekes, aki akkor még más műfajban alkotott, most már azért kicsit más az, amit a Leslie képviselti, együtt is fölléptetek egyszer-kétszer.
2: Hát aztán meg is jelent, igen, van egy videóklipünk a Mándoki Lacival, meg a Bilgerivel is van egy duettem Ausztriába. Képzeld el, el is felejtettem. She's a break dancer, akkor nagy divat volt a break. Hát én nem voltam oda érte, de minden esetre kipróbáltuk, és már elfelejtettem, mit kérdeztél az elején.
1: Az, hogy a Leslie-vel ti azért dolgoztatok közösen.
2: Igen, nagyon-nagyon aranyos volt. Emlékszem, Csenteri Csági rendezte a klippet, és kivitt minket egy szikla, ilyen sóbányába, vagy hova. Tűzött a nap, úgy, mint itt nálatok. Katasztrofális körülmények között föl kellett másznunk a sóbányák csúcsára,

0: Annyi slágerem van, én olyan büszke vagyok, hogy ritkaság az, hogy egy lány, most már egy nő, nem öreg azt, hogy mondok, most voltam 73 éves, hogy saját magát menedzselve ilyen jó szerzőkkel jön össze, és említetted, hogy kiszerzett nekem zenét.
1: Hát, én a Szikorára gondoltam.
0: A Szikora Robi ott is, a Bob Lenki néven kellett neki, ott a Fenyő Miki miatt, szegény miatt. Sajnálom a Mikit. De nekem köszönheti a Robi, hogy írt két lemezt, mert a Kihajolni veszélyes, az a kedvencem. Ott olyan szexideál, figyelykölyök, didergek, olyan sláger, minden sláger, ami azon volt. Majdnem bekaptam a mikrofont. Szóval az minden sláger, úgyhogy a Robi nekem köszönheti azt, hogy így már nem mehetett a Fenyő nem akart vele dolgozni, vagy hogy volt, de szerintem a Robi is már ki akart onnan válni, anyagi okok is voltak, meg egyebek, és így született meg az Ergo, és nekem megírta még a Szeverevet Levek című dolgot is, de az volt a jó nekem abban az időben, hogy minden lemezemből showműsor készült.
1: Igen.
0: És az olyan nem volt még idáig, hogy ide jött Olaszországból Don Lurio, és én egy részes fürdőruhámat beflitterezték, és egy fekete csizmába kettesbe táncolok messzelenül majd, hogy nem, a showműsor. Az volt a Meleg az éjszaka album.
1: Beszéltünk arról, hogy kik írtak neked dalokat, meg említetted a 77-es Metronom Fesztivált, ugye, hogyha kicsit visszatekergetjük az időkerekét, a 70-es évek elején azért volt egy együttes, amiről manapság azt tudjuk, hogy 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás, de az egy lány együttesnek indult, a Beatrice.
0: Igen, igen, a Beatrice, és akkor kitalálták, hogy én legyek zongorista, ha már tanultam zongorázni, de hát én komoly zenét tanultam, azt elfelejtettem nekik mondani. És egyszer csak ott találtam magam a budai várba, akkoriban mindenki oda járt táncolni, és ott voltak az új együttesek, és a Beatrice-vel a Mónika volt, a Csuka Mónika, az első felesége volt a Nagy Ferónak, és a húga volt a dobos, és mindenkinek volt a fejpántja, mint egy indián lettem volna, hosszú fekete hajjal, csak én közben rájöttem, hogy én nem tudok annyira zongorázni popzenét, úgyhogy, és nem szeretek utolsó lenni, mert egy oroszlán az szeret előállni és énekelni. Úgyhogy azt nagyon gyorsan abba hagytam, és szóló énekes nő akartam lenni, ami lettem is, mert megnyertem a 72-es Ki mit tudod, nem csak a Superstarból, a Maria Magdalénával, és nem csak popzenébe, a generál együttes kísért, hanem a Tavas 67 leánykorussal, aki mind fodrász volt.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Szűcs Judit, énekesnő, előadó művész. Kicsi szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Right.
1: Petőfi Rádió. Kultúrfitness. Sunny Rolanddal.
2: De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Szűcs Judit énekesnő, előadó művész ül velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer.
3: Hello, szia Judit. Puszilok.
2: Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában, arról viszont még nem, számtalan dal kötődik hozzád, nagyon sok sláger kötődik hozzád, amit megírtak neked. Azt te mind egyből elfogadtad, vagy ilyen kicsit kukacos előadó művésznő vagy voltál, hogy akkor ez nekem még így nem tetszik, kicsit még alakítsátok át a szövegen és a dallamon is, írjatok még egy kicsit, mert ez valahogy nem én vagyok még.
3: Mert én olyan zeneszerzőket és szövegírókat választottam, hogy erre nem volt szükség. Hát gondoltad volna valaha, hogy én megismerkedek a Menyussal és a Miklós Tibivel, és ír nekem a Menyus életében nem írt latin zenét. És a két olyan slágert írt, az volt a Kezdjünk új életet, Kezdjük úgy, hogy elmegyek. Ez is egy kétértelmű bemondás. És ott van a, Soha nem elég. Hát úgy lehet rá táncolni, aha, meg riszálni, hogy az emberek nem tudnak állva maradni. És azért csináltam egy Szenvedély című albumot is, mert hát mondom, én imádom riszálni, meg pláne imádok. Hát én nagyon jól táncoltam gyerekkorom óta az Ikarusz művelődési házból, hajnali 5-kor tértem haza egy udvarlommal 13 évesen, és csak rockiztam, meg tangoztam, meg. Szóval én élveztem a táncot, de soha nem tudtam, hogy koreográfiát is, hogy milyen nehéz betanulni. De megtanítottak.
2: A 70-es, 80-as évek egyik szexszimbóluma voltál. Elmentél valahová vásárolni, nyilván te is élted az életet, tök mindegy. Közérbe mentél, ABC-be mentél, vagy csak elmentetek a csajokkal meginni egy üdítőt.
3: Mesztelenül.
2: Történtek olyanok, hogy férfi emberek, nem tudom, oda mentek hozzá, hogy művész, vagy bármi más?
3: Mindig történik. Mai napig én imádok piacra járni, mert ott a legjobb beszélgetni a kofákkal, ez olyan csúnya szó, de olyan aranyosak az öreg dédik, és akkor mindig a legszebbet akarják adni nekem. Arra szoktam vigyázni, hogy nem állok a sor elejére, mert akkor elveszítem azt a többi rajongót, akit megelőzök. Úgyhogy arra odafigyelek, hogy én Sashalmon születtem, és ott laktam 28 évig. Én nem akarok más ember lenni, és nem akarok hatalmasat zuhanni szakmailag, mert ezt én építettem fel egyedül. Az anyukám volt a menedzserem. Úgy képzeld el, akinek 3 elemie volt, 3 helyen takarított, apukám pedig cipész volt. Hát nagyon szegények voltunk. Sajtot nem ettünk. Az drága volt. Úgyhogy most imádjuk a sajtot. Úgyhogy én nekem mindenem megvolt, és boldog gyerekkorom. De ezt nem lehet lerombolni semmivel.
2: Abban az időben, amikor te elérted a megfelelő magasságokat a különböző zenei slágerlistákon, számtalan dal fűződik hozzád. És
3: 4 évig voltam az év énekesnője.
2: 89 előtt azért még tök másképp működött a rendszer. Mindenféle útlevelek, meg mindenféle engedélyek kellettek hozzá, hogy az ember valóvá el tudjon menni, valutát vigyen magával, és te abban a kivételezett helyzetben voltál, hogy jó, hát az NDK-ba oké, kimehetett az ember, az egy Kubába, jó szintén baráti állam volt, ott is megfordult. Tokióban is voltál, és ez még mind akkor volt, amikor ugye kicsit nehezebb volt az utazás.
3: Én bejártam a világot, 72 és 77 között, amíg be nem robbantam a táncolyméggel, én tulajdonképpen, mivel nem adták ki a lemezemet, kénytelen voltam külföldre járni. Én bejártam a világot, az összes szocialista fesztiválon részt vettem, és Kodbuszban Mirel Mátyiőt néztem, hogy mit lehet tőle tanulni. A Yamaha Fesztiválon Tokióban Bonnie Tylert néztem, szegény, ő is elhunyt, és tőlem elkérte a hajszárítómat, arra mai napig büszke vagyok, mert hogy meg is csináltam volna a haját, csak nem tudtam annyira jól még angolul, hogy inkább németül beszélek és oroszul. Rengeteg olyan helyre jutottam Amerikába, hát Kubában 4-szer voltam. Mondjuk mindenki majdnem meghalt, mert hasmenésünk lett a jégtől, nem szabad jeget inni Kubába, tulajdonképpen semmit nem szabad inni, a kukaracsák ellen meg nagyon jó volt a falpapucs, de Amerikában is 4-szer voltam legalább, bejártam Ausztria, Írországból hoztam az a díjakat, rengeteg díjam volt. Aha. Hát Amerikában voltam amikor a Szikora megírta nekem, gyorsan elmondom, ezt a kihajolni veszélyes lemezt. Egyetlen egy dal volt rajta, ami nem az övé volt. Mit gondolsz, kié?
2: Brodié?
3: Nem. Demjén Ferenc.
2: A Demjén írt neked dalt.
3: Leher István. És nem egyet írt, a Szép Szemű Csavargónak is a szövegét a Rózsi írta. Rengeteget írt nekem a Rózsi. És az ő dalával az a címe, hogy Egy levél, és én is írok, hogyha rá gondolok, mert soha nem ismétlődik meg egyetlen egy szó sem, és a lányom kéri, hogy anya, ezt a dalt ne hallgassuk, mert akkor sírok. Olyan gyönyörű. Tehát Egy levél az a címe, ezt hallgassa meg mindenki, mert a Rózsi az egy fantasztikum. Nem lehet rá mit mondani. Egekbe lehet csak magasztalni, és a Szikorával mentem ki, mert tőle meg a Didergek, meg még valamit, amit az ottani híres nagyzenekar elszúrt teljesen, mert olyan tempót csinált a Robi neki, hogy addig lehet ötre belépni. Szóval nagyon-nagyon kiszúrt velünk, háromszor estünk neki a Didergek című dalnak, mire végre sikerült. És mind a három nagy díjat elhoztuk. Ezért vettem ki még egy bőröndöt. Mert akkorák voltak a díjak. Aha. Megvan.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Szűcs Judit, énekesnő, előadó, művész. Kicsi szünet után folytatjuk a beszélgetést. Ugye?

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Szűcs Judit, énekesnő, előadó, művész ül velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttél, úgy örülök neki. Szia, Judit.
2: Tényleg?
1: Igen, nagyon.
2: Nem gondoltad, hogy ilyen jókat fogunk majd beszélgetni, amiről még nem is tudsz?
1: Legendásan jó sztoriaid vannak azért. Ez a zenei körökben közismert, hogy a Juditnak vannak jó sztoriai.
2: És ezt a könyvemben meg is van örökítve, egy könyvem megjelent.
1: Zenékről, pontosabban arról a két dalról, amit szerintem országhatáron belül és túl mindenki ismer, még kevesebbet beszéltünk. Ugye volt egy bizonyos dal, 1977-78 magassága, 78-ban jelent meg lemezen, a Minden jól megy, aztán kicsit később volt az, amit már említettél. Az egy ilyen kicsit visszafogottabb, romantikusabb dal, Mondd, mit tegyek, hogy érezd, ez az egyik, a másik pedig a Táncolj még.
2: Hát azért ezeken kívül is van rengeteg.
1: Számtalan van, de ez a kettő, ez azt szerintem, hogy ez bárkit felébresztenek álmából Magyarországon, mindenki el tudja énekelni.
2: És az a jó benne, hogy senki nem tudta idáig elénekelni.
1: Tényleg?
2: Az egyiket azért, mert majdnem 2,5 oktávja van.
1: Aha.
2: A Táncolj méget meg azért nem, mert nincs benne levegővételnyi idő. Végig megy a dal, és vidám, és durva van írva, ami ritka. És ettől ilyen vidám, és szemtelen. És az akkori kornak ez nagyon-nagyon tetszett a fiataloknak, és senki nem tudja ezért visszaadni ugyanúgy, ahogy én éneklem, mert én tudom, hol kell levegőt venni.
1: Az a bizonyos dal, a másik, ugye, a Mondd, mit tegyek, hogy érezd, az azért eléggé szívbemarkoló, szívfacsaró dal.
2: Igen, és ha gyorsan el tudnám mondani, én kórházban voltam, amikor ez a dal készült. Én kijöttem a kórházból, egy ilyen kis kazettás magnó volt nálam és fülhallgató. Hallgattam a dalt, mellettem még feküdt egy öreg néni, és mondtam neki, hogy most el kell, hogy szaladjak egy kis időre. És bementem a Menyusolykuséghoz, akkor még az Ávodi Gabinak nem volt saját stúdiója, csak bérelt, és én ott ezt a dalt, az összes szívfájdalmamat bele énekeltem, mert én nagyon beteg voltam. Csak senki nem tudta, hogy mi a bajom. És volt egy hasnyálméri gyulladásom, és ezzel én fölkeltem, bementem, és pikpak felénekeltem több sávon a bokát, mindent, és az egész lemezt 4 nap alatt kiártam, és felénekeltem vokállal együtt. És azért ilyen azon a sírni lehet azon a szövegen, amit a Tibi írt, a Miklós Tibi, és hát a Mennyusnak olyan dallamvilága van, hogy az kimondható. Olyan hidakat csinál a dalokba, hogy anélkül nincs Mennyus.
1: Ha visszagondolsz arra, te mérdek sok dalra, amit énekeltél, és nyilván megszámlálhatatlanul sok van, rengeteg lemezem.
2: Nem tudom a szöveget.
1: Van olyan, ami a kedvenced a saját dalait közül?
2: Hát például nagyon szeretem a Csak egy szép szemű csavargó, amit a Johnny írt a Rózsival. Vannak olyanok, amikkel a közönség nem is tudja, hogy az milyen. Ilyen aranyos, ilyen repülök, szállok, már meg sem állok. Ez az álom eltart ezer egy éjszakán. Olyan nagyon édes szövege. Régen voltak a daloknak szövegei. És nekem van egy country dalom, azt a Johnny írta egyébként, csak nem emlékszik rá.
1: A Delusa?
2: Delusa, igen. Vigyél el vidéki út. Öreg szürke országút, ahol egy laktanyában van az én fiúm, és én meglátogatom őt. Vigyél el, hát fantasztikus dal. Ott szoktam egyébként megpihenni, és az nagyon jó arra is, hogy az ember beskálázon. Rengeteg van, nem tudom, a Ne szégyeld, az egész roma lemez, a Rumeláj, például ilyen hajlításokat életemben nem hallottam senkitől, amit én akkor előadtam a Rumelájba, és a Voga János 7 sávon énekeltetett velem vokált az egyik dalba, mert olyan diszonáns nonákat meg decimákat kért, és én zongoráztam, tudom, hogy ezek mit jelentenek, és el tudtam vonatkoztatni az eredeti hangtól, és felénekeltem mindent, és imádott engem. Imádom a Jánost. Nagyon a Jankai Béla fantasztikusan tudtak együtt dolgozni, és csodadalok történt, de nem is mesélem el. Ott adott akkor nálunk, és mi a lenti helyiségbe gyakoroltunk.
1: Jelentsen ez bármit is.
2: Nem volt semmi köztünk, fölül az Experian volt.
1: Ja. Judit, nézzünk előre. Most az van, hogy 2026-ot
2: boldog
1: írunk.
2: Vagyok, és ez a lényeg, a lányom is.
1: 2026-ot írunk, beszél, igen, mond.
2: Hát a lányomról egy szót se szóltam.
1: Hát eddig nem beszéltünk a Timiről, jól mondom.
2: 2010-ben megjelen neki Jézus, és képzeld el, hogy csillogott, mint az én ruhám most, csillogott hófehérbe az egész lakás, és itt a Csakrájánál egyesültek, egyedül Mária Magdolnának jelen meg, és azóta a Timinek van egy olyan gyógyító ereje, amit segítségnek hívunk, mert nem orvos, és nagyon sok embernek segít, nőgyógyászati, testi, lelki, fizikai teherbeesés, sorolhatnám, bármilyen problémával jönnek hozzá, mindenki nagyon boldog.
1: 2020.
2: Örök Tíme a Ritának hívják, és Tíme a Kristály néven van.
1: Utolsó kérdés a végére. 2026-ban beszéltünk dalokról, amik az elmúlt évtizedekben valamikor készültek. Újabban. Készülnek-e új dalok?
2: Bizonyám. Hát a Táncolj még 50 éves szegény, ne legyen egyedül. Hát elkészült az új Táncolj még, csak esetleg az lesz a címe, hogy Táncolok még. De és latin lesz, mert arra még jobban lehet riszálni. Úgyhogy riszamisza lesz. Az egész év jövőre erről fog szólni, hogy én boldog vagyok, és 55 éve vagyok a színpadon, és készülnek a dalok, sőt, van a diszkó klasszikusok magyarul, már 70 ezerért árulják, akinek van esetleg, és nem lett, és azt is átalakítjuk, feldolgozzuk, új ruhába öltöztetjük, és éneklány fogom.
1: Augusztus 15-én volt?
2: Most volt, igen.
1: Akkor Isten éltessen a születésnapod alkalmával.
2: Az oroszlánt, rendben. Köszönöm.
1: Köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Köszönöm, hogy itt lehettem.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: A műsorajánló után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Indítunk egy újabb hetet, szeptember 28-a van, hétfő. Üdv a fedélzeten, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Az előttünk álló órákban pedig jönnek majd különlegességek és igazi hazai kedvencek. Például a Hűvöstől, Bekkától, vagy éppen most Dr. Béres és Herceg városától. Ez a Mit akarsz a boldogságtól?
0: Egy újabb óra. Kizárólag